álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden

Night Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen

sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Dalok, amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slágerek.

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense...

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

feled, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A KMKS ifjúsági szervezete kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat. 14. Leó pápa felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusáról elnevezett tornyát. Ide ingyenes forgalmi rendváltozás lépett életbe Esztergomban. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat, amelyet szerdán adtak át Budapesten, közölték a szervezők az MTI-vel. A díjat átvevő Dobsa István, a KMKS ifjúsági szervezetének elnöke beszédében elmondta, a nehézségek és kritikák ellenére sikerült olyan közösséget építeni, amelynek legfontosabb feladata a kárpátaljai magyar fiatalok összefogása és megtartása. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak a kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homiliájában 14. Leó. Mint mondta, Gaudi hittelteli építészként azzal a vággyal alkotta meg ezeket a tereket, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait, egy lelki zarándoklatot felajánlva, amely elvezet a találkozáshoz Krisztussal. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lépett életbe Esztergomban a Marcsa Alajos utcában. A város honlapján olvasható közlés szerint a Dobozi Mihály utca aszfaltozási munkálatai miatt a Marcsa Alajos utcát a Dobozi Mihály és a Kőrösi László utca közti szakaszon lezárták. A korlátozás előreláthatólag június 19-ig tart, kérik a közlekedők megértését és türelmét. A 97. ünnepi könyvhét alkalmából rendhagyó író-olvasó találkozóra várják az érdeklődőket Tatán. A mai napon 18 órakor a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban két népszerű tatai szerzővel, Eszes Ritával és Hidasi Judittal beszélgetnek, amelyet dedikálás követ. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében derült, napos idő lesz, majd később megnövekszik a felhőzet és beborul az ég. Csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 19 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Thomas Morgan Best of I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Itt vagyunk, és beszélgetünk arról, hogy hogyan hat ránk a meleg. Mert itt egy kutatás méghozzá a Harvard Egyetemről, tehát elég komolyan kikutatták a dolgot, hogy a meleg állítólag jelentősen csökkenti a munkában a sikereket, a teljesítményt, és brutálisan növeli a hiba arányt. Nézzük már ezt meg, hogy egyetértünk ezzel.
2: Hát, ha nagyon meleg van, amikor ezek a 40 fokok, meg 35 fok van, 30-35 fok, akkor már szerintem ez egyébként reális.
1: De szerinted a meleg miatt van, vagy a szélsőséges érték miatt? Tehát, hogyha rohadt hideg van, az mondjuk jobb a teljesítményre vonatkozólag?
2: Hát, nem hiszem.
1: Tehát akkor a szélsőség, tehát az, hogy a komfortzónánkon kívül vagyunk, az az, ami árt?
2: Hát, talán a hideg annyira nem.
1: De ugye, hogy nem?
2: Szerintem.
1: Én is így vagyok vele, valamiért
2: nem. De a meleg
1: nem.
2: Az igen, az nagyon. Hát most, hogyha a közlekedést nézed, amikor bejönnek már ezek a nagyon melegek, tehát már az autósok sem úgy közlekednek.
1: Na jó, és akkor a klíma miért nem oldja ezt meg? Mert nyilván itt mondhatjuk azt, hogy mi viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, mert ha nem is miattunk, de technika miatt azért be van szerelve klíma, és hogyha nagyon nagy a gáz, akkor mi ezt bekapcsoljuk. Vagy szerintem az autó 90%-ában is már ott van a klíma. Ez miért nem oldja meg?
2: Hát mert valaki nem használja, mert nem bírja.
1: Jó, de akkor a klímás autósok kiegyensúlyozottabb sofőrök? Tehát ott
2: nem gondolom.
1: Hát ez az. De miért?
2: Nem, mert alapjáraton merül a szervezetet, tehát nem egész nap ülsz a klímában, meg nem egész nap, jó esetben legalábbis, meg nem egész nap vagy az autódban. Meg eleve ez, hogy ugye a dögmelegből bemész a hideg boltba, ami nem tudom mínusz hány fokra van állítva, de azért az is durva, szerintem.
1: Na, de te szoktál például olyat, hogy bemész nyáron a Spárba, és akkor ott a hűtőszekrény vagy a hűtőpulthoz így oda simulsz egy kicsit, megfogsz két joghurtot és hónaj alá csapod?
2: Nem kell oda simulni, mert olyan hideg van ezekben a boltokban olyankor, hogy egyáltalán...
1: Vagy otthon oda mész a hűtőszekrényhez, és így magadra csukod az ajtót egy picit, megölelgetsz egy borsót. Ilyenek vannak?
2: Hát olyan volt már, hogy elővettem egy ilyen fagyasztott valamit, és magamra tettem ilyen, tudod, ilyen törölközőbe csavarva, és akkor úgy feküdtem. Mert ugye nekem nincs klímám otthon, nekem csak ez a jó kis ventilátor van, ami kavarja a meleg levegőt, de igen, előfordult.
1: Amúgy éjszaka annak is megvan a romantikája. Macera az egész, a klíma az egyetlen jó megoldás, csak hát az nyilván drága. Uh-huh, hát, hogy az meg felrakni, és akkor vitatkozol a szomszédokkal, engem már jelentettek
2: igen, nekem
1: fel.
2: Is ez jutott, igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy én ráadásul nem is tudnám olyan helyre rakni, hogy a szomszéd ne károgjon, szerintem.
1: Biztos, hogy fog, de engem már jelentettek így fel, tehát volt olyan, amikor felraktam a klímát a panel oldalára, minden más házban volt már, a miénkben nem volt, és akkor én voltam az első, aki megtörtem úgymond a jeget, és már aznap ott volt a postaládámban a szomszédtól, láttam kidobta be, de a névtelen kis borítékban a fénykép dátummal, hogy az önkormányzatnál is leadta, és látja, hogy mit csinálok. És az volt a vicces, hogy egy évre rá nyilván semmi ügy nem lett belőle, meg ilyesmi, és ugyanez a szomszéd bekopogott, hogy tudok-e jó klímást, mert hogy nem lehet kivírni ezt a nagy meleget.
2: Na, tessék, látod.
1: Tehát az ilyen emberek tényleg, és egy bocsánatkérés, hogy semmi nem hangzott el.
2: Hát én nem tudom egyébként a szomszéd, tehát vannak olyan szomszédok, akik nagyon meg tudják keseríteni az ember életét, és ezt nem értem, hogy...
1: Van idejük.
2: Egy az, hogy van idejük, a másik az, hogy miért cseszegetem a másikat. Tehát, hogy hagyjuk már egymást békén, ez egy köz, tehát, hogy én mindig ezt mondom, ez egy tömbleház, tehát aki tömblakázba lakik, ez egy tömbház. Tehát együtt kell élnünk, tehát ne menjünk már rá a másikra, és akkor keserítsük meg az életét.
1: Hát de elrontod a látképet, hát milyen csúnya mán az a doboz oda
2: külön. Persze, igen.
1: Jó,
2: hát
1: értem.
2: Nekem tavaly is volt megint egy vitám, nekem is az egyik szomszéddal, egy banális történet miatt, azt el is meséltem még annó. Úgyhogy igen, nekem is egyébként, ha oldalra tetetném, tehát nem közvetlen ugye az ablak mellé tennék ezt a valamit, amit ugye ki kell szerelni, hanem ugye oldalra, akkor lenne az, hogy konkrétan nem akadályozna senkit, viszont ott van egy ilyen lépcső feljáró, amit egyébként senki nem használ, maximum oda csöpögne, de hidd el, hogy ennek a szomszédnak az is probléma.
1: Hát persze, mert Jézusom, hát lecsöpög a víz.
2: Hát igen.
1: Hát na, nem áll.
2: Úgyhogy egyelőre én megkímélem magam ettől, és próbálom kibírni a meleget.
1: Van olyan verzió, hogy a csöpögőjét azt visszavezetik a lakásba, és egy vödörbe csöpög bele. Én már majdnem azt csináltam, mert fenyegetett a szomszéd, csak aztán olyan ideges lettem rá, hogy akkor végül a kifele ment a csöpögő, de tudod, mi rontja a látképet? Az ő arca, amikor néz ki az ablakon, akkor legyen szíves nem bámészkodni ott, hogy mit csinál a szomszéd. Általában eltitkoljuk, amikor a Roland nincs itt, hogy éppen hol van. Múltkor ugye volt ez a kis ánuszfehérítése, meg volt ez is, amikor az urológusnál járt, de ezeket nem mondjuk el, mert diszkrétek vagyunk. Viszont a mai napon egy olyan programot tart, amit én hetek óta úgy promózok, meg mesélek mindenkinek, hogy Roland idős tornát tart Budapesten.
2: Igen.
1: Mindenki megakad itt, és mindenki visszakérdez, de aztán tudják, hogy ebből százalékot kell vonni, tehát hogy az én módszeremmel fogalmazom én ezt meg. De egyébként egy nagyon fura helyzet áll elő a mai napon, vagy állt elő, mert én jöttem ugye ide, Roland megment gyakorlatilag a kertembe. Tehát nem tudom, hogy te tudod-e, de ez a torna, ez ott történik a mi lakásunk előtt, körülbelül 100 méterre tőlünk. Tehát, hogy igen.
2: Sőt, hát akkor eddig is láthattad.
1: De nem, mert ugye én itt vagyok. Tehát, hogy míg Roland nálam van, addig én itt.
2: Mondjuk az igaz.
1: Egy hülye kávéra nem tudom meghívni. Állítólag 3-ig ott lesz, tehát majd sietek haza, hogy még meg tudjam ölelgetni, de...
2: maga... meghívni egy kávéra, ugye?
1: Maga a helyzet nagyon komikus szerintem. Több aspektusból. Nyilván el kell mondani, a Roland itt műsorvezető. Hiába töltötte be a 40-et, most már ugye jobban passzol a szép korúakhoz, de itt főleg műsort vezet, bár azért szerintem ő is mozog. De az időseit, akikkel foglalkozik, azokat én ismerem. Ők ott vannak minden héten. Ők ott edzenek, ott táncolnak, ott melegítenek. Nagyon jó egyébként a társaság, mert az van, hogy hát vannak ilyen 60-80-an, tehát tényleg sokan, tök sok klassz idősek otthona van ott a közelünkben, onnan is, meg jönnek le szépkorúak, és ez egy ilyen táncos mozgás, tehát hogy zenére táncolnak, de nagyon izgi megfigyelni az arányokat. Nagyjából két ember férfi, a többiek nők.
2: Hát igen, ez manapság már mindenhol így van, de látod, ezek szerint az időseknél is.
1: De miért nem élik meg? Vagy azt akart, vagy ja, hogy a fiataloknál is ez van?
2: A fiataloknál is ez van, hogy több a nő, mint a férfi. Na bár most... náluk szerintem inkább az van, hogy a férfiak kevésbé járnak ilyen helyekre, ilyen mozgásos helyekre. Táncolós.
1: Cserébe ezek a férfiak ott nyilván ilyen alfák, tehát kaszanovák, tehát hogy
2: hát,
1: ott megjelensz 86 évesen remegő lábakkal, akkor olyan vagy, mint fiatal korában Szandokán. Tehát, hogy nagyjából ezt hozod, és akkor ilyen nagyon cuki, együtt táncol, együtt mozgás, és összejárnak, és társaság van, és közösség, tehát az egésznek a hangulata egyébként szerintem fantasztikus. Na most ebbe érkezik meg Roland, és műsort vezet. Ami még izgalmas, hogy én ugye tegnap teleraktam ott a Bikás Parkot, tehát körberaktam a Bikás Parkot ilyen papírokkal, hogy I.S. Roland képe van rajta, ilyen fantom képekkel, hogy vigyázzatok vele, időseket molesztál, és kiraktam alá a telefonszámunkat, majd nézzük a hívásokat, ilyen kis cetlik elletéphető, hogy legyen meg a fogadtatása már a mai nap a Rolandnak, hogy meggondolja itt, hogy a máskor egyedül.
2: Hát igen, remélem ezt elküldöd neki.
1: Persze. Előfordulhat-e olyan, hogy valamelyik házi munka ezek közül, amit így a takarításban előszedsz, jól esik? Tehát jöhet-e olyankor a takarítás, hogy azt mondod, hogy na, ez felügyített?
2: Hát alapjáraton, hogyha tiszta lesz a lakás, utána az engem felüdít.
1: Tehát az eredmény. Ez az olyan, eredmény. Mint a futás, hogy nem akarsz lemenni futni, de utána már jó.
2: Igen. Aha. Na pontosan.
1: Világos.
2: Igen.
1: Jó, csak azért, mert hogy vannak mindenféle trükkök, meg titkok, meg mit tudom én, de a vége mégis az, hogy térden állva keféled a kacsával a WC-t, és nem tudsz mit csinálni, tehát ki kell sikálni. Tehát, hogy lehet itt akármilyen nagy trükk, hogy ezt tönts bele, azt tönts bele. Nem így a japánok. Mert hogy náluk vannak módszerek, és vannak dolgok, amik nagyon-nagyon megsegítik a házi munkát. És négy trükköt írtak le egy cikkben, amit ha követünk, állítólag a szükséges rossz valamivel jobbá válik.
2: És hát, képzeld el,
1: na, ugye? És képzeld el, nem arról van szó feltétlen, tehát előre bocsátom, hogy a filozófia szerint nem a takarítás kemény fizikai munkája az, amit megkönnyebbítünk, hanem magát a következő takarítást tesszük már könnyebbé azzal, azzal, hogy nem feltétlen a porra vagy a koszra fókuszálunk, hanem a rengeteg felesleges limlomra és tárgyra. Na nézzük. Hozom a japán kifejezéseket, kicsit pesties a japánom, de hogy megpróbálkozom vele, megküzdünk vele. Az első a danshari.
2: Igen.
1: Ez a tudatos elengedés. Három lépésből áll. Figyelj, van a dan. Menjünk lépésről a lépésre. Ne vásárolj meg mindent automatikusan. Uh-huh. Jön a sa. Válj meg attól, amit nem használsz.
2: Igen.
1: És itt van a ri. Ne ragaszkodj feleslegesen a tárgyakhoz. Danshari.
2: Jó, ez egyébként ez teljesen, igen. Ez jó, ez akár még követhető is.
1: Mit rendeltél most, mi az, ami éppen felénk tart a futár által, és egyébként nem kellett volna, tehát mit dánolhattál volna ki?
2: Hát az autóba rendeltem ilyen kis tárolót, amit szerintem...
1: Kis doboz tetszett?
2: Ilyen kis... Hát amiben tudod, itt tudok tenni ilyen kis dolgokat, amiket így könnyebb elérni, nem tudom, rágót, ilyesmiket bele lehet pakolni. És
1: tehát
2: akkor...
1: egy autórendszerező.
2: Az.
1: Jó, tehát itt a Dánban te már elbuktál. Hát gondolkozom, hogy nekem mi volt, amit legutóbb, mit dánoltam meg magamnak.
2: De van olyan is egyébként, amikor megrendeled, használod egy ideig, és utána lesz felesleges, mert nekem például van otthon egy ilyen baromi nagy kulacsom, valami na, 2 literes, és igazából már szerintem 2 éve ott van a konyhapult alatt, mert nem használom.
1: De eleinte használtad? Tehát volt
2: eleinte
1: időszak, amikor
2: igen.
1: kellett?
2: Igen, eleinte használtam, mert úgy voltam vele, hogy na, akkor ebbe beletöltöm majd a 2 liter vizet, és akkor én ezt majd akkor megiszom, mert naponta, mert hogy ugye kellene ennyit meginni. És akkor utána már így egyre nehezebben cibálgattam magammal ugye ezt a 2 literes nagy flakont, és úgy voltam vele, hogy a fene se emelgeti egész nap, meg cipelgeti, úgyhogy aztán így leszoktam róla, és akkor...
1: És akkor most kéne megcsinálni a sát.
2: Igen, hogy megválok.
1: Válnak tőle, dobd ki a fenébe, vagy ajándékozzál.
2: De ki vesz meg egy használt
1: kulacsot? Valaki, aki szomjas. Töltsél bele vizet, és vidd az utcán, és így kínáld. Nyomd egy fotó kezébe.
2: Te kéred?
1: Nekem egyébként a Dánból, a nevásárolj meg minden hülyeségedből, a legutóbbi, ami így egyből beugrik, az a kés volt, aminek ugye kézzel el lehet görbíteni a pengéjét. Tehát, hogy hivatalosan valami svájci acélból van, de hogy megtetszett, és baromira nem úgy nézett ki, mint a képen.
2: Jaj, tényleg, hogy az nem olyan volt, igen.
1: Szóval Dán el kéne dobni, illetve a ri.
2: Igen,
1: a ri, hogy ne ragaszkodjak hozzá. Bármennyire ragaszkodsz ez a kulacshoz? Tehát, hogy nem azt leszámít, nincs olyan, hogy hiányoznak?
2: Nem, csak sajnálom kidobni, mert azért meg tök jó. Mármint, hogy valakinek biztos jó lehet, de most én nekem már nem, mert én nem használom.
1: Csak... És akkor ebből lesz az, hogy ilyen felhalmozók leszünk. Nem tudom, láttál ilyen sorozatot, amikor valakinek a lakásába meg se lehet mozdulni, mert mindenhez ragaszkodik.
2: Szörnyű, és most képzeld el, hogy itt is volt egy ilyen eset, az állatvédők tették fel, hogy a néni krónikus gyűjtögető, és ráadásul 10 darab, vagy nem tudom hány darab nyúl is volt ketrecben a lakásban, még plusz minden mellé.
1: De mi, ott voltak félrerakva, bedátumozva az elhasznált WC-papírgurigák, és köztük
2: hát
1: egy nyúl.
2: Hát nem, ilyen nagyon szemetes volt az egész lakás.
1: Hát, hogy mindent
2: ez
1: elraknak, műanyagüveget elrakja, mindent, a repon igen. neki a halála, mert akkor 50 forint gyűlik ott még, de nem viszi vissza, mert ragaszkodik az üveghez. Jó formájú. Ja, ez az üveggyűjtés régen tök jellemző volt. Nem tudom, neked a nagyszüleidnek a szekrény tetején voltak, de külföldön jártam, szereztem üveget, az
2: igen,
1: is.
2: Igen.
1: Nekem egy nagyon jó módszerem van erre a rire, ami nálam bevált, mert én nekem kényszerítenem kell magam. Én ragaszkodok tárgyakhoz.
2: Én is.
1: És rájöttem, hogy nagyon, nagyon gáz. És az lett a módszerem, és akkor most lehet ezért engem megvetni, hogy direkt elrontom a tárgyat,
2: ja.
1: és utána már nem hiányzik. Tehát mit tudom én, volt 26 pohár. Nem kell 26 pohár. Tehát az annyira jó, meg emlékszem, amikor a Mekiből azt elhoztuk, és mi a...
2: Eltöröd, és akkor...
1: Bele a... Nem tudok üvegpohár törés hangot csinálni az asztalon. Igen, bele a kis törölközőbe. Eltöröm, keresek valamit, ami éven én. Nem jó.
2: Hát az
1: nem jó.
2: Ezt is lehet leúzni a vécén. Csak akkor majd dugulás.
1: Nincs, most nincsen olyanom. Nem, fogom és szétzúzom, és onnantól már nem kell is kidobom.
2: Uh-huh.
1: Nem egyszer vágtam már meg közben az ujjamat, de működik. Jön a második pont. Ez a zen minimalizmus. A kevesebb több. A lakás nem egy raktárhelyiség. Andi Spájz, érted?
2: Igen.
1: Nem
2: de
1: egy
2: az
1: raktár.
2: Egész lakásom már lassan egy igen? spájz amúgy.
1: És tudod, mi a durva? Sokan mondják, meg mi is így voltunk vele, mi egy kicsit kisebből jöttünk ide. Most van ilyen 60 négyzetméter körül, belőtte volt 49 vagy 50.
2: Uh-huh.
1: És úgy voltunk vele, hogy jó, akkor nagyobb hely, akkor jobban elférünk, lesz tároló és minden. Ugyanúgy megtöltöd. Feleségemnek szoktam mindig mondani, de én is így vagyok vele, hogy kitöltjük a rendelkezésre álló teret.
2: Ki? Igen, ez az.
1: Nem megoldás a nagyobb ház.
2: Nem.
1: Jó, egyébként itt megint az jön, hogy akkor vissza az egyeshez, tehát akkor dánsarizni kell újra.
2: Igen.
1: Jön a kedvenc szavam, figyelj. Oso G. Ez a nagy újrakezdés. Évvégén tartják a japánoknál. Ilyenkor kitakarítják a nem látható helyeket. De biztos, hogy neked is van ilyen limlomos fiókod.
2: Van.
1: Amiben minden összejött.
2: Van.
1: Amivel csak így besöpröd, betolod, mint Mónikánál a rendetlen szekrény, igen, vagy az ajtó. Na, és ők évvégén tartanak egy ilyen nagy ószorgyit, és akkor ilyenkor kiborítják az egészet, és kidobnak belőle mindent, ami nem kell.
2: Uh-huh. Én szoktam én is ilyet csinálni, csak az a baj, hogy kevesebb az a dolog, amit kidobok belőle, mint amit megtartok. Tehát mindig azért egy kicsi valami eltűnik belőle, de azért a nagy része az még mindig megmarad.
1: És ez is ilyen érzelmi alapon, nem? Meg a jó lesz az még valamire.
2: Igen, meg tudod, vannak ilyen régi ilyen iskolai leveleim, meg akkor vannak ilyen kis, tudod, ezek a kis cettik, amiken üzengettünk, akkor olyan füzetek, amiben rajzoltunk, meg írogattunk.
1: Fé, nekem még megvannak a suliból az érettségis jegyzeteim. Mert raktam, hogy az majd egyszer majd még jó lesz. Már rég más a történelem, tehát már nem jó, amit ott megtanultam szerintem, de ez van.
2: Igen, nekem is voltak ilyenek, azokat már úgy kidobáltam, még az egyetemről vannak meg így jegyzeteim, mert én is úgy vagyok vele, hogy hát hőzsörzök még valamire kell, nem tudom, mire kell egy etikai jegyzet például, de hogy...
1: Nem tudom, ha eddig nem tanultad meg, akkor most már talán elengedheted.
2: Igen.
1: Nyomjad rá a sát meg a rit, az kell. Ja. Ez a tipikus, hogy jó lesz még valamire, és akkor először így elkerül a szülőkhöz, aztán elkerül a nagyszülőkhöz, aztán a telekre, és ami még ott is gáz, az kerül majd ki a lomtalanításba.
2: Igen.
1: Borzasztó. Amúgy a lomtalanítás az pont most van nálunk ott a környékünkön, és minden évben meglep, hogy honnan szereznek újabb 800 darab ilyen gusztustalan fotelt. Idén is kiakadtam rajta, hogy abból az így termeli magát, vagy nem tudom, hogy elviszi valaki lomtalanításból, és jövőre már neki se jó, és akkor így, de hogy honnan vannak ezek a szocialista székek?
2: Nem tudom, de mintha benne maradna a körforgásban, nem?
1: Igen,
2: itt is ez van.
1: Hogy valaki gyártja ezeket, nem tudom. Itt az utolsó, ez is izgi, fix rendszer kell. Tehát, hogy mindennek, amit van, legyen fix helye. Nem ám az van, hogy ezeket a cetliket, meg én az új késemet, meg te a kulacsodat egyszer ide rakod, egyszer oda, hanem legyen meg a helye, tudd, hogy az ott van, és akkor állítólag ezzel már státuszt rendelsz a tárgyhoz, és nem az egyik helyről pakolgatod a másikra, hanem hogyha az a hely másra kell, akkor kikerül a kukába. Uh-huh. Van olyan otthon, aminek fix és szent helye van, és sehol máshol nem lehet, mert idegesít, ha átkerül?
2: Hát olyan nincs. Mondjuk ez a kulacs, ez fix
1: hol van?
2: Helyen van. Mondom, a csap alatt.
1: Ja, a csap alatt.
2: Csap alatt a szekrényben.
1: Fix hely. Én nagyon szeretnék fix helyjel bizonyos dolgokat otthon, tehát például nagyon vágyom arra, hogy amit én kineveztem távirányító helynek, az mindig ott legyen.
2: Ja, az aha.
1: Csak az a baj, hogyha családban élsz, akkor hiába van neked egy fix helyed valamire, az a fix hely az nem úgy lesz.
2: Jó, de ez egyébként nálam is így van. Tehát én hiába élek egyedül, nekem akkor is van fix helye a távirányítónak, de sose ott van.
1: Na, de jó, hát ennyi. Andi, ígérjünk meg annyit egymásnak, hogy holnap úgy jövünk be, hogy egy valamit kidobtunk, és elmondjuk egymásnak, hogy mi az, amit kidobtunk.
2: Jó.
1: Jó, holnap?
2: Jó.
1: Ezzel folytatjuk. Dánsari. Több esőt mondtak mára, úgyhogy nem fogunk ma sem elázni, és ebben a melegben azért szerintem jól eshet. Mértékkel munka után kinyitni egy bizonyos konzervet.
2: A missziszeg?
1: Aha, a missziszeg.
2: Szeg. Igen, hát lehet, de ha a szúnyogok azokat szeretik állítólag, úgyhogy...
1: Micsoda?
2: Igen.
1: Mert mit, magát a sört? Tehát a sörre jön a szúnyog, vagy arra a kissza?
2: Hát ugye, mivel szeretünk kutatásokról beszélni, állítólag ugye kikutatták 465 ember bevonásával egy holland fesztiválon, hogy a sörfogyasztók körül sokkal több volt a szúnyog, mint azok körül, akik nem ittak sört.
1: Egy holland fesztiválon kutattak, dermesztően konkrét ez az adat, tehát 465 embert vontak be.
2: Igen.
1: És akkor az volt a fesztivál, hogy hello, részt vennél egy kutatásban? Kapsz egy sört, gyere! Rád küldünk egy adag szúnyogot. Vagy hogy?
2: Igen, szerintem ez nagyjából így zajlott.
1: Igen. Tehát akkor odaívták ezeket az embereket, és nyilván kellett egy kontrollcsoport is, akik nem söröznek ezeket. Uh-huh. Gondolom egymás mellé rakták, és akkor az egyiknek adtak sört, a másiknak nem, és rájuk küldtek 5000 szúnyogot?
2: Nem, hát gondolom vártak, hogy most kik azok, akik intenzíven csapkodtak. Tehát, hogy így, nem tudom, vagy lehet, hogy egyébként neked van igazad, és kiengedtek valami kis kaptárból a szúnyogokat.
1: Jöttek a holland szúnyogok, és akkor nézted a sörösöket, és áu, a nem sörösök meg nem.
2: Igen.
1: Jó, és mire jutottak, hogy akik söröznek, azoknál
2: igen,
1: több
2: hogy már
1: a
2: egy
1: csípés?
2: Sör is növelheti az esélyét annak, hogy a szúnyog inkább téged fog megtámadni.
1: Hát ez nagyon érdekes. Van ennek valami tudományos vonatkoztatása? Tehát nyilván akkor gondolom a szúnyog azt nézi, hogy mit párologtatsz ki. Tehát akkor valószínűleg valami van a sörben.
2: Igen, igazából az van, hogy ugye azt mondják, hogy a szúnyogok a testszag, a kilélegzett széndioxid és a bőr kémiai összetételére mennek rá. Tehát, hogy valószínűleg a sör okozhat valami olyan kémiai reakciót a szervezetedben, amitől ugye kívánatosabb leszel a szúnyogok.
1: Tehát akkor igazából kipárologsz valamit magadból, amire a szúnyog gyűn.
2: Igen. Jó, hát meg lehet a sok büfögés, tudod.
1: Az is érdekes lehet most, igen, ebben is lehet valami, de az is érdekes lehet, hogy itt az alkohol az, ami számít, vagy inkább ez a sörben lévő ugye élesztő sóval. Lehet, hogy inkább az.
2: Hát figyelj, itt az van, hogy inkább választják a szúnyogok azt, akik ugye több karbonsavat termelnek. Aha. Szóval valószínűleg itt az, hogy a sörben lehet valami.
1: Lehet-e abban valami, hogy ugye, mint tudjuk, a szúnyogok közül, akik csípnek, vagy szúrnak, vagy vért szívnak, azok nőstény szúnyogok. Lehet-e valami abban, hogy a nőstény szúnyogok jobban haragszanak a söröző férfiakra, és ezért őket akarják bosszulni? Nem?
2: De persze.
1: Bosszúálló nőstény szúnyogok.
2: Legalább a szúnyogok hadd álljanak bosszút. De akkor meg érted, akkor meg a nőket ne csipkedjék össze, csak a férfiakat.
1: Illuminált emberekre jobban tapadnak a nők. Már hogyha szúnyogról van szó.
2: Hát igen. Na, látod, a lány szúnyogok szeretik a sör illatát.
1: Ebben is lehet valami. Na, egy kicsit beavatom a hallgatókat. Tehát bejött a PR-osunk a szobánkba, ahol ugye a Tomival, a grafikussal ültünk. És így elkezdte mondani, hogy képzeljétek el, valamelyik haverom mesélte, hogy az első randin a nő sört rendelt. És a Tomi gyűl, hogy ennyi volt a sztori. Igen, ennyi volt a sztori. És ez egy érdekes felvetés, hogy egyébként zavarja a férfiakat az, hogyha a nő sörözik. Szerintem egyébként nincsen vele semmi gond. Nyilván lehet kultúrsörözni, meg böfögve, bűvölte sörözni, tehát hogy én egy nőt sörrel úgy képzelek, hogy mondjuk egy pohár sört kikér ott a kis teraszon, és akkor azt ugye elszürcsölgeti, elkortyolgatja. De nekem ezzel semmi bajom nincs. Nem tudom, te kértél valaha randin sört?
2: Szerintem nem, de én nagyon, hát mondjuk első randin biztos, hogy nem kérnék alkoholt.
1: Jó, de hogyha mondjuk alkoholt kérnél, akkor szerinted elárul valami tirpákságot a nőről, hogyha sört kér?
2: Szerintem nem.
1: Ugye, hogy nem?
2: Miért? Hát ez ugyanolyan, hogy mondjuk mit tudom én, te szereted a nem tudom, a marhahúst, én meg nem szeretem a marhahúst. Tehát ez egy pont ugyanolyan. Most, hogyha az a nő a sört szereti, nem a bort, hát akkor miért ne ihatna sört?
1: Jó, csak vannak ilyen bizonyos dolgok, amiket így a sztereotípiákban úgy rakunk el, hogy ez egy férfi dolog.
2: Férfi,
1: tehát a sörözés az elbándi hazaér, bedugja a gatyájába a kezét, kéri a sörét és leül a tévé elé. És ez nem olyan nőies dolog, nem csajos.
2: Igen, a bort társítjuk általában a nőkhöz egyébként, és az inkább ugye nem a férfiakhoz. Hát figyelj, én azt mondom neked, hogy ez teljesen mindegy. Most, hogyha tényleg sört akar inni. Jó, igen, a sör az amúgy meg tényleg, hogyha sokat iszol belőle, akkor főleg büdös. Tehát, hogy így nem pont egy első randira való ital.
1: Igen, tehát a sörös leheletről nem azt mondod, hogy a legvonzóbb.
2: Igen, hát nem.
1: Valahogy úgy berakod a hagyma mögé, nem? Tehát, hogy a hagyma rosszabb, de azért a sör is ott van.
2: Azért
1: hogy...
2: a sör is ott van, a top.
1: Akkor legalább egy mentolos valamit szopogass el utána, hogyha már úgy alakul a dolog. Visszatérve a szúnyogokra, az ugye tapasztalat, hogy van, akit valamiért jobban szeretnek, van, akit kevésbé szeretnek. Te mennyire vagy szúnyog táplálék?
2: Előfordul, hogy megcsípnek, de annyira azért nem vagyok, hál' Istennek, a kedvencük.
1: Tehát, hogyha behozunk ide egy szúnyogot, akkor a legnagyobb eséllyel ugye abban megegyezhetünk, hogy a Rolandot csípik meg először, és akkor igen, utána valószínűbb, hogy rám jön, mint rád, mert én sem vagyok egy nagyon nagy kedvenc.
2: Hát, ha így nézzük, akkor igen, de ha a Kitty is csatlakozna hozzánk, akkor a Kitty lenne szerintem a szegény. Egyszer volt olyan, hogy elmentünk így közösen nyaralni, és hát nagyon-nagyon összecsipkedték, de ezt a tényleg, tehát a lábán, a kezén mindenhol szegénynek volt, és én rajtam is volt, de nem annyi.
1: Tehát akkor érdemes egy ilyen szúnyogmágnes barátnővel vagy baráttal menni valahova,
2: igen,
1: hogy
2: és akkor őt...
1: szívja le rólad a dolgokat.
2: Igen.
1: Jó, ezt jó tudni, hogy a Kittyt akkor érdemes. Nem ilyen füstölőt kell vinni, hanem a társaságban legyen egy Kitty, és akkor ő begyűjti a szúnyogokat. Jó.
2: Igen.
1: Tudod a vércsoportodat? Én pont most tudtam meg ugye a műtétemnél, most mondták, én A pozitív vagyok, az kiderült. Nem tudom, hogy vércsoportra elmondható-e, hogy a szúnyog mennyire kedvelés melyiket. Te tudod a tiédet?
2: Szerintem én is A pozitív vagyok, ha RH pozitív. Uh-huh. Legalábbis anyu azt mondta, most akartam én is kiderítetni, de aztán végül is nem lett fölírva nekem az, hogy kiderítsék, hogy mi a vércsoportom, úgyhogy aztán nem lett megnézve. De én úgy emlékszem, hogy ORH pozitív.
1: Most erre rákeresek, hogy elmondható-e, azt tudom, a feleségem vércsoportját azt meg úgy jegyeztem meg, hogy ő az, akinek csak egy valaki adhat, de ő mindenkinek. Olyan, mint a személyiséget. Tehát ugye van...
2: Nullás, valamelyik. Melyik nullás az, amelyik így van?
1: Merjál, legritkább.
2: Mert van ez, van igen ez a ritka, hogy ő bárkinek adhat, de ő neki csak egy.
1: Nekem bárki adhat, azt hiszem. Tehát, hogy én ilyen szempontból biztonságban vagyok talán. Legritkább vércsoport RH0. Igen. Na, de ja. Itt van most, hogy a szúnyogok melyiket szeretik, mert egyébként van ilyen, most itt rákerestem, a legvonzóbb a szúnyogok számára a nullás vércsoport, képzeld el. A B vércsoport az a közepesen vonzó, és az A, na itt jövök be én, az legkevésbé vonzó. Aha! És a középmezőnyben van az AB. Akkor a vércsoport is számít, tehát van ilyen szempontból gusztusuk. Meg egyébként szerintem én azt is megfigyeltem, hogy mintha dohányosokra kevésbé mennének, de nem tudom, lehet, hogy csak a füst miatt.
2: Hát az
1: miatt.
2: A füst miatt van,
1: ott is kipárologsz valamit.
2: Hát és igen, az alkoholra megjönnek. Lehet, hogy büdösebb a bőröd.
1: Jó, tehát hogyha van egy alkesz haverod, és viszed magaddal, vagy veled van a Kitty,
2: akkor
1: nem annyira csípnek a szúnyogok.
2: A mai nap tanulsága.
1: Ezt tanultuk ma, írjatok ti is tapasztalatokat. Buenos Morgan!
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak.

0: Azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rérő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Ossian és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. Négy nap, végtelen élmény.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Hey guys, I'm Tiesto.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: 6 óra 37, Buenos Morgen, szép jó reggelt mindenkinek, és ismét itt van a Roland, hello!
3: Jó reggelt, igen, éreztem, hogy nem én ültem itt a helyemen tegnap, és nem rajtam volt ez a fejhallgató, mert hogy így nem fért rá a fejemre, amikor megpróbáltam fölvenni, tehát állítani kellett rajta, ergo Andinak kisebb feje van, mint nekem, bár ezt eddig is sejtettük.
2: De a te fejed viszont szép barna.
3: A barna felé hajaz majd talán.
2: Hát ilyen vöröses barna, nem?
3: Úgy, igen.
2: Egy pontosan. Nap alatt tényleg így le lehet égni?
3: Igen. Egészen konkrétan így le lehet égni.
2: De most legalább hozzáégtél a térdhajlatodhoz, nem?
3: Meg a nyakamhoz.
2: Tehát hogy most összeértél.
3: Igen, tehát hogy az van, hogy ugye hétvégén leégtem fél oldalról, ugye a gyereknek a foci tornáján, és...
2: Hétközben itt a rádióban égtél le lelkileg, meg szellemileg.
3: Így agyilag, adásban.
2: Agyilag.
3: De aztán tegnap meg hozzá égett így a fejem többi része. Egyébként baromi jól néztem ki tegnap, mert hogy hát az volt, hogy kaptam, ugye voltam Pesten egy rendezvényen konferálni, és ott kaptam egy olyan arculatos pólót, ami illeszkedett magához a rendezvényhez, az egy kereknyakú póló volt. Na, abba égtem le, majd miután hazaértem, és mentem tovább, ott átvettem egy galléros pólót, és csak így este otthon abszolváltam, hogy baromira látszott a galléros pólóban, hogy itt egyébként ugye a kereknyakú pólóban hogyan égtem, és alatta meg ugye tök fehér vagyok.
2: Hát ez figyelj, olyan vagy, mint a tetkósok, tehát erre én a helyedben már rágyúrnék, tehát csinálnék valami mintát. Hallottam, mindig egy kicsit ráégsz, mindig egy kicsit más árnyalat, és nagyon jó leszel. Na és milyen a parkunk?
3: Nagyon szép.
2: Szép a parkunk?
3: Hát egy párszor már láttam.
2: Tegnap írtunk rólad egy dalt, csak egy kicsit nem kell végighallgatni, de ezzel gondoltam belemutatok, jó?

0: Na, mit szólsz?
1: Köszönöm szépen, zseniális Shanzon mű született.
0: Gondolom, egy kicsit hasonlít valamire, nem? Már hogy így hangzásában valami mostanában népszerű mém videó.
1: Nem tudom, zenéjére. Határozottan tetszik. Igen.
0: Jó. És figyelj, belagadod a kocsiban.
1: Én voltam az egyik legfiatalabb.
0: Még most jött volna ez a verszak, hogy Andi féltékeny rád, meg ilyenek, de azt majd meghallgatod masszekba vagy magában.
1: De nem inkább a Kitty, hogy én ott vagyok ilyen idősödő. Szép korúak sportfesztiválja voltam úgy maga a rendezvény, tehát ha valaki lemaradt volna róla, akkor ugye az menne a poén. Úgyhogy nem inkább a Kitty, hogy akkor azért ott voltak ilyen 60 pluszos férfiak?
0: Hát erről most lemaradsz. De itt már többen kérdezik, hogy hol lehet letölteni a dalt, imádják meg, hogy nagyon jó választás, meg valaki írt Facebookon, az volt a kedvencem, hogy Ádi, az veled a baj, hogy nem tiszteled az időseket, a szüleid biztosan büszkék rád.
1: Ajjaj, az jó, megkaptad.
0: Megkaptam, hát egyébként büszkék rám, tényleg. Nem az idősekkel van a bajom, a Rolanddal.
1: Ennyi, tehát üzennénk ennek a drága hallgatónak, hogy nem az időseknek szólt, Vádi, hanem nekem.
0: Így. Na, nagyjából így történt. Halló, halló, egyes úton Tata Herceghalom vonalon telített sávok, Bicske előtt kisebb torlódás, egy szakaszon látni az M1-et, ott a kamionok állnak a külsőben balesetmenteset. Igen, én is láttam, tehát az innen Budapest felé vezető oldalon Bicske magasságában komoly a kamionsor, viszont erre fele lehet jönni az M1-esen már most is.
1: Igen, aztán itt van Zsoltunk, aki három napszavi után újra becsatlakozott, M1 Pestől Tatabányáig jól járható, erős oldalszél van, erre figyeljetek, és indul a foci VB, hát valóban, kérem szépen, ma már lesz meccs. Erről is fogunk majd picit később azért szót ejteni, jó? Mert azért ez mindenképpen fontos.
0: Amúgy szerinted rázó van ez a vihar, meg az eső, mert éjszaka nálunk, nem tudom itt mi volt Tatabányán, de nálunk Budán az volt, tökre megúsztad egyébként ezzel a parkos eseménnyel a dolgot, de az volt éjjel, hogy egyszerre riadtunk fel, olyan szintű mennydörgés meg villámlás volt, nem ez a kicsi, hanem ez az összedőlt valami velünk szemben típusú, és utána elkezdtem matekozni, és rájöttem, hogy valami tök nagy hülyeség, mert van ilyen, hogyha látod a fényt, és utána elkezdesz számolni, hogy 1 másodperc, 2 másodperc, 3 másodperc, és meghallod a hangot, akkor tudod, hogy milyen messze van a vihar. De hiába tudtam elszámolni, 5-ig szakadt minden, tehát rossz ez a matek.
1: Hát, mert attól még ott is eshet, tehát hogy ez nem azt jelenti. Egyébként igen, itt is esett brutálisan, és itt is nagyon-nagyon hangos volt, én is fölriadtam rá éjszaka, de még mindig jobb, mint hogyha napközben jött volna.
0: Ez tény, hajnal volt az egyetlen, aki ezt átaludta, de amúgy szerinted ez szétvágja az első meccset? Mert itt sokan mondták, hogy valami brutál vihar lesz ott a VB-n.
1: Hát én nem tudom, mert kicsit messze van innen, szóval az, hogy itt vihar van, az rohadtul
0: nem jelent semmit. Hát de arra fele megy,
1: hát az mire odaér, kérlek. Kicsit lassabban megy ennél.
0: Bocs, erről még majd beszéljünk, csak még egy gondolat, láttad a magyar meccset? Kazasztán, aztán, vagy ki de volt?
1: Az, a kazak meccset látod, azt pont nem látom, nagyon kis részleteket láttam csak belőle.
0: És mit szólsz, hogy leesett a pók kamera? Megvan?
1: Meg.
0: Megvan, leesett ilyen 30 méter magasból egy kb. 50 kilós kamera, amiből a világon, hát azt hiszem 5 darab van, most már csak 4. Egyébként 300 millió forint az értéke, meghibásodott a rendszer, és képzeld el, egy operatőr lenn állt, és körülbelül ilyen 1,5-2 méterre tőle csapódott be.
1: Na ez a veszélyes, pont hát ezt akartam mondani.
0: Hát újjá született, Banyák.
1: Abszolút, igen.
0: És mekkora ember, mekkora operatőr, nem odébb ugrik, nem felugrik, nem sikít, hanem a kamerájával ráfordul, hogy lássa a néző, mi történt.
1: Nézd, ez a szakmai elhivatottság, kérem szépen. Tehát, hogy ezt így kell. Na egyébként az tényleg nagyon durva. Tehát azért ezek a kamerák, ezek nem nagyon szoktak tényleg leesni, ezeket azért masszívan szokták rögzíteni, úgyhogy az úgy konkrétan nagyon veszélyes volt.
0: Kigyulladt és elégette a kötelet.
1: De igen, olvastam. Nekem ennél sokkal jobban tetszett a Schäfernek a gólja. Az viszont parádé volt.
0: Jó, én az elején megijedtem. Tehát az, hogy hogyan tudunk fél időben egyel vesztésre állni egy olyan csapattal szemben, amelyik körülbelül 80 helyen mögöttünk van a világlistán, de azért a végére kialakult a dolgok.
1: Lesznek ilyenek a VB-n is. Ha már itt a foci VB szóba került, szerintem ott is lesznek meglepetések. Tehát nem volt még olyan foci VB, ahol ne született volna meglepetés, mert ugye már megy most a találgatás, hogy vajon kik a legnagyobb esélyesek, vagy ki az, aki a végén behúzhatja ezt a VB címet, és nyilván itt ugye sokan dobálják a spanyolokat, a franciákat, esetleg az argentinokat, vagy a brazilokat. A portugálok, mint ilyen titkos esélyes, azért rendre felvetődnek.
0: Nem ott van az, hogy most nem tudom hirtelen mondani, de ott van ez a híres játékos, akit meg kéne jutalmazni, hogy bajnok legyen.
1: A Cristiano Ronaldo-ra
0: ez
1: gondolsz.
0: Ez azt tudtam, mert a izének már megvan. Aha.
1: A Messinek már van Messi VB már címe, van. Igen, a Ronaldónak még nincsen.
0: Látod, nevek nélkül mondom, és tudod.
1: Ennyi, neki ugye csak Európa bajnoki címe van, és ugye az utolsó VB-je lesz ez, mind a Messinek, mind a Cristiano Ronaldónak. Egyébként egy pont a napokban történt egy olyan, hogy a Messi az argentin válogatott játszott Izlanddal, és az izlandi válogatottban szerepelt a Daniel Gudjonsson, aki a Messi volt csapattársának, az Eidur Gudjonssonnek a fia. Tehát azért milyen vicces, hogy...
0: Családi.
1: Igen, hogy oda mehetett hozzá a srác, hogy hello, te játszottál apámmal. Három évig voltak csapattársak.
0: Tök jók. Ezek nekem nagyon tetszenek. Majd, ha az unokák is bejönnek a magyar fociban, simán előfordulhatta, nem?
1: Hát a Mennyei megyeiben simán, igen.
0: Azt gondolom. Jó, figyelj, erről majd beszélgessünk. Szerintem így az órák elején egy-két információt mindenképpen dobjunk be róla, meg ami engem nagyon érdekel, hogy a viharba lehet, hogy olyan csapatok kijutnak, aminek a nevéről nem hallottam a büdös életben, mi meg nem vagyunk ott. Tehát, hogy ezt valahogy súlyozzák, hogy itt Európából nehezebb kijutni, mint mondjuk, mit tudom én, hát Afrika is erős, mint mondjuk Ázsiából?
1: Igen, tehát ez földrészenként van ugye maga a kvalifikáció, és Európából jóval nehezebb. Ezt egyébként már nagyon sokan, nagyon sokszor szóvá tették, hogy nem igazságos.
0: De jól van ez itt szerinted?
1: Nem. Hogy jól van-e a selejtezőknek a rendszere, és hát valóban ott van például Haiti, vagy Curaçao, ők egyébként nagyon...
0: Curaçao. Az nem egy ital?
1: Hát,
0: jól tudom, de hogy nekik van csapatuk, és kijutottak?
1: És ők ott vannak, igen, képzeld el. Láttam a srácokról videót, hogy vonultak ki az ő válogatottjuk, nyomatták a JBL-en a zenét, táncikálva, ők kiélvezik azt, hogy ott lehetnek.
0: Várj, ők mentek azzal a busszal?
1: Azt nem tudom, hogy ők mentek
0: a busszal. Úgy tették az oldalát, azok ők voltak?
1: Nem,
0: volt egy ilyen.
1: Lehet.
0: De várjál, ez olyan lesz, mint a jamaikai bob csapat? Tehát, hogy fél pillanat alatt kikapnak?
1: Figyelj, én nem írnám le őket, mert azért Curaçao, tehát, hogy ugye holland gyarmat volt, és...
0: A hollandok soha nem nyertek még VB-t. Azt hiszem, háromszor voltak másodikok.
1: Na jó, de a hollandok ezzel együtt jók. Mondjuk azért Curaçao Ecuadorral, Elefántcsontparttal és Németországgal van egy csoportban.
0: Ez utóbbi könnyű. De az Elefántcsontpart is.
1: Elefántcsontpartnak is brutál erős a kerete, igen. Jó, hát Haiti meg Brazíliával, Marokkóval, meg Skóciával, tehát azért nekik se lesz könnyű dolguk, mondjuk úgy, hogy nem annyira esélyesként utaztak. Haitiben van egyébként magyar érdekeltség, mert hogy az egyik haiti csatár, ő a Fradiban játszik.
0: Komolyan?
1: Igen.
0: Na, ez is új info, de közben én megakadtam. Tudod, kivel játszik Curaçao először?
1: Hát,
0: most kerestem rá.
1: Szerintem a brazilokkal.
0: Nem, a németekkel.
1: Tényleg?
0: Az jó lesz.
1: Ja, Curaçao, a haiti van a brazilokkal.
0: Curaçao német meccs, az milyen jó kezdés lesz. Tippelünk, fogadjunk már rá. Hát nyilván nem a Curaçao nyert, tehát én azt mondom, hogy mondjuk ilyen 1-9. Tehát a németek 9-et lőnek.
1: És szerintem ennyire azért nem szórják meg magukat.
0: Akkor mennyi?
1: Hát figyelj, én azt mondanám, hogy reálisan egy 3-4 gólos német siker. Ha nagyon kinyílik a gólzsák, 6, de én nem írnám le ennyire ezeket a srácokat, szóval én mondjuk egy körülbelül 3 gólos német siker tippelek.
0: Jó, meglátjuk. Azt tegyük már meg, hogy a következő óra elején tippelünk egyet, meg ti is hallgatok, írjátok meg, hogy szerintetek csak így egyszerűen, hogy ki fogja megnyerni, és akkor a végén majd ilyen, na megmondtam, meg majd díjazhatjuk egymást, hogyha bejött. Jó? Tehát a következő óra elejére hozzál egy tippet.
1: Jó, oké. Okay.
0: Jó, témáink is vannak már, hogy emellett, de erről tényleg sokat fogunk majd még beszélgetni. Ilyen tök lehetetlen időpontban lesznek a meccsek. Lehet, hogy olyan is lesz, ami még belelóg a műsor kezdésünkben, nem?
1: Elképzelhető, igen, tehát lesznek esti meccsek, meg lesznek hajnali meccsek. Hát tekintettel arra, hogy ugye a világnak abszolút a túlfelén, tehát Kanada, Egyesült Államok, Mexikó rendezik majd ezeket. Mondjuk, hát a műsor kezdésben lehet, hogy nem. A hajnali 3 órás kezdés az lesz. Most itt pörgetem meg, tehát magyar idő szerint mondom, meg lesz este 9-es, lesz éjfél, az mondjuk szerintem zömében a kanadai meccsekre.
0: Hajnali 3 nem jött ki?
1: Mondjuk lesz reggel 6-os is, igen.
0: Lesz. Azok lesznek az igazán jó meccsek, valamilyen Curaçao.
1: Hát figyelj, de most például pont a júni 14 vasárnap, most keresek olyat, ami esetleg belelóghat nálunk műsorkezdésbe, figyelj, de olyat lehet, hogy nem fogok
0: pont
1: találni.
0: Pont hétvégén lesznek mi?
1: Igen, szerintem pont hétvégén, szombat hajnali 5, Egyiptom iránt, na hát azt azért jó megnézném.
0: Egy jó
1: azt,
0: Egyiptom iránt.
1: Az úgy azért felzaklatná a lelkemet, tényleg. Nem, tehát az igazság, hogy júni 17, szerda, reggel 6 óra, figyelj csak, Ausztria-Jordánia.
0: Na, egy újabb parás mérkőzés.
1: Ha csak utána köszönünk be, jó, mert azt végignézzük. Meg aztán júni 23, 5 óra, az még inkább Jordánia-Algéria.
0: Ezek a jordánok ott játszanak valamiért.
1: Úgy látszik, hogy ők ki akarnak babrálni velük. Jó, tömegesen csak nem fogják nézni ezt az emberek.
0: Igazából egy fontosabb témát találtam a VB-nél. Szerda reggel egy megszökött tehéncsorda szokatlan incidenst okozott egy kórházban. Hogy mit tettek? Na, azt majd jól elmondjuk.
1: Egyébként meg szerintem csak orvoshoz akartak menni. Hát most mi ezzel a gond? Érted? Az egészségtudatosság a németeknél már a teheneknél is megvan.
0: Így van.
1: Illetve hozunk egy kutatást, ami igazolja, én ezt majd el fogom küldeni a feleségemnek, hogy a férfiak tényleg rosszak a bevásárlásban. Ennek most már tudományos alapja is van.
0: De szerinted ez tényleg így van? Na jó, ezt majd megbeszéljük, mert én meg pont ellenkező véleményem vagyok, majd összefeszülünk.
1: Tehát igazából nem én vagyok a hülye, hogy egy bevásárlás alatt legalább 4-szer hívom az asszonyt, hanem egyszerűen csak annyi van, hogy pasiból vagyok.
0: Vagy ez a szerelem. Egyszerűen nem bírod. Nem bírod, mindenről eszedbe jut.
1: Hallod, ezt fölveszem videóra, ezt elküldöm az asszonynak, de
0: küldel, nézze. WC-papír, emlékszel, amikor először fogyott el a WC-papír?
1: Jaj, milyen
0: romantikus élmény. És csukott szemmel bejöttél, és behoztad. Biztos mindenről eszedbe jut, na, így. Jó, ezek lesznek, szóvicc sütörtök, amit valahogy túl kell átkelélni, és készültél még valamivel?
1: Nem, ennyi.
0: Ezt kapjátok ma.
1: Ez lesz ma. Ha van útinfótok, vagy bármi egyéb, javárjá van infóm az M1-esről, elmondom, hogy mindenki legyen boldog. A Budapest felé vezető oldalon a Szárliget és Herceghalom, tehát az 50-es és a 30-as kilométer között már megvan a szakaszos torlódás a külső sávban. Ha ezen kívül bármit tapasztaltok, írjatok. SMS és Viber számunk 0620 978 978.
0: Most pedig hozza a sapkás a híreket.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjtsünk.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Rendkívüli forrásokat kapnak a kórházak a klímaberendezések javítására. Az amerikai haderő újabb támadást indított iráni célpontok ellen. Szünetelni fog jövő héten környén a gázellátás. A mikrofon mögött Hit Taler Andrea, jönnek a részletek. A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. A kormányfő úgy fogalmaz, hogy fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználására. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak, az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. Hangsúlyozza, hogy elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, valamint döntöttek a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjának ügyében. Kitért rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. A bejegyzést azzal zárta, hogy a mai napon 11 órakor részletes tájékoztatást adnak a kormány döntéseiről. Az amerikai haderő újabb támadást indított iráni célpontok ellen a Hormuzi szoros térségében fekvő partvidéken szerdán. A csapás mérés válasz Irán indokolatlan és folytatódó agressziójára, írt a közleményében a középső parancsnokság. Helyi források szerint a célpontok között van az iráni déli partvidéken fekvő Szirik, Bandar Abbas és Qasem sziget, valamint a szárazföld belsejében található Isfahán. A Puskás Arénában a mai napon és szombaton este is koncertet rendeznek, emiatt változik a közlekedés a stadion környékén, közölte a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-vel. Mint írták, a koncertek mindkét nap 19 órakor kezdődnek, de a stadion környékén már 17 órától, várhatóan 23 óráig kell közlekedési változásra, lezárásra számítani. Az MVM E-gáz-D-gáz földgázhálózati ZRT északi gázüzem tatabányai üzemegységének tájékoztatása szerint a társaság üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren június közepén karbantartási munkát végeznek. A munkálatok idején június 15-én reggel 6 órától június 17-én reggel 6 óráig környe teljes területén szünetel a gázellátás.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében derült, napos idő lesz, majd később megnövekszik a felhőzet és beborul az ég. Csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 19 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, szép jó reggelt mindenkinek, 7 óra múlt 4 és fél perccel. Itt van a Roland, itt van az Ádi, és itt vagytok ti, aminek nagyon örülünk.
3: Bizony, bizony. Na hát, mosolygós reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye azt ígértük, hogy ma azért a foci VB-vel foglalkozunk. Én közben egy ágrajzot keresnék, hogy, mert hogy a lebonyolítást azt látom, de arra gondoltam, hogy itt megpróbálom kitölteni, hogy szerintem kik jutnak tovább.
2: Csinálok neked.
3: Gyönyörű lesz.
2: Ja, hogy így végig viszed lépésről lépésre, hogy úgy tippelj. Igen, akkor te sokkal racionálisabb tippelő vagy. Én érzelmi alapon fogok. Amit keresel, mondjam, hogy nekem mi a logikám?
3: Mondja nyugodtan, persze.
2: Jó. Én szeretek annak szurkolni, akinek a győzelmeje nagyon dicsőséges lenne. Tehát a kicsit a kevésbé esélyesnek, annak, akinek a sztoria, a története, a bulvár sztoria Blick címlapra kívánkozna. És ezért vannak néhányan nálam, akik, hogyha nyernének, annak tudnék örülni. Elmondom, kik ezek, és akkor ezekből fogok választani.
3: Haiti?
2: Nem. Hát nyilván most a Curaçao esélyes szerintem, tehát a legjobb háromba benne lesz, az tuti. Nem. Nekem több csapat van, akit mostanában megsajnáltam. Az egyik, amikor szembe jött velem, hogy ugye az angolok elvesztették ezt a legutóbbi, mi volt ez? BL. Nálunk. BL. Elvesztették. Az olyan szomorú volt. Tudom, hogy háromból kettőt megnyertek, de hogy ez nem volt meg, az szomorú volt. Emiatt nem lennék szomorú, hogyha angolok nyernének, de a hollandoknál tudom, mert elém jött egy statisztika, hogy háromszor voltak már másodikak VB-n, még soha nem nyertek. Tudom, hogy másodligás, tehát, hogy másodmezőny, de olyan szép lenne, hogyha most egyszer. És a harmadik, és szerintem erre fogok tippelni, mert bár nem a legesélyesebbek, olvastam, hogy a spanyolokat nyomják nagyon sokan, franciáknak nem fogok drukkolni, de valahol ott vannak a portugálok. És én annyira szeretném, hogy Ronaldónak is meglegyen. Tehát, hogy ahogy a Messinek meglett, neki is meglegyen. Úgyhogy ott is lenne egy ilyen dicső történet, ami tetszene, szóval nincs elfogultságom, nem értek a focihoz, de azt hiszem, hogyha most tippelnem kell, nem megyek rá a tuti biztosra, hanem azt mondom, hogy a portugálok fognak nyerni.
3: Uh-huh. Sokan mondogatják, sőt, hát nyilván ugye a Simpson család elvileg mindent megjósolt, már abból is kirették ezt, hogy a Simpson családban elvileg talán volt, valamikor volt ilyen, hogy a portugálok lesznek a világbajnokok. Igen, figyelj, találtam közben ágrajzot, csak hát ugye ennyi csapattal, ez baromi bonyolult, mire én ezt itt végig pörgetném, az egyenes kieséses szakaszt, az itt végig kéne vennem, hogy vajon akkor ki hányadik helyen végez a csoportban.
2: Már nézem itt a fogadóirodáknak a tip. Yeah, tehát ami a leginkább be fog szerintük jönni, és amire a legkevesebbet fizetnek, az Spanyolország, Franciaország, Anglia, Portugália, Brazília, Argentina.
3: Igen, hát ezt így azért meg lehetett volna mondani. Figyelj, menjünk végig csoportonként, és akkor úgy azért talán könnyebb tippelni, mondjuk jó. Első kettőt nyilván, mert alapvetően ők jutnak tovább. Aztán várjál, azt mondja, hogy igen, a harmadik...
2: És hölgyeim, hogyha unjátok a témát, azt hiszem tegnap kijött a világbajnokságon induló csapatok sorrendje, valami erotikus oldal rakta össze pénisz méret alapján.
3: Tényleg?
2: Hát nyilván a telefáncsontpart elől van, Ecuador azt hiszem az első, tehát azt mondják valami 17,8, de már nem tudom. Tegnap olvastam egy cikket erről, nagyon durva.
3: Igen, de várjál, hogy 12 csapat, akkor abból 24 csapat jön, és akkor még 8 harmadik helyezett jut tovább. Így van az egyenes kieséses szakaszban. Na, szóval A csoport, Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó. Ez a négyes. Hát én innen leginkább, nehéz egyébként Dél-Afrikát meg Dél-Koreát kiszámítani, Csehország, Mexikó. Én ezt a kettőt érezném innen
2: sanszosnak. Összesen végig fogunk így menni?
3: Jó. 12 csoporttal.
2: De csináljuk. Oké, tehát kettőt tovább vittél.
3: Egy kis türelmet kérnék szépen mindenkit. B csoport. De várj, de ezt írnom is kérem, el fogom felejteni.
2: Jó, hogy te ennyire tippelni akarsz.
3: Én ennyire tippelni akarok, igen, és akkor majd a következő óra elején elkezdjük a kieséses szakaszt. Jó?
2: Jézusom. Tehát, hogy...
3: Hát én kérek elnézést.
2: Én
3: ez most
2: meg leszünk
3: ilyen...
2: azzal, hogy azt mondod, hogy Portugál, te meg azt mondod, hogy mit tudom én, Ecuador.
3: Spanyolország, Ecuador, azt biztos nem fogom mondani. B csoport, Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc. Hű, anyám.
2: Te mindig azt fogom mondani, ahol a legszívesebben elutaznék. Svájc.
3: Svájcot én is mondom, meg mondom Boszniát, jó?
2: Oké, okay. De nem akarok most.
3: Azt mondjuk, megértem. Bár vannak szép helyek. Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia.
2: Brazília.
3: Jó. Brazília, a másik helyre te kit tippelsz?
2: Skócia.
3: Én Marokkót.
2: Azt tudom, hol van.
3: D csoport, Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország.
2: Ausztrália, ott fociznak?
3: Fociznak.
2: Törökországot mondtál? Uh-huh. Az bejön. Törökország.
3: Uh-huh. Azt szerintem is.
2: Paraguay jól hangzik. Jól. Vennék kávét.
3: Azért ciki lenne Egyesült Államok házigazdaként kiesne a csoport körül.
2: Ja, tényleg ott van kín. Jó, jó, Egyesült Államok, igazad van.
3: Legyen akkor USA, jó, legyen USA. Bár Paraguay se rossz. Curaçao, tényleg amúgy? Ecuador, elefántcsontpart, Németország.
2: Hát már csak a vicc kedvére németek nyilván. De az a baj elefántcsontparttól, azt tudom, hogy az jó, az régen a kólám volt. Mehet?
3: Mehet, szerintem is ez a kettő, így van. Aztán, jaj, várjál, elgörgettem. Azt mondja, F csoport, Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia.
2: De most a japánok ezen a bizonyos listán, ahol a bizonyos méretek alapján rakták össze a csapatokat, nincsenek elől.
3: Hát azt elhiszem, ázsiaiként, igen.
2: Na mit van?
3: Figyelj, ezt most milyen szempontból kérdezed? Hozom el a japán átlagot, vagy mi?
2: Hogy jön ez ide? Igen, hogy benne lennél a top 10 csapatban. Amúgy a németek elől vannak, nagyon sokkoló, nem értettem. Tehát tényleg ilyen, a top 10-ben benn van a Norvég, az a tizedik, aztán benn van nagyon sok elefántcsontpart, Ecuador talán az első, az az egyetlen, ami amerikai területről, kontinensről, de amúgy afrikaiak vannak ott, meg a németek.
3: Jó. Na, figyelj, Hollandia, meg Svédország, vagy Japán, szerintem.
2: Hollandia biztos.
3: Hollandia szerintem is biztos. Jó, Svéd. Hagyjuk, eljutottuk a csoportkör feléig, akkor majd folytatjuk innen, jó? Egy picivel
2: később. Minden órában megyünk tovább.
3: Minden órában megyünk tovább, jó. Igen.
2: Annyit még beszéljünk meg, csak hogy bevonjuk azokat is, akik nem nagy foci rajongók, hogy majd mondani fogsz te egyet, mondok én egyet. Kérünk Anditól is egyet, meg Kittitől is egyet. Mi legyen a tét?
3: Táblacsoki.
2: De nem áll, akkor legyen nagy. Tehát ez a nagy Milka.
3: Ja, de hú, de az baj, hogy Andi nem ehet csoki. De akkor legyen az is, akkor úgyis, hogy
2: jó! De ne legyen inkább egy, mit tudom én, egy IKEA kupon?
3: Nem. Annak meg én örülne.
2: De legyen egy kupon. Ja, de olyan legyen, aminek nem örül.
3: Jó. Jó. Ne, ja, nem, hát akkor kap valami olyat, ami nagy és örül neki. De azt nem tőlük.
2: És futár hozza. Jó, megbeszéltük. Megyünk tovább, mert hogy témáink vannak erre az órára. Például az, hogy mi történt június 11-én. Ja, itt jegyezném meg, hogyha jól számoltam, amire semmi garancia nincsen, akkor ma kerül föl a V betű, hogyha a felkeltő jeleket nem számoljuk. Ha számoljuk, akkor már fönn van a va.
3: Akkor már va. Akkor aztán van ez vak.
2: De várjál, mert fordítva írják. Tehát akkor jó.
3: Ja, onnan kezd, igen. Jó.
2: Jó meg felkeltő.
3: Vagy jót.
2: Nem, ma fönn van az O, meg a felkiáltójel már.
3: Jó, szuper. Figyelj, mondjuk el, hogy a Barnabásoknak van névnapja, elvébéztük egy kicsit az időt.
2: Barangó névnap is van.
3: Az is van, igen.
2: Barangó
3: meg,
2: Margit.
3: Meg Rosalinda, na ünnepel Rosalinda, a Tulipán, meg a Vasília is.
2: Tulipán, azt tetszik. Jó, oké, születésnaposok. Itt vannak sokan, de akkor mondom azt, aki szerintem minket a legjobban érinthet. Hát engem érint, én nagy Forma 1-es vagyok. 1939-ben Jackie Stewart háromszoros Formula 1-es világbajnok TV-kommentátor megszületett.
3: Aztán Hugh Laurie, ugye Dr. House megformálója.
2: Másik Forma 1-es, Jean Alesiot, már szerintem mindenki ismeri, 62 éve született, 64-ben.
3: Igen, Super Levente magyar jégkorongozó, és szerintem akkor ugorhatunk is nagyjából a világnapokhoz, mert egyébként vannak érdekes világnapok, például a játék világnapja.
2: Bizony, és ez nem tudom kapcsolódik-e, valószínűleg nem egyébként, de 2001-ben ezen a napon jelent meg világszinten a Game Boy Advance, a japánon kívül, úgy értem, de a játék világnapját az ENSZ hirdette, nem kapcsolódik össze, szerintem viszont mind a kettő fontos.
3: Igen, a játék világnapja vélhetően nem kötődik a prostatarák elleni küzdelem világnapjához.
2: De az is fontos, és itt hívnám fel a figyelmet a szűrés fontosságára. Most már ebben a korban nekem is el kell rajta gondolkoznom, úgyhogy ez egy fontos dolog, mert ha időben elkapják, akkor nincs baj.
3: Igen, de egyelőre csak ott tartasz, hogy elgondolkodsz. Közben egyébként azt látom, hogy drága édesapád írt. Minden VB-n Brazíliát jelölöm. Na, ebben egyébként hasonlítunk, mert én is nagy brazil drukker vagyok.
2: Nekem van pólom.
3: Viszont valahogy most idén annyira nem érzem őket esélyesnek.
2: Kender világnapját is ünnepeljük, hogy ki hogy ünnepli, ezt mindenki döntse el magának. És még egy dolgot akartam elmondani a mai találmányokból, mert ez nekem nagyon izgalmas. 1895-ben megkapta Charles E. Hát, hogy mondanád? Darry. Az amerikai szabadalmat a benzinmotoros autóra, 131 éve szabadalmaztatták, tehát a kocsit, 4 lóerős jármű volt, 20 km per órával száguldott.
3: Akkoriban ez tényleg száguldásnak minősült.
2: Petőfi szédült volna.
3: Az biztos. Na, hamarosan jövünk, hozzuk nektek a csillagok üzeneteit is.

0: Rossz Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 7:22, és itt van a horoszkóp, a csillagok üzenetei ezen a különös héten. Nézted te is valamelyik nap, hogy milyen klasszul látszik a Jupiter meg a Vénusz?
2: Rendszeresen lesz.
1: Na, ezen a héten nézni. Nagyon jó nézni.
2: Igen, de majd ma este megpróbálom. Na, kreatív horoszkópjaink vannak, és ugye korábban én beszéltem csak úgy poénból, hogy akkor legyen mindenki mondjuk egy testrész. Hát ez van, hogyha Riddle kolléga komolyan veszi, amit mondok.
1: És akkor mi lesz, kos vastagbél? Így?
2: Körülbelül, hasonló. Nem. Kos, te vagy a térd? Ma te vagy az, aki előre viszi a dolgokat, még akkor is, ha néha meg kell hajolni a kompromisszumok előtt. Egy váratlan helyzetben éppen a rugalmasságod lesz a legnagyobb erősséged.
1: Bika, te vagy a gyomor. Minden élményt alaposan megemésztesz, és ma különösen jól kiszúrod, mi az, ami valóban értékes. Ne vállalj túl sokat, mert nem minden falat való neked.
2: Az ikrekegyű a száj. Ma te vagy a kommunikáció központja, és egy jól időzített mondat sokkal többet érhet, mint gondolnád. Vigyázz, nehogy gyorsabban beszélj, mint ahogy gondolkodsz.
1: És itt a rák, aki szív. Igen. Könnyen ráhangolodsz mások érzéseire. És valaki ma különösen értékelni fogja a figyelmedet. Egy kedves gesztus hosszú időre nyomot hagyhat.
2: Az oroszlán a mellkas. Büszkén kihúzod magad, és ma természetesen vonzod a figyelmet. Használd ezt arra, hogy másokat is bátoríts, ne csak magadat mutasd meg.
1: A szűz a szem. Olyan részletet veszel észre, amit mindenki más elnéz. Egy apró felfedezés később nagy előnyt jelenthet.
2: A mérleg lesz a kéz, ma sok minden múlik azon, hogyan nyúlsz egy helyzethez vagy egy emberhez. Egy segítő kéz többet érhet bármilyen tanácsnál. Jaj, de szép mondat volt ez.
1: A skorpiót irigylem. Ő a gerinc. Nem hátrálsz meg. Ha ki kell állni valami mellett, te mindig kiállsz. A mai nap próbára teheti az elveidet, de te egyenes háttal végigmész rajta.
2: A nyilas jegyű a lábfej. Ez is igazán megtisztelő. Már félúton jársz a következő kaland felé, még ha ezt mások nem is látják, egy spontán ötlet izgalmas irányba viheti a napodat.
1: Bak, te vagy a váll, vagy a vállak. Hóna is lehetsz. Sokan támaszkodnak rád, és ma ismét bebizonyítod, hogy elbírod ezeket a terheket. Azért ne feledd, néha le is lehet tenni azt, amit cipelsz.
2: A vízöntő az agy. Különleges ötleteid ma könnyen meglephetik a környezetedet. Ne magyarázkodj, ha valaki elsőre nem érti a gondolataidat.
1: És halak? Fül. Ma többet ér a figyelmes hallgatás, mint a hangos vélemény. Egy elfelejtett mondat olyan információt hozhat, amire később nagy szükséged lesz.
2: Igen, igen, pláne, nem hogy ez nem egy elfelejtett, hanem egy elejtett mondat. De mindegy, mert egyébként szemüvegben is félreolvasott. Tehát ez benne a legjobb.
1: Micsoda?
2: Azt mondtad, hogy egy elfelejtett mondat olyan információt hozhat. Hát ha el van felejtve, akkor az nem hoz semmit.
1: Most az a kérdés, hogy itt behozzam, hogy az elfelejtett szó az mennyire jó dal? Vagy ezzel csak mélyebbre kerülök?
2: Azzal szerintem csak még mélyebbre.
1: Már ki volt a szem? Nem én, ugye? Az a szűz, jó. Én száj vagyok, én csak mondom.
2: Ja, így van, neked nem is kell látnod, hogy mit. Néha hamarabb beszélsz, mint gondolkodsz. Ezt pontosan tanúsítottad. Na, egy nagyon abszurd sztorit hozunk az óra második felében. Megszökött egy tehéncsorda Németországban, és kikötöttek valahogy a kórházban. De maguktól nem vitték őket. Ezt fogjuk kitárgyalni Andival együtt.
0: Van egy kedvenc slágered!

Kis Roland, Rédl Ádám és a Buenos Morgen. Legális reggeli hangulatjavító. Forrás Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Forrás Rádió. Nem csak a Vízzene Virágfesztiválon,

0: 8:06 perccel Buenos Morgan. Andi lepakolta a Hubik Transról a raklapokat, és megérkezett a stúdióba. Jó reggelt neked is, szia Roland!
1: Jó reggelt! Most akkor én is megkaptam, én előbb beszóltam a Rolandnak, most azt te mondja, beszóltál
2: olyan,
1: nekem.
2: Olyan a fejem, mint egy jelzőbúja. Ja, jelzem, le vagyok égve, igen. Tehát, hogy tegnap leégett a fejem, tehát ilyen erősen vöröses, barnás, inkább vöröses árnyalat az, mint egy jelzőbúja. Aha.
0: Andi meg simléderes sapkában a búja mellett.
1: Simi?
2: De várjál, mert a jelzőbúja az ilyen piros. Jó, hogy a klasszban van tényleg ilyen piros jelzőbúja, de az ilyen háromszög alakú. De pont a színben azt hozom?
1: Hát a színben, igen.
2: Hát köszönöm.
1: Körülbelül.
2: Ugye rákeresek, piros
0: ma érdemes követni a videó közvetítéseket. És tök jó, mert egyébként ugye ott fénylik a homlokot fölött, tehát ez egy ilyen világítós jelzőbúja.
2: Erre gondolsz itt?
1: Igen.
2: Aha. Hát egy kicsit lehet, ja, tényleg.
0: Szóval megjöttek a vidám fiúk és vidám lányok. Andi, nehéz fuvar
2: lányok.
1: Nehéz volt, igen.
2: Egy vidám lány van.
0: Jó van, hát személyiségében kettő néha.
2: Jó, hát vannak ilyen videók, amiben több fiú van és egy vidám lány.
1: Vannak, igen, de ez nem olyan videó lesz.
0: Na, de egyébként tök jól áll, ez divatozás vagy hajmosás hiány?
1: Most már így, hogy beszóltál háromszor is, most már azért mondja, hogy jól áll.
0: Mert tudod, kettő dicsér egyet így. Nem, de hogy ez divat?
1: Hát igen.
0: Divat, jó, oké. Okay. Mm-hmm.
2: Tehát most elhajott, jó, örülünk.
1: Nem mostam, de amúgy...
2: De
1: a divat eltakarja.
0: Értem. Neked a divat, mondja meg, hogy ki vagy. Hoztál nekünk valamit, ez a mai hírhez egyébként passzolni fog. Mondtam, hogy hozd be a szopogatóst. Aha.
1: Igen, és Roland így állt, és nem jutott szóhoz.
2: Hát én csak
1: így néztem, hogy miről van szó, én meg rögtön rámondtam, hogy hozom.
2: Mondom, jó, hát fordítva szokott lenni, na mindegy.
0: Hát igen, volt témánk az a bizonyos finomság, ami a retro finomság. Én nem ismerem a műfajt, ez a sűrített tej.
1: Sűrített tej.
0: De nagyon sokaknak kedvence volt, és a mai napig kapható, és Andi hozott egyet, ilyen fokrémes tubusban van, és azt majd ma meg fogjuk kóstolni.
1: Egyébként
2: ez tényleg, nagyon finom.
1: Tényleg fokrémes tubusban van, és amúgy régen olyanban volt, mint amiben a piros arany van.
0: Ilyen fémben, amit így föltekertél, és aha.
1: Igen, igen. Úgyhogy, na hát most áttértek a fogkrémes tubusra.
0: Na és hogy csináltad ezt? Tehát ezt gyerekkorodban így magában elszopogattad?
1: Igen, igen, így magában nyomtam a számba.
2: Hadd kérjem, mert megnézem, hogy hány kalória van benne, meg mennyi cukor, jó?
0: Azt egy kicsit majd nyomhatok, mert én ilyet még soha.
1: Nyomját azért vettem.
0: De és ezt tejbe?
1: Nem magamnak vettem.
0: Tej helyett kávéba amúgy?
1: Kávéval szokták rakni, igen.
2: Csak úgy a szádba. Kérlek szépen, 100 g termékben 328 kalória, ez ugye 150 g-os, tehát hogy nagyjából akkor egy ilyen 500 kalória körül azt azért úgy hozza. Az kemény.
0: Ezt Nutellával keverve kifejezetten kellemes. Napindító.
2: Cukor sok, várjál, 100 g termékben van 57 g cukor.
1: Úristen,
0: még durva amúgy.
2: Tehát cukor és némi egyéb van benne.
1: Szerintem tej és cukor.
0: Tejet tartalmaz?
2: Tejszín, sovány tejpor, tej, aroma.
0: Na, igen. Abból legalább a sovány. Jó.
1: Legalább az legyen sovány.
2: Te nem leszel az. Tehát, hogyha ezt így sokat nyomod a szádba, akkor te nem leszel. Minimum 8% zsírtartalom, igen. Hát figyelj csak, nem egy fogyókúrás, nasi, az tuti, viszont finom.
0: Igen, mások is írják, hogy szeretnék megkóstolni. Jó, erről majd még beszélgetünk. Lehet egy ilyen játékunk, hogyha valamelyik tejcég megszponzorál minket, hogy lesz egy ilyen benn, és aki megfejti a napi játékot, az egyet nyomhat.
2: Aha.
0: Bejön, nyomunk egyet, mehet.
2: Tehát, hogy bejöhet szopogatni a rádióba?
0: Igen.
2: Sűrített tejet. Jó, én benne vagyok.
0: Figyelj, ez egy nívós játék lesz, ez biztos.
2: Játsz egy tubus sűrített tejjel. Ilyen tényleg nincs sehol más.
0: Egy tubus a hétre van. Hát mi csak nyomunk.
1: Csak egy nyomásért.
2: Csak egy nyomásért. Játsz egy nyomásért, Andi van. Ez nem rossz, amúgy arra jelentkeznének sokan.
1: Most már Andi is kezd olyan színű lenni, mint a babaja.
0: Ez lesz a tubusos játék a forráson. Na, milyen megkóstolom, lehet, hogy ezt videón kívül, de...
1: Miért? Mert én akarom
0: túl
1: látni
0: lesz.
1: Az arcot, hogy mi...
2: Túl erotikus lesz? Tőled?
1: Az lenne, ha én nyomnám a szádba.
0: Ebbe van ugyanúgy, mint a fogkrémen, van
2: nem,
0: rajta ilyen.
2: Nem, ha mi nyomnánk a te szádba.
1: Jó van, rajta, az már egy másik fog, az már egy harmadik fokozat.
0: Fogkrémen van rajta ilyen lezárós.
1: Hát reméljük, hogy nem.
0: És ez egy jó márka?
1: Fogkrémet hoztam, sűrített tej címen.
0: Ez egy jó márka? Tehát
1: nem tudom, hogy ilyen volt-e. De
2: ennek mi a márkája? Az van, hogy sűrített tej.
0: A legtöbb esetben nyilván ez be kell nyalni, de én most próbálom úgy nyomni, hogy más is kóstolhassa majd.
1: Jó, hát örülünk neki. De úristen, hogy betolt az? Na.
0: Hát ez full olyan, mint a meg is fagyi.
1: Igen? Nem tudom, én régen kóstoltam
0: ez
1: már.
0: Ez rohadt finom.
1: Nagyon ugye, jó. Hogy finom? Na most már akkor... Hagyjál. Nem lesz lepődsz meg azon, hogy én ezt így csak így nyomtam a számára. Most megkóstolom csak így.
2: Sajt, tejföl, sűrített tej.
0: Anni a kezére nyomja. És így le fogod nyalni.
1: Próbálom.
0: Belé, közelítek a kamerát.
2: Jaj, hát ez mi? Legalább kap már be az ujjad.
1: Hát, igen.
0: Hát ez nagyon finom, Roland.
1: Kap már be az ujjad.
2: Legalább az ujjadat kap már be. Ugye azért nem mindegy, a magyar nyelv milyen
1: hát,
2: csodás.
1: Nagyon.
0: Mondjuk, ha legalább kap már be, azt kivágom majd effektvonra. Azt nézem. Péter sem fogyasztott még sűrített tejet.
1: Tényleg? Aha. Pedig régen ez nagyon-nagyon menő volt amúgy.
0: Ez brutál finom.
1: Én ezt használom.
0: Nézd a Rolandnál, a Roland. Jó van. Csak sikerült.
1: Na én ezért nem nyomtam a számmal, látod?
2: Én összekerem magam,
0: hogyan lesz piroskából hófehérke?
2: Várja.
0: Amúgy ezzel bekened magad egy ilyen átlag jó szín kijön. Nem ilyen?
1: Régen egy kicsit finomabb volt, de amúgy igen, hozza ennél ezt a régi.
0: Ez igen, ennél is jobb. És ebből nincsen cukormentes, zéro.
1: Hát nincs. Várj, el kell, hogy keser. Na ugye, el kell, hogy keserítselek, de nincs. Tehát, és az a baj, hogy ez olyan, mint a Nutella, hogy nem tudsz vele leállni.
0: Igen,
1: és az a mellékelt ábra mutatja is, ugye Roland már a másodikat tolja a szájába.
0: Van egy futópad, majd lefutja. Olyan ember nincs, aki megáll egy kanál Nutellánál, igen, ez tény. Na, de hogy miért passzol ez a témánkhoz? Képzétek el, szerda reggel Németországban megszökött egy tehéncsorda, és szokatlan incidenst okoztak egy kórházban. 6 tehén sétált fel a kórház második emeletére.
1: Jó.
2: Ott melyik osztály volt? Mert hogy
1: Figyelj, milyen vizsgálatra mentek?
0: Erről nem szól a hír, de megnéztem, hogy milyen osztályok vannak ott, ahol ez megtörtént. Van belgyógyászat, ortopédia, szülészet, pszichiátria és dietetika.
2: Hát szerintem a pszichiátria. Valami besokaltak.
1: Esélyes, igen.
0: Te érzékenységi szakrendelést szeretnék még, de a belgyógyászat az kemény, mert a tehénnek ugye 4 gyomra van. Tehát ott az egy melós szakasz, hogyha oda mennek mind a 6-an. De milyen kedvesek, hogy együtt tették ezt meg. Elkoboroltak a rétről, kb. 1 kilométert tettek meg a kórházig, egy járókelő szólt a rendőröknek, 2 tehenet a kórház személyzetének sikerült feltartóztatnia, de a maradék 6 felsétált a lépcső.
2: Mert nem tudták, hogy van lift. Vagy egyszer oda nem fértek be, tudod.
0: A büdös életben nem lépcsőzött még tején. Tehát, hogy miért megy föl a lépcsőn? Értem, még bemegy a kórházba, valamiért bemegy, érez valami szagot. Nem, de valakinek hát széna szaga van.
1: De pont, hát igen, mert amúgy meg a kórház szag az inkább taszítani szokta az embereket. Nem
2: hát az embereket, igen, na de a teheneket. Egyébként
1: ők arra gerjednek?
2: A beteg felvételi irodánál becsekkoltak-e? Volt-e időpontjuk? Ugye?
1: Ja, hát igen.
2: Van itt egy-két kérdés.
0: Volt-e náluk tájkártya,
2: valamelyik, igen. Na, szóval,
0: hogy... Biztos, hogy mind a 6 tehén volt-e?
2: Ja, lehet egyébként, hogy tényleg olyan betegek, akiknek azt mondták, hogy 2 hónap múlva van esetleg időpont. Ó, megoldjuk.
1: Ezt beöltöztek, igen.
0: Tényleg, ez kegyetlen történet, és elkezdtem egy kicsit nyomozni, mert oké, 6 tején elindul. Ezek mennek, mint a vadállatok, tehát, hogy kiszakadt valahol a kerítés, és nyilván kijöttek, elindultak valamerre. A tehenekről ugye azt tudni kell, hogy nekik van egy szokott útvonaluk, tehát, hogy őket viszonylag könnyű hazaterelni. Nem tudom, hogy miért pont a kórházhoz jutottak, azt sem tudom, miért mentek be, de ezt a lépcsőt értem legkevésbé. Volt egy ilyen népi legenda, hogy a tehenek lépcsőn csak felfelé tudnak menni. És egy kicsit utána néztem, hogy mi a helyzet velük, és az a helyzet, hogy ez nagyon-nagyon erős tévhit, mert hogy a tehenek lefele is tudnak jönni, csak nehezebben. Ennek több oka van. 1. A tehén szeme oldalt helyezkedik el, ezért rosszabbul látja közvetlenül maga előtt és alatt a lépcsőfogokat. 2. A patája nem kifejezetten lépcsőzésre alakult ki. 3. A tehenek ösztönösen óvatosak, és itt a kedvencem, a tehén nagy testsúlya. 4. Lefelé menet könnyebben elveszítheti az egyensúlyát.
2: Tehát magyarán a tehén le tud menni a lépcsőn, de nem akar.
0: Nem akar, tehát ha ott van a másodikon, akkor már ott marad.
1: Legurul.
2: Szegény. Az mondjuk veszélyes lett volna. Gondolj bele, hogy sétálsz föl gyalútanul egy kórházi lépcsőn, és szembe jön egy tehén.
1: Jó, tényleg. De úgy alapjáraton, ha csak úgy ott vagy a kórházban, és szembe jön veled egy tehén, már az.
0: És képzeld el, a személyzetem benézed. Mondod a doktor úrnak, hogy mi van. Mire tud használni egy kórház egy 6 tehenet?
2: Ha megfejik őket, ha ez friss tej.
1: Tényleg.
0: Végre jó a kaja, nem?
1: Igen.
0: Durva. El tudjátok képzelni János kórházban? Vagy úgy mitől benn vagytok valamiért, és egyszer csak besétel egy tehén?
2: Hát így magyar kórházakban el. Tehát ott azért elég sok mindent el tudunk képzelni, igen.
0: Azt mondják, sérülés nem történt.
2: De egyébként az jutott eszembe,
1: mármint,
2: figyelj,
1: hogy a tehenek nem sérültek meg, vagy az ember?
0: A tehenek nem, a betegek nagyon szarul vannak. Tehén nem sérült.
2: Gondolj bele, hogy ott ülsz a pszichiátrián, bemész az orvoshoz, doktor úr, előbb itt teheneket láttam kint. Hú, látom, tényleg komolyan gondok, hogy szállatos kivizsgálás kell.
1: Igen.
0: Nem viszem el ezt az egész sztorit. Szülészeten itt írja valaki, hogy akkor lehet, hogy borjak voltak a tehenekben, de ez sem hiszem, ez sem valószínű.
2: Ott csak látogatóba mentek.
0: Valaha, valahol láttatok...
1: Lehet, a gazdájuk tényleg bent volt, és meg akarták látogatni. Honnan
0: és
1: tudjuk?
0: Ott kérődzik valaki a dietetikán. Tényleg, láttatok nagyon-nagyon furcsa, nagyon különleges helyen olyan állatot, ami baromira nem volt oda való? Tehát ért már titeket ilyen sok? Én meséltem egyszer a Budörsön a 10 emeletesek között, a panelok között a tevét. Ugye az délután kiderült, hogy cirkusz volt, de ott én is őrültnek hittem magamat egész nap.
2: Hát figyelj, most azon gondolkozom, hogy én cirkuszban megszökött állatot nem láttam. Hát most mondom, a vaddisznó az szerintem az. Még amikor a vaddisznót láttam itt 100 méterre játszótéren, az azért erős volt.
1: Hát azt igen. Azt
0: játszótéren?
2: Igen, hát mentek játszani, hát most...
1: Igen, mi is egyébként bent a homokozóban az elkerített részen voltunk, és ott sétáltak a vaddisznók, úgyhogy mi is láttuk, igen.
0: Az komoly, az igen, óvatosan.
2: De ennél extrémebbet így még
0: rókát
2: nem.
0: Rókát láttam lakótelepen, nagyon sokszor.
2: Ja, hát azt én is láttam már, igen.
1: Hát nálunk meg ugye apu haza is hozta, szóval... Ez a kis rókát.
0: Én tevét
1: láttam.
0: Tevét hol?
1: Tevét, egyszer voltunk kirándulni, azt hiszem a Rámszakadéknál voltunk, és ott volt valami ilyen hely, ahol ugye kirándultunk, vagyis hát ugye aludtunk, és akkor reggel ugye az egyik osztálytársam így fölébredt, így egy szobában voltunk, és így elkezdi mondani, hogy benézett a teve az ablakon, és így néztünk, hogy mi van, alszol még, vagy mi bajod van, és utána kinéztünk, és tényleg ott volt a teve.
0: De mit csinált ott egy teve?
1: Nem tudom, ott voltak hátul.
0: Lehet, hogy elvették ezt az irányt, hogy szamarakkal viszik a Amerikában, ott a Grand Canyonban az embereket, és hogy Magyarországon akkor legyen teve turizmus.
1: Nem tudom. Valaki tevéket tartott.
2: Meg egyébként így rendezvényen találkoztam alpakákkal, akiket lehetett simogatni. Azok meg lámák, így vannak.
0: Cukik és vihető.
2: Alpakák voltak.
0: És ezek egyébként simán el is tudnak szabadulni ilyen körülmények között. Andi, hogyha mondjuk valaki feleségül venne, és mondjuk tegyük azt arab lenne, és felajánlana 100 tevét a családodnak, azt hova raknátok?
1: Hát se, nem tudjuk hova. Mindenkihez a lakótelepen beadunk egyet, és akkor...
2: Hát régen nagyon ment ez a telefarm, nem? Volt valami ilyen játék, tehát online tevét nevelgetni. Na, ezt eljátszuk élőben.
0: Én amit szoktam még látni, Budörsön ott nincsen nagyon a közelben se tó, semmi ilyesmi, mégis az úszodának a külső medencén rendszeresen vannak kacsák. Nem tudom, honnan jönnek, nem tudom, miért ott pihennek meg, de ott úsznak.
1: Hát valahol valamelyik tóról jönnek, nem?
0: Ezek a klórbíró kacsák.
2: Lehet ott tartják a lakótelepen, lehet, nem csak ilyen megfürdetik.
1: Igen. Vagy lehet a kacsák meg a klórral gerjednek, és akkor...
0: Jó, figyeljetek, ezt meg akarom csinálni, hogyha bárkinek van itt a közelben tehene, akkor elvisszük közintézményekbe, és megnézzük, hogy hanyadik emeletig mennek fel. Szóval írjatok, hívjatok, meg hogyha láttatok különlegesen furcsa állatot, azt is írjátok meg 0629 789 85, kérem a sűrített tejet.

0: Rose.
1: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést.
2: A szombatesti pörgést.
1: Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.
3: Hangolunk nálunk a bulira.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
5: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
4: 4 nap, végtelen élmény.
6: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
7: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon! Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
1: Ez reklám volt.

0: keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán szerdán. A miniszter kiemelte, a júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. A katasztrófavédelem központi mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetőek legyenek. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon Kecskéden várja a véradókat. 14 óra 30 és 18 óra között a kecskédi öreg iskolában nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges. Ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Esztergom megyei jogú város önkormányzata várja a lakosságot a Városháza felújításának lezáró ünnepségére. Az esemény június 13-án 10 órakor kezdődik a Városházán, amelyet majd meg is lehet tekinteni.
1: Időjárás.
0: A mai nap első felében napos idő lesz, majd a délutáni órákban megjelennek a felhők, késő délután pedig már zömében borult idő várható. Az előrejelzések szerint vármegyénkben csapadék nem lesz, 19 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyeg tisztítás, háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és Reed

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra 04, Buenos Morgan, egy tubus sűrített tejjel és crunchy csokis ropival adtunk az egészségnek. Remélem bennetek is túl buzzog a cukor.
3: Igen, úgyhogy ha ilyen cukorsokban szenvednénk, akkor nézzétek el.
2: Hello, Roland, jó reggelt.
3: Hello, jó reggelt. Na, a piros csíkok jelentek meg, hál' Istennek nem a testemen, az egész fejem piros, hanem az élő térképen környe, aztán Tatamájus egy út, az M1-en egy nagyon rövid szakaszon Tatabánya magasságában, van egy narancssárga Bicske után, leginkább Herceghalom térségében. Komárom egész nyugis, ott egy ilyen közepes forgalom tűnik, Esztergom belvárosa, ott viszont szintén van jelentős mértékű forgalom, úgyhogy ezt tudjuk elmondani egyelőre az utakról, baleset viszont nincsen.
2: Mi viszont folytatjuk a VB tippelést, ugye, a verbális bizniszünket.
3: Igen, mert ugye eljutottunk az F csoportig, azt hiszem, a Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia, ott ugye megbeszéltük, hogy Hollandia azt mindenképpen úgy éreznénk, hogy tovább megy.
2: Svéd.
3: Igen, de egyébként a japánok is tudnak szerintem meglepetést okozni. Tehát én úgy írtam fel, hogy Svédország per Japán, tehát ezt meglátjuk, nem tudom. G csoport, Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland.
2: Hűha, hát a belgák mennek. Irán, Új-Zéland, Egyiptom. Egyiptomiak jók?
3: Szerintem Egyiptom.
2: Jó, igen. Legyen ez.
3: Igen, én rájuk tippelnék. Belgium, Egyiptom. Oké. Okay. Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöldfoki szigetek.
2: Hogy Egyiptomnál ilyen piramis játék van? Hogy elől a csatár és mögött a...
3: Igen? Úgy. És mindenki be van tekerve.
2: Nem mondjad?
3: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöldfoki szigetek.
2: A spanyolok a nagy esélyesek. Tehát ha ők nem jutnak tovább, akkor nagy a baj.
3: Akkor senki mi?
2: Aha.
3: Jó, én Uruguayt teszem meg melléjük, szerintem Uruguay is jó. Jó. Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál.
2: A franciák is esélyesek. Norvégia.
3: Norvégia zseniálisan jól szerepelt a selejtezőkön, mondom neked. Úgyhogy ők is akár lehetnek ilyen. Hát nem mondom, hogy titkos esélyesek a VB címre, de ők szerintem egy jó szereplést tudnának akár hozni. Azt lehet, hogy pont az lesz a meglepetés, hogy nem fognak jól szerepelni.
2: Viking lelkület.
3: Argentina, Algéria, Ausztria, Jordánia.
2: Na, itt a jordánok játszanak 6-kor, de Argentina tuti, hát láttam egy csomó ilyen argentin mezest, azt tudom, az nagyon divat, meg a brazil, ezekben vannak a legtöbben.
3: Igen, hát figyelj, én egyébként nem biztos, hogy, de Argentina biztos tovább megy, én lehet, hogy Algériát mondanám mellék, nem is Ausztriát.
2: Tényleg? Uh-huh. Én Ausztriát, jó, mindegy, itt mást gondolom.
3: Kolumbia, Kongó, Portugália, Üzbegisztán.
2: Portugália nyilván, nekik szurkolok akkor most. Kongó.
3: Na,
2: ez nem a Big Brother-ben volt, az elsőben?
3: Az a Pongó, ja, volt, aki bugyit árult. Pongó művész úr. Az Kolumbia, Portugália. Én őket tenném így.
2: Jó,
3: meg.
2: Kolumbia legyen.
3: Anglia, Gána, Horvátország, Panama.
2: Anglia és hát horvát vagy Gána?
3: Szerintem inkább horvát.
2: Horvát? Jó, horvát?
3: Jó, na, akkor megvagyunk a csoportkörrel.
2: Várjál, most lehet, hogy jó nagy hülyeséget kérdezek, de görög volt?
3: Egy csomó olaszok sincsenek kint.
2: Azt tudom, de hát a görögöket én nagyon szeretem az EB óta, amikor nyertek.
3: Azt tudod, mikor volt már?
2: Tudom, hát ez az egy emlékem van fociból, az külföldi fociból.
3: Az baromi régen volt már. Az a 2004-es
2: volt. Azt hallottam, hogy az olaszok szomorúak, hogy nincsenek kint, de hát ez van.
3: Ez van.
2: Lazán veszük az életet, ez lesz.
3: Kokész, na. Na, szóval ez a csoportkör, és akkor jaj, bezártam a szágrajzomat. Jaj, akkor most bajba leszek.
2: Na majd összerakod, de most hováig fogunk eljutni a mai műsorban?
3: Hát, ha mindent bezárok idő előtt, akkor sehova.
2: Hát igen, ez a...
3: Akkor így. Jó, oké. Szerintem akkor az ágrajzot, azt majd akkor folytatjuk a 9-es beköszibe. Jó, 9 óra után.
2: Jó, de eljutunk odáig, hogy mondjuk a negyed döntőkig?
3: Végig eljutunk. Végig megyünk. Mindenen végig megyünk. Jó, igen.
2: Figyelj, szóvicces dolgokkal folytatjuk majd, de az a helyzet, hogy nekem most tényleg borzalmasak vannak. Egy van, amire azt mondom, hogy na, az nekem is tetszik. Meg találtam olyat, ami nem szóvic, úgyhogy egyet most elsütök, jó, mert ezt nem zsúfítom bele abba a rovatba, de ez tetszett, lehet, hogy te ismered. Hogy mondja meg a lány az anyjának, hogy terhes?
3: Nem tudom.
2: Van egy kis probléma, Nagyi.
3: Ez jó.
2: Na, ki akarja ezt hallani, hölgyek?
3: Ez jó, ez tetszik, igen.
2: Érdekes megközelítés. Te sem állsz jól szóviccekből, tehát megint ilyen túlélésre megyünk, ugye?
3: Nem, nekem van több, tehát nekem van 6. hatot találtam, de egyik fárasztóbb, mint a másik.
2: Jó, az nagyon jó irány lesz, rendben, szerintem itt a cukorsok ebben a rovatban is kijön majd, és még erre az órára tervezünk egy nagyon fontos dolgot, állítólag a férfiak bizonyítottan, bizonyíthatóan rosszabbak a bevásárlásban, kutatás is igazolja, én küzdök majd a kutatás ellen, mert szerintem én kifejezetten jó vagyok benne, most vagy kiderül, hogy ez megint egy női tulajdonságom, és akkor még egyel a skálán arrafelé simulok, vagy kiderül, hogy téved a kutatás.
3: Nem, ez az, nem előbbi, az előbbi lesz. Igen, én meg pont az leszek, aki maximálisan alátámasztom, hogy igaza van a kutatásnak.
2: Jó, meglássuk.
0: Buenos Morgen! Hol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsor.

0: 8 óra múlt 20 perccel, Buenos Morgan mindenkinek. Itt van a Szóvic csütörtök, a pillanat, amikor kinyírjuk egymást, a hallgatókat és mindenkit, de aki ezt túléli, az már vígan szaladhat bele a hétvégébe. Roland egyébként nagyon gépel, itt komplett ágrajzot készít.
1: Igen, én most levezetem, hogy nagyjából szerintem, hogy alakul majd a foci VB, aztán richtig lesznek meglepetések, de hát ugye az, amivel előre nem tudsz számolni, ha ezért meglepetés. Na, ezt már 9 óra után itt levezetem nektek adásban is, hogy jó, nagyjából mit írtam.
0: Nem sokan írtátok még a győztest, tehát hogy tippeljetek már ti is, most az elején még lehet. Ma van az első meccs?
1: Így van, ma kezdődik a foci VB, úgyhogy...
0: Ki fog nyerni? Nem ma, hanem úgy az egészen, ezt írjátok meg, vagy ha van egy sorsoló polipotok, az is jó.
1: Vagy bármilyen sorsoló állat, ugye? Majd egyébként ennek is lehetne egy külön valamikor egy megszólalást szentelni, hogy milyen ilyen állatos sztorik vannak.
0: Aha, ezt igen, megcsináljuk igen. Holnap, az első meccs után. Tartunk egy ilyen kis VB blokkot.
1: Jó, szerintem is. Na, most viszont hozzuk a fárasztóbbnál fárasztóbb szóvicceket, és ugye én fogok kezdeni, mert szerintem nekem jött össze több.
0: Neked nagyon-nagyon sok van, bocs, de én meg nem szóviccből találtam tök jókat. Még egy nem szóviccet mondhatok soron kívül.
1: De csak soron kívül.
0: Csak soron kívül, jó. Drágám, mindjárt itt vannak a vendégek. Tedd el a gyerekbiciklit az előszobádból. Az előszobából. Na de szívem, hát a lakatosék nem lopnak. Tudom, csak nehogy felismerjék.
1: Igen, ez klasszikus, jó. Ez régi, igen.
0: Én nem is vertem. Akkor vidd a szóvic rovatot.
1: Jó, figyelj, tudtad, a kolibri visszafelé repül. A darás pedig visszafelé szárad.
0: Jó, hogy értem.
1: Azt néztem rajta, nem is.
0: Én próbáltam megérteni, de jó, köszönöm szépen. Nagyon rosszak lesznek. Hogy hívják a szemüveges akkumulátort?
1: Vakumulátor?
0: Vaksi.
1: Ja, vaksi.
0: De közel voltál.
1: Igen, igen. Beszélget a nő meg a férfi. Apád túl sokat aggódik, érted? Tudom, ezért is ő szült meg. Én azt hittem, az anyád volt.
0: Ez, amit éreztem. Tehát, ahogy mondtad, hogy már éreztem. A bíróságon kérdezik a vádlottat. Volt cinkosa? Egy kis bronzkecském volt, de eladtam.
1: Ez jó, ezt tetszik, igen. Hogy nevezik a viszkető varázslót?
0: Csiribiri, csiribá, vakar, vakarvadabra, abrakavakra, nem tudom.
1: Vakaróz.
0: Nem lett volna meg, pedig haladtam az irányba. Breki, van neked jogosítványod? Hogyne, B-kategóriás.
1: B-kategóriás. Ha a régi fajta igazolvány elszakad, az személyi sérülés?
0: Figyelj, én egy jót találtam, ezt hagytam a végére, hogy azért mégis legyen valami poén a végén. Mit mondanak az inkontinenciális forró vonalon?
1: Nem tudom.
0: Kérem, tartsa. Ez nekem nagyon tetszett.
1: Ez jó volt. Jó, akkor én is egyel zárom, és akkor egyet meg így elhagyok, mert az nem is volt annyira jó. Miért nem főznek a tetőn az általános ácsok?
0: Nem tudom.
1: Hát mert az a szakácsok dolga.
0: Jézusom. Forrás Rádió. Jót érzel.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áruösszekészítő munkakörbe Bicskei Logisztikai Központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
2: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
3: A Jó Világ Van koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
2: majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
3: Június 13-a, Komáromi Erőd.
2: Találkozzunk ott!
3: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 óra múlt 37 perccel, Buenos Morgan, itt van az Andi, itt van a Roland, én az Ádi. Andi, te még nem tippeltél, VB-re mondj egy győztest. Nagy tábla csokiban fogadunk, vagy hogyha te nyersz, akkor valami olyanban, amit szeretsz. Mondj egyet.
1: Jaj, de nagyon megleptetek most. Portugália.
0: Én is azt mondtam, akkor most mi alapján? Tehát, hogyha most mind a ketten...
1: De Argentinát meg nem mondok, mert szerintem...
2: Én nem Argentinára fogok
1: tippelni. Akkor mondom Argentinát.
0: Mondod Argentinát?
1: Hát most akkor már te lestoppoltad a portugál.
0: Ne haragudj, de kérem a portugálokat, jó? Na, ezt is megbeszéltük. Képzeljétek el, hogy itt egy kutatás, amivel én fullosan nem tudok egyetérteni, szembe megyek vele, és sőt, mint gyűlölöm, megvetem ezt a kutatást. Roland meg azt mondja, hogy ez egy tök jó eredmény, és szerinte igaza van a kutatóknak, és akkor most kiderül, hogy megint én megyek egyel a női esedésem folyamatában előrébb, vagy a kutatók tévedtek, ugyanis itt a bizonyíték, hogy a férfiak tényleg rosszabbak a bevásárlásban, mint a nők.
2: Legalábbis szerintem meg de.
1: Szerintem is.
0: Tényleg? Na jó, először beszéljük meg a mi véleményünket, aztán összefoglalok egy-két pontot, mert sok mindenre alapozzák.
2: Eredetileg a home office-nak a hatását vizsgálták a vásárlási szokásokra, és akkor lettek ilyen mellékes következtetések.
0: De azt tudod, hogy jött ki belőle? Azt képzeld el, hogy a home office-nál megállapították, hogy az emberek, mit tudom én, mennyi már nem emlékszem, aztán ilyen 10%-kal többet költenek a bevásárlások Igen. során, mint home office-on kívül, és aztán megvizsgálták, hogy ez a 10% többnyire azokban a családokban tevődik össze, ahol a férfiak vásároltak. Tehát, hogy ahol a nők vásároltak, a home office-ban ott nem nőtt, ahol a férfiak, ott minden megborult.
2: Hát, mert gondolom maguknak vettek még plusz nasikákat, rákcsákat,
0: veszek egy iPhone-t, elküldesz kenyérért, és veszek egy iPhone-t, vagy mi?
2: Nem, hát az,
1: hogy... Nem mondd már, hogyha mondjuk az élelmiszerboltban lenne egy kitelepülés, akkor nem vennél magadnak valamit?
0: Miért te nem?
1: Nem csábulnál oda?
0: Hát simán, de ha oda települtünk ki, akkor nem fizetek. Tehát akkor csak, mint az Elbandiek az egyik epizódban, így befekszem a hűtőpultba, és amit érek, harapom.
2: Ja, amikor beköltöztek, ugye a szupermarketbe.
0: Ez marha jó rész amúgy. Igen. De hogy miért te nem? A nők nem?
1: Szerintem annyira nem. De nem is, még... szerintem nem is az elcsábulás van itt amúgy ebben, hanem az, hogy...
0: napszemüveget, labellót veszel, én meg csokit.
1: Nem, hanem az, hogy szerintem túlvásároljátok magatokat, mert nem tudjátok eldönteni, hogy a nők mit akarnak, mire gondolnak, melyiket szokták venni, és lehet, hogy mondjuk egyfajta termékből vesztek két félét, mert nem tudjátok, hogy melyiket szokta az asszony venni.
2: Na, én ezt megelőzöm azzal, hogy egy bevásárlás alatt 4 + 6 alkalommal hívom fel Nórit.
1: Hát igen.
2: A negyediknél már elég ideges szokott lenni.
0: De az nem ezért van, azt beszéltük, az azért van, mert minden termékről eszedbe jut. Igen, ez ilyen szerelmi dolog.
2: Igen, és ilyen romantikus típus vagyok, és ez pont a hipermarketben fog rám törni.
0: Emlékszel, amikor együtt rágóztunk a strandon. Na melyik volt az? Hubabuba vagy?
1: De most, ha bementek a boltba,
0: igen.
1: Tehát kiket szoktatok általában látni telefonálgatva keresni termékeket? Nem a nőket, hanem a férfiakat.
0: Nem látom,
1: általában.
0: Mert telefonálok.
2: Igen. Az meg a másik egyébként, igen, hogy amit szoktam venni mindig, azt tudom, hogy hol van. Amit nem szoktam mindig venni, attól meg tök ideges vagyok, mert nem találom.
0: Jó, de ebben is szemetek, mert átpakolják pont ezért, hogy járt körbe a boltokat. De...
2: utálom is őket ezért.
0: Nem tudom, én mindig is profi bevásárló voltam, én már mikor a nagymamámmal mentem, aki vidékről jött föl, vagy hát Székesfehérvárról jött föl a Nagy Ósamba, ami akkor ott volt először, akkor már neki is mondtam, hogy jó, és akkor itt az alkohol soron futunk vissza, mert ott kevesen vannak ilyenkor, akkor az, tehát, hogy mindig így tudtam az irányokat, és nálunk én vagyok a nagy vásárló. És egyszerűen nem értem, hogy miért értetek ebben ennyire egyet. Itt lebontják fázisokra a dolgot. Azt mondják, hogy van egy olyan a pakliban, hogy a férfiban nem feltétlen a rossz szándék az, ami miatt ezt elrontja, hanem igazából ezek olyan témák, amikről ritkán beszélünk, és aki csinálja, abban egy folyamatos tudás lesz. A legtöbb helyen a nők vásárolnak, és bennük alakul ki ez a folyamatos tudás, és a férfiak meg ösztönvásárlók.
2: Nem, én nálunk az van, nálunk én járok többször boltba. Én mindig ott jöttem. Vagy közösen vásárolunk, vagy csak én. Esetleg valamelyik gyerekkel megyek be. Ha Niával megyek, az jó, mert ő mindenről tudja, hogy hol van. De ő otthon is, tehát ő ez a típus, és szerencsére ez a boltban is így működik, úgyhogy ilyenkor én azt szoktam, hogy ő az én élő információs pontom. Niuska, nem találja apa, hogy ez hol van. Jaj, apa, És akkor oda vezet, igen. Nem, nálunk az szokott lenni, hogy nem tudom, hogy mi az, ami van otthon még, vagy elfogyott. És akkor veszek. Emiatt volt az, hogy múltkor vettem úgy 2 liter tejet, hogy volt otthon 6.
0: Na, de ilyenkor átveszem féláron.
1: Hát jó, figyelj, most legalább utána nem kell majd venned.
2: Igen, de ezt a legközelebbi alkalomig elfelejtem, és megint veszek. Na.
1: Hát de legalább mindig van.
2: Igen, az is biztos.
1: Nincs az, hogy elfogy, és akkor nincs.
0: De mert itt az, igen, hogy nem egy nagy explicit tanítási folyamatról van szó, hanem egy ösztön az, hogy kit kérünk meg otthon segíteni, és a férfiak ebben nem segítenek, és nem figyelik, hogy mire van szükség, uh-huh. és mi az, ami kell otthonra. Tehát te figyelmetlen vagy otthon.
2: Igen, de most már egyébként, amikor úgy rákészülök, akkor körülnézek otthon, és akkor képben vagyok, meg írok listát. Különösen akkor, hogyha olyan dolgot kell venni, ami nem a szokásos termékek közé tartozik, akkor én rendre írok listát, és ilyenkor látni azt, hogy az így és úgy vásárol, hogy nézi a telefonjában egy jegyzettömböt, mert oda felírok mindent, és nem kérlek szépen. Ez a professzionalizmus, mert ez az alaposságnak a jele, úgyhogy én ilyenkor listából szoktam vásárolni, a szokásokat nem írom fel, tehát felírom azt, amit nem szoktam mindig venni, plusz a szokásos, nekem ez ilyenkor így van beírva a telefonomba.
0: De nem, ezt nem így kell. Éhesen el kell menni, amit megkívánsz, bedobod a kocsiba, aztán csinálsz belőle valamit, ami kijön. Itt 3 részre bontják a vásárlást: fizikai feladatra, lemenni a boltba, hazahozni, cipelni, stb. Kognitív munkára, tehát egy kis tervezés, lista összerakás, mire van szükség, mire kell otthon figyelni, és érzelmi munkára, ki mit szeret, kinek mi a kedvence. Na, itt jöhet be viszont egy férfi faktor, hogy mondjuk a sörös polc tele, de nincsen otthon kenyér. Uh-huh.
2: Nem, nálunk ez ilyen nem fordulhat elő, tehát, hogy mindenkinek a kedvencét megvesz.
0: Te tudod, mindenkinek? Oké, most bemész a boltba, és mindenkinek akarsz kedveskedni. Mit veszel a feleségednek?
2: Hát mindenképpen valami cukorment. Tudom, hogy milyen cukormentes nasikat szeret például.
0: Valami nasit? Oké, mit veszel Niának?
2: Niának gumicukrot.
0: Gumicukor, és van egy fiad. Dávidnak?
1: Dávidnak. Van egy fiad?
2: Sushit.
0: Sushit?
2: Imádja a sushit.
0: Viszed a gumicukrot, meg a sushit?
2: Igen. És mind a két gyerek boldog lesz. Dávid imádja a sushit.
0: Jó, tehát akkor ez megvan, a fizikai munkával nincsen baj. Kognitív munkában borulnak el állítólag sokszor a férfiak, hogy valamit nem visznek, ami szükséges valamihez, és ezért nem készül el. És itt adnak egy nagyon nagy tanácsot a nőknek, hogy nevelni kell a férfit. Tehát nem azt kell csinálni, hogy megoldani helyette a problémát, hanem utalni kell rá finoman, hogy ez most rohadtul vidd vissza, és hozzál helyette olyat.
2: Hát de az utalás nem működik. Tehát én ezt szoktam mondani, én férfi vagyok, nekem pacekba meg kell mondani face to face, és azt értem. De utalgatásokból én nem értek, és a legtöbb férfitársam szerintem ezzel én gyanítom, hogy egyet ért. És igen, egyébként, na ezért vásárolok listából. Mert hogyha az ebédhez kell valami, az tök gáz, hogy akkor vissza kell mennem. Hát párszor előfordult már az életben. Inkább fölírom a listát, és akkor abból szépen mindent megveszek.
0: Nekem az egyetlen hibám.
2: Ajajajajajajajajaj. A szerénység mintaképe, igen?
0: Az egyetlen hibám, amit el szoktam követni, hogy lemegyek valamiért, és megveszek egyébként 4-5 dolgot, ami fontos, és ami kell, de azt, amiért lementem, azt elfelejtem. Ez egyetlen dolog, ami a lista mellett szól, de szerintem ezt mások is elkövetik.
2: Na ez egy olyan tipikus. Végre van egy olyan vonásod, ami tipikusan pasis.
0: Ja, az jó.
1: Hát meg kivéve, ha otthon hagyod a listát, ugye?
0: Nekem nincs lista, mert annál jobb vagyok, tehát hogy én a használati utasítást is akkor olvasok, ha már füstöl. Tehát ez a bénáknak van.
2: Jó, igen, te vagy az ember, akinek ugyanúgy kéne a lista, csak te ezt nem vallod be.
1: Csak igen.
0: Még amúgy is mást olvasok, mint ami le van írva, tudod? Tehát igazából...
2: Ja tényleg, hát pláne, hogy a szemüveg nélkül nézel a listát, az hót mást veszel.
0: Rajta a lista nem segít. Jó, de legalább annyit el tudtok ismerni, mert hogyha valamiben teljesen biztos vagyok, akkor az ez, hogyha lemegy egy férfi meg egy nő vásárolni, a férfi kevesebbet fog fizetni.
2: Nem vagyok benne biztos.
0: Szerintem meg de.
1: Hát figyelj, egyébként nem vesztek felesleges dolgokat, vagy ritkán vesztek szerintem felesleges dolgokat.
0: Tehát olyan nem veszünk, ami csak
1: azt veszitek,
0: igen.
1: Ami kell. Tehát legalábbis az esetek többségében. Most nem, hát nyilván általánosítás nélkül nem tudunk, de hogy az esetek többségében szerintem ti úgy vásároltok, hogy ami nem kell, nem felesleges, azt nem feltétlenül rakjátok.
0: Meg alapból egy spórolási faktor az, hogy egy csomó olyan dolgot nem veszek meg, ami szerintem nem létezik. Tehát ilyen nekem a fűszer, a só meg a bor. Tehát ja, oregano, kurkuma, toszolypaszúj, nem? És mosószerek nélkül is tök jól meg vagyok, tehát egy csomó dolgot meg tudok fogni.
2: Nem kell otthon a szappan se, sem tisztítószer. Minek? Ugye? Nem, hát én meg pont azt mondom, hogy szerintem a férfiak azok, akik ezekre az ilyen, nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, amikor ilyen hirtelen felindulásból impulzus, valami megtes. Éven, impulzus vásárlás. Igen. Tehát, hogy arra szerintem mi pasik hajlamosabbak vagyunk. A nők inkább arra hajlamosabbak, hogy hogy meglátják, hogy valami akciós, és akkor az akció, ez a, maga ez a felület, ez elindít valami ilyen nagyon furcsa, ilyen agyi processzt ott bent, és akkor amiatt kezdetek el ti többet, hogy ó, ez akciós, akkor ez megéri. A férfiak meglátja, ha nem tudom mit, ó, van egy új, most mondanám a sört, de hát...
1: Na. Fúrógép például, mert én
2: az engem nem
1: egyik üzletben szoktam látni, hogy ott mindig vannak ilyen hasonló szerszámok, ugye akciósan is.
0: Középső sor a legjobb.
1: Igen, és ugye ott azért a férfiakat így el szokta veszíteni a nő, és akkor szerintem ők addig bevásárolnak, és akkor majd visszamennek a férfiakért, mert ők ott nagyon szépen elnézel. Jó, te nem, de én hogy nem. Az átlag férfi általában szerintem úgy vevő az ilyenekre.
2: Én nem, én inkább ott valahol vagy a húspult környékén vagyok, vagy az édességet. Há, vagy
1: jó, van, igen, kinek mi a prioritás.
0: De oda meg berakják a csajoknak is a dolgokat, tehát szoktak lenni ilyen csillámos dolgok is ott középen.
1: Én egyébként a múltkor ezeket nézegettem, a fúrókat, meg a csavarokat, meg minden, ott néztek is nagyobb na férfiak, hogy mi a fenét keresek én ott, de hát most miért ne lehetne? Hát
2: egy jó fúrásra vágytál, vagy mi?
0: Hát de hát néztem, ha hogy... valahol lehet pasizni.
1: Hát miért? Sose baj, ja, hogyha van otthon.
0: Sose baj. A spájz elnyeli. Milyen jönnek az üzenetek?
2: Mármint egy fúró, vagy egy olyan pasi, aki tud fúrni. Tehát, hogy...
1: Hát, mint a kettő.
2: Bármelyiket hazavíted.
0: Csak vigyázz, hogy ütve fúrót vegyél. Szóval, sziasztok, Roland impulzus vásárlásával nem teljesen értek egyet. Engem a DM-be nem nagyon szeret a férjem beengedni, írja Vanessa.
2: Hát jó, hát a DM az más, tehát az ilyen üzletek.
1: Ez az, igen, na látod, ez az, hogy attól függ, hogy milyen üzletbe megy be a férfi. Tehát, hogyha mondjuk bemész egy olyan barkácsüzletbe, vagy nem tudom, amit éppen te szeretsz, akkor téged is elveszítenek. De hogyha mondjuk egy élelmiszerboltról van szó, akkor előbb van az, hogy szerintem a nő csábul el, hát figyelj, dolgokra, mint mondjuk egy férfi.
2: Vagy egy ilyen drogéria.
1: Vagy
2: tényleg.
1: Egy drogériában, igen.
2: A ruhaüzlet az lehet is, tehát ott azért hát ugye, ott, van olyan ruhaüzlet, ahol engem is veszélyes elveszíteni, vagy óraüzlet, tehát ebben azért engem sem veszítsetek el.
0: De az a durva, hogy itt az is bejön szerintem, hogy ki szeret vásárolni. Tehát én például kifejezetten élvezem, a feleségem gyűlöli, de ő akár még ruhaboltot sem szeret annyira látogatni, és valahogy mégis azt szoktam mondani, hogy ha együtt megyünk, akkor ez élmény. Uh-huh. Tehát, hogy a nem tudom, nálatok te szeretsz vásárolni?
2: Hát, annyira nem.
0: Andi? Nekem az jó.
1: Én van, amikor el vagyok. Az élelmiszerüzleteket nem mindig szeretem, mert hogy főleg, hogyha sokan vannak, de azért én úgy el vagyok, meg elnézelődök. Van, amikor el tudok tölteni órákat is egy ilyen boltba például.
0: Itt a bolt típusokkal kapcsolatban még reagál Móni is, hogy na jó, de ezt a pasik visszaadják, amikor a nőt küldik a szerelvényboltba. Dolgoztam ott, és amikor nő jött, felolvasta a kis cetlit nekem, igen. Meg mindig volt keresztkérdésem, amire persze nem tudtak válaszolni, szóval ez oda visszamegy.
2: Na én ugyanígy lennék mondjuk egy szerelvényboltban, szóval
1: igen, igen.
0: És ti is gátlástalanul beszélgetősök vagytok már, hogy nem olyan értelemben, hogy a kasszánál idegenekkel, hanem hogyha valamit nem találok, én keresek eladót és megkérdezem.
2: Ja, én is ez
1: szoktam,
2: vagyok.
1: Én is szoktam, hogyha ha valamit nagyon-nagyon nem találok, akkor én is azért úgy megkérdezem.
2: De azért, ha asszonyolott vagy, akkor nem a fiatal csinos áru feltöltőt vagy eladót választod, ugye? Tehát azért ennyire odafigyelsz.
0: Persze mindig bemondatom elől, hogy ki a legrondább a boltban.
2: Várjuk. Csúnya idős kolléganőt várunk.
1: Vagy az információs
0: módon. Kérdés van. Hát de amikor ilyen lehetetlen dolgok kellenek, hogy mit tudom, vegyek szódabikarbónát, tehát honnan a rákból tudjam, hogy hol a szódabikarbóna?
1: Hát az általában a fűszereknél szokott lenni. Aha.
0: Tényleg?
2: Igen.
0: De vannak ilyen sokkoló dolgok, amiket nem odaraknak szerintem, ahol logikus.
2: Na,
0: a szódabikarbóna volt ilyen a múltkor. A Nutellát tök nehéz megtalálni. Tehát, hogy az sem a csokikhoz kerül valamiért?
2: Hát nem, hát ott, ahol vannak, amit tudom én, az ilyen mézek, meg hasonlók, az ott szokott
1: lenni. Oda szokták, igen.
0: Mi volt még, amit?
2: Aha.
0: Volt még ilyen, amit nagyon kerestem.
2: Azért nem annyira meglepő ám.
0: Gulyáskrém?
2: Hát az a gulyáskrém...
1: Hát az is a fűszeres része.
0: Miért nem a ketchupnál?
2: Nem, hát... Hát...
1: De hát ott van, ahol a fűszeres sor, ott igen. Oda szokták rakni azokat is, mert fűszernek szám. Hát, ja, fűszernek
2: pizza
1: szám.
2: Krém, gulyáskrém, ilyenek.
0: Egyébként egyszer nyomadnánk egy ilyen játékot, egy ilyen vetélkedőt, hogyha ha valamelyik üzletbe kitelepülünk, hogy akkor össze kell vásárolni, és kioldja meg gyorsabban.
1: De jó, ez amúgy egy tök jó.
2: Ez jó, igen.
0: Szerintem ez egy izgalmas játék lenne. Minden esetre, akkor most szumázva a kis témánkat. Tényleg az van, hogy a nők jobbak? Akkor miben jobbak? Szedjük kategóriákra. Tehát, de csak tényleg így röviden. Az összegben én nem írom alá. Tehát szerintem a férfiak jobban jönnek ki anyagilag. Andi is azt mondta, hogy jobban. Tehát akkor ezt a kategóriát adjuk meg a férfiaknak. Akkor miben jobbak a nők?
1: Hát a bevásárlásban szerintem, meg a bevásárlás hatékonyságában szerintem sokkal jobbak a nők. Egyrészt azért, mert ugye sűrűbben járnak, és jobban tudják, hogy mi hol van. Másrészt meg alapjáraton is jobban tudják, hogy otthon mi van. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem gyorsabban bevásárolnak.
2: Tudatosabban és céltudatosabban vásárolnak be az élelmiszerboltban. Fontos az élelmiszerboltot kihangsúlyozni, mert egy plázában a shoppingolás az egészen más irányba tud elmenni.
0: Kivisz haza több olyan dolgot, amire soha nem lesz szükség.
2: A férfi.
0: Férfi. Kivisz haza több olyan dolgot, ami már van otthon.
2: Hát az attól függ. Ha akciós, akkor az asszony. Ha nem, akkor a férfi.
0: Oké, miért küldenek mégis téged, Roland, vásárolni?
2: Hát ez a világ egyik nagy rejtélye számomra is.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Kínából származó borsot hívtak vissza a fogyasztóktól határérték feletti növényvédőszer maradék tartalom miatt. Emberen teszteltek sejteket, megfiatalító kezelést. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget az Ezüst Hang Fuvola együttes Esztergomban. Hittaler Andrea hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Kínából származó borsot hívtak vissza a fogyasztóktól határérték feletti növényvédőszer maradék tartalom miatt. A Sichuan Pepper Powder elnevezésű termék forgalmazója az Asian Food Hungary Kft. Saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel szerdán.

0: A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3 gén aktiválásával részlegesen újraprogramoz öreg sejteket, hogy azok fiatal, ős sejtszerű állapotba térjenek vissza, anélkül, hogy elveszítenék identitásukat és funkciójukat. A tudósok szerint a részleges átprogramozás fiataríthatja az idős szerveket. Június 12-én oktatási tapasztalatok New York City és Washington DC iskoláiból címmel tart Gergely Endre vetített képes előadást Esztergomban. A Szent György mezői olvasókörben 17 órakor kezdődik a program, amelyre várják a pedagógusokat és diákokat. A részvétel ingyenes. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget június 14-én, most vasárnap 17 órától az Ezüst Hang Fuvola Együttes az Esztergomi Kapcsolatok Házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék és klasszikus művek csendülnek fel, fuvolára hangszerelve, könnyed, nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában.
1: Időjárás.
0: A mai nap első felében napos idő lesz, majd a délutáni órákban megjelennek a felhők, késő délután pedig már zömében borult idő várható. Az előrejelzések szerint vármegyénkben csapadék nem lesz, 19 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgen.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: Onnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan, 9:03 itt vagyunk a Rolanddal, az utolsó órája a mai műsorunknak, de még mindig töretlen a reggeli jókedvünk.
3: Igen, bár én most éppen nagyon ilyen elgondolkodóban vagyok, na mindjárt részletezem, csak előtte megnézem, hogy az utakon mi a helyzet. Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható, az nem szokott olyan jót jelenteni. Tehát, hogy általában, hogyha ott a két sáv helyett csak egy van, az úgy masszív torlódást okoz. Jelzem, ez valóban így van, úgyhogy igen erős torlódást látok ott a 72-estől, hát Tata felé stabilan, úgyhogy igen, Tatabánya magasságában is, aztán utána Újbaroknál is, és aztán Herceghalomnál is. Aki teheti ma is, inkább

0: kerülj el az M1-est.
1: 15 fokot mérünk, majd csak 21 lesz, ez az a bizonyos visszaülés, amiről beszéltünk, és úgy látom, hogy az eső az úgy nagyjából éjjel lement, tehát hogy egy napközben már csak felhős időt mondanak. Megvolt a 10 milliméter?
2: Nem tudom.
1: Mennyi eső?
2: Miért te arról sem?
1: Nem csak, mert mostanában hetek óta mondjuk, hogy jön az eső, akkor tegnapra is 4-et mondtak, aztán abból lett 1-2 talán. Na most eltalálták, jó van. Ilyen 5-12 között voltunk. Jó, akkor ez jó mennyiség volt.
2: Na, amit nem biztos, hogy eltalálunk, az itt a foci VB-s kis tippünk. Én elkezdtem levezetni, és próbáltam a papírformát.
1: Aha.
2: Ebből kialakult egy olyan, mondom itt a legjobb 16-tól, jó, 8-at döntőtől.
1: Okay.
2: 48 csapat baromi sok, nehéz itt a 8 továbbjutó csoport harmadikkal is tervezni, de nálam papírforma alapján talán valami ilyesmi 8-at döntők jönnek ki, hogy Németország, Franciaország, Mexikó, Hollandia, Horvátország, Spanyolország, Törökország, Belgium, Brazília, Norvégia, Csehország, Anglia, Argentina, Egyiptom, Svájc, Portugália.
1: Itt a vége felere meg, de egyébként nagyjából egyetértek.
2: Aztán ebből én egy olyat szültem, negyed döntős
1: párosításoknál.
2: Szűrtem és szültem is,
1: igen?
2: Hogy Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Belgium, Brazília, Anglia, Argentina, Portugália.
1: Oké, a hivatalos fogadóirodák szerint SIS 6-ból még mindenki benne van nálad, tehát igen? Akkor tényleg ezt hoztad.
2: És akkor ebből raktam össze egy olyan elődöntős párosítást, némi hezitálás után, hogy Franciaország, Spanyolország, itt mondjuk kevesebbet kellett hezitálnom, de azért a Brazília, Anglia, Argentina, Portugália, különösen az argentin-portugál meccs az olyan, hát nagyon 50-50.
1: Itt a fogadóirodáknál a döntő a spanyol-francia.
2: Az nehezen, mert hogyha papírforma jön, akkor egy ágra kerülnek.
1: De akkor hogy? Mert itt azt írták, hogy Spanyolország, Franciaország.
2: Akkor vagy elcsesztem az ágrajzot.
1: De lehet, hogy ők rontottak el valamit.
2: Vagy ők nem számoljuk másfajta papírformával számolnak, hanem nálam egy ágra kerültek elődöntőben. Valaki, ha már levezette a hallgatók közül, akkor
1: biztos igazad van, mert
2: írjon itt, neki, hogy jött ki.
1: Itt most csak a fogadóirodák átlagolt otcait néztem.
2: Ja,
1: és ott
2: nem ágrajzra jön.
1: Igen, igazad van. Jó, oké, rendben.
2: Tehát Franciaország, Spanyolország nekem az egyik. Én Brazília, Argentina, én nagyon bírom a dél-amerikai focit, tehát hogy én szurkolok, hogy ez így összejöjjön a másik elődöntőben, sokkal inkább, mint hogy az angolok meg a portugálok legyenek ott, de az argentin-portugálban se vagyok biztos, mondjuk a brazil-angolban sem, sőt, igazából abban sem vagyok biztos, hogy a brazilok elvergődnek valahogy a negyed döntőig, mert nem érzem annyira erősnek a keretet.
1: Nem, egy valamit hiányolok ebből a felhozatalból, a konyakot, vagy mi, a kuraszót.
2: A kuraszó
1: nincsen ott nálad a topban, amit nem értek. Jó, de mondjuk tegyük azt, bejön, amit most itt lerajzolgattál, akkor ennek tükrében te kire mondod azt, hogy ő fog nyerni?
2: Hát na, itt vagyok látod meglőve, mert hogy van egy francia-spanyol elődöntő ez alapján, amit én most levezettem, és az, tehát az ott tényleg olyan, hogy onnan bárki bemehet a döntőbe. Tehát a franciáknak van talán a legerősebb keretük, a spanyoloknak talán a legjobb csapatjátékuk, és a másik ágon Brazília-Argentina. Én valamiért azt érzem, hogy ha ez így alakulna ki, akkor szerintem egy francia-argentin döntő lehetne ismételten, csak ezúttal francia győzelemmel.
1: Aha.
2: Mondom ezt úgy, hogy egyébként, ha valakinek biztos, hogy nem drukkolnék, az a francia válogatott, mert nekem annyira ők nem jönnek be. Én sokkal inkább egyébként a spanyoloknak, az ő fociukat viszont kifejezetten szeretem. Úgyhogy itt most azért birkózik bennem a racionalitás versus az érzelmi kötődés meg a személyes szimpátia.
1: A francia focisták büdösebbek, mint más focisták?
2: Nagyon jó kérdéseid vannak. Imádom, ők szoktak ilyeneket föltenni.
1: Mert akkor ott egyébként azzal generálhatnak maguk körül egy ilyen védőburkot.
2: Uh-huh.
1: Jó, akkor, akkor ennek tükrében vannak. Az argentint mondja az Andi, és te mondod a franciát. Tehát, hogyha most fogadnunk el, már pedig fogadnunk el. Én mondtam a portugált. Andi bemondta az argentint.
2: Hát az a baj, tudod, hogy én sokkal szívesebben tippelnék a spanyolokra.
1: Hát tippelj arra.
2: Mert hogy őket azt egyébként, őket csípem, valamiért azt érzem, hogy talán egy picit esélyesebbek lehetnek a franciák, de egyefene, meg egyébként én meg brazil drukker vagyok, eredendően.
1: De figyelj, valamelyikre fogadnod kell. Egyébként csinálhatod azt, hogy arra fogadsz, amelyiknek nem drukkolsz, mert akkor minden esetben valaminek örülhetsz. Tehát vagy a fogadást nyered meg, vagy a vágyadat.
2: Nem, én tisztességes gyerek vagyok, engem nem így neveltek.
1: Akkor mondd, ki lesz meg az
2: én
1: első?
2: Én az időseket is tisztelem veled ellentétben, ugye?
1: Na mondjad, közben megvan a Kitty tippe is, csak mondom. Befolyásolja te tippelésedet? Mert őt még összegyűjtöttem, hogy legalább a hangzóstábunk benne legyen.
2: Jó, mondjad, mert akkor hát ugyanarra ugyanel tippeljünk.
1: Jó, Kitty tippe. Bocs, körmösnél vagyok.
2: És a körmös nem fog VB-t nyerni.
1: És azt nem tudom, hogy ez a körön francia, vagy a csapat. Ja, a csapat francia, jó, ide is írta a hülyék kedvért, jó. A franciára tippel a Kitty. Na, akkor spanyolt mondod?
2: Jó, figyelj, ha a Kittynek bejön a francia, az egy jó dolog. Spanyol, akkor én a spanyolokat.
1: Azt, ahogy összeraktunk négy csapatot, úgyhogy egyik sem fedi a másikat.
2: És úgy, hogy brazil drukker vagyok. És mégse.
1: Jó, van, ez
2: de nem... te is brazil drukker vagy eredendően, és mégis a portugálokra tippelsz.
1: Én milyen drukker vagyok, az nagyjából arról szól, hogy miben szocializálódtam vagy, tehát hogy a családunk kinek drukkol, és akkor én megyek velük.
2: De hát azért, de hát láttam, édesapád megírta, hogy ő brazil drukker.
1: De most igen, de most a sztori szerintem sokkal szebb, hogyha a portugálok nyernek.
2: Nem? Ne adjunk ilyenekre.
1: Meg amúgy a reptérben is. Mire vár egy portugál a reptéren? Várjál, hogy van a szövegben?
2: Figyelj, pedig tegnap egy párszor én a rendezvényen meghallgattam a...
1: És nem tudod? Mire vár a portugál?
2: Nem, most így fejből nem.
1: Basszus.
2: Várjál, egy szakállas német csekket pénzre vált. Ugye valami ilyesmi van benne.
1: Portugál. Jó, erre rákeresek, mert megőrülök, ha nem tudom. Jó, akkor jött még itt néhány hallgatói tipp, ezeket majd vissza fogjuk görgetni akkor, hogyha oda jutunk. Még ti is írhattok, a mai napon még szabad. És komoly a tét, akkor még egyszer Andi argentint mond, Roland spanyolt mond, bár a braziloknak szurkol, ezt mindig el kell mondania. Kitty a körmöstől a franciákat favorizálja, én pedig a portugálokra. ChatGPT is megőrült a repülőtéren, arra vár, hogy végre VB-t nyerjen. Mi van veled? Biztos nem ezt énekli a Gyuri bácsi.
2: Szerintem hallgat minket a ChatGPT is.
1: Jó,
2: igen.
1: Na, ezt majd megnézzük. Jó, Andi jön nálunk nem sokára a nap hírével. Beléd szorult még valamit a fogadóirodánkkal kapcsolatban?
2: Nem. Az a baj, hogy ilyen nagyon... A hangos bemondó hív egy portugált. Tessék, közben rákerestem.
1: Jó, oké, akkor ezzel is megvagyunk.
2: Igen, nem. Most egy kicsit elszomorodtam.
1: De mi? Annyi a fogadásod miatt?
2: Hát nem a fogadásom miatt, hanem azért, mert tényleg azt látom, hogy hiába vagyok brazil drukkár, nem lesz új a brazil VB cím idén sem.
1: Ó, szegény, mikor volt utoljára, tudod?
2: 2000... Várjál? Na most ez... Na, figyelj, kérek egy kis szünetet, mindjárt visszajövünk, addigra kitalálom.

0: 4:13:35, szép jó reggelt mindenkinek. Pittyeg tegnap a telefonom, itt van velünk Andi Roland. Elmondom nektek, pittyeg a telefonom, Andi üzenetet küldött, talált egy hírt, és én úgy éreztem, hogy erről nekünk beszélnünk kell. Tennünk kell a közösségért, tennünk kell az emberekért, ilyen szintű közszolgálatiságot be kell vállalnunk, mert egy komoly problémáról van szó, mely mindannyiunkat érinthet. Nem vicces téma, komoly.
1: Komoly, igen. Nagyon komoly. Közben egyébként 2002 volt a legutóbbi brazil WB-cím, csak hogy előbb ezt nem tudtam így kapásból rámondani, bár...
0: Amúgy tudtad, csak nem merted.
1: Tudtam, csak nem mertem, így van. Tudtam, csak nem zsöldöttem. Igen. Szóval 2002, így még aztán pláne fájdalmas. Én még próbálom ezt kiheverni, hogy most elhelyeztem én is a tippemet a foci WB kapcsán, és hát nem, hiába vagyok brazil drukker, nem mertem a brazilokra tippelni.
2: Igen, én is brazil drukker vagyok egyébként.
0: Mindenki az? Ahogy Kitty írt nekem, megkérdeztem tőle, hogy az ő szavazata is benne legyen, azt írta, hogy Körmösnél vagyok francia. Mármint a csapat.
1: A Körme is lehetne az. Igen, úgyhogy most úgy állunk, hogy akkor ugye te az argentinokat, Kitty franciák, Ádi portugálok, én a spanyolok mellett tettem le végül a voksomat. Bár az eszem inkább a franciák sikerét sugalná, de itt azért kicsit a személyes szimpátia is belejátszott.
0: És a tét valami drága?
2: Na.
0: Hát ebből csak úgy, hogy egy nagy tábla, csak itt legalább ilyen 1500-2000.
2: Amit én nem mehetek. Jó, neked más fogom. Jó.
0: Neked más lesz.
1: Ha más, akkor kapsz valamit, ami nagy, és aminek örülsz.
0: Megkapja a fúrót. Vállaljuk be, dobjunk neki össze egy fúróra.
2: Nem olyan drága egyébként.
0: Na, ezt mondom.
1: Vagy jelentkeznek férfi hallgatók, akik mennének hozzád fúrni.
0: Egyébként ezen annyira gondolkoztam most, annyira gondolkoztam rajta, hogy Rolandtól így kértem a dátumot, és rájöttem arra, hogy ő ezt nem úgy kezeli, mint én, hogy mond valamit, aztán nem jó, hát tök mindegy. Neked ez fontos, hogy ezt tudd. Te amúgy is tudsz minden dátumot, amúgy is követed a sportot, stb. Úgyhogy majd vigyázok az ilyen kérdésekkel.
1: Mindenféle kérdéssel vigyázz.
2: Na de várjatok, akkor nem is változtathatunk?
0: Tehát, hogy tök mi mindegy, az, hogy nem is váltott?
2: Mert... Hát nem úgy, hogyha már látjuk, hogy
1: már valamelyik csapat... Akkor tippelsz másra, vagy mi?
0: Te vagy az a sumáres, aki azért szurkolsz neki, mert látod, hogy jó, nem azért, mert a kezdetektől szereted. Figyelj, változtathatsz, de akkor mi is változtatjuk a nyereményt, tehát akkor csavarhúzó lesz a második körben.
2: Azon van.
0: Ezt mondom, kell. Hogy úgy változtatgass.
2: Nem, a fúróhoz kell ilyen fúrószár.
0: De mi, és hogy...
2: Az elektromos csavarhúzomhoz kell fúrószár.
0: Ezt vehetjük felhívásnak a keringőre? Azt akartam mondani, hogy de hogyha változtatgathatsz, akkor mindenképpen nyersz?
2: Nem feltétlenül. De. Nem, hát meg kéne akkor határozni, hogy mondjuk a utolsó, nem tudom, 6 csapat közül akkor lehet választani, jó, nem, és akkor
0: csinálunk.
2: Utána már nem.
1: 8.
2: Akkor 8. Jó van, na most csak mondtam egy számot.
0: Ilyet nem csinálom. Figyelj, már nagyon sokan izgulnak, és lehetséges, hogy pont most is van valaki, akit érint a téma, és amiatt, mert mi most itt másról beszélgetünk, amiatt nem tudja meg az információt, és bajba kerül.
2: Jó, oké, mondom.
0: Már
2: a
0: nem fog emlékezni rá.
2: Jó, hát igen.
0: Na mondd.
2: Ahogy ez a nő sem emlékezett a 10 évnyi emlékére, mert hát szegénykém... nek székrekedése volt, és ahogy erőlködött a WC-n, állítólag hirtelen amnéziás lett.
0: Ezt nem lehet komolyan menni. 10 évnyi emléket vesztett el egy nyomás során?
2: Hát igen.
1: Azt is elfelejtett, hogy ott miért van?
2: Nem, kijött a mosdóból, és utána, hogy nem ismerte meg a családját.
0: Lehet, hogy kinyomta az emlékeket is.
1: Mert én az Elbándiról, úgy, igen. Ugye az Elbándi volt az, aki nagyon hosszasan trónolt, mindig hosszasan volt a WC-n.
2: Hát a férfiak általában szerintem hosszasan trónolnak.
0: Nem, rájuk tudományos anyama. Bemegyek kijövő.
2: Tudományos anyama.
1: És várjál azért, tehát nem volt még olyan, hogy itt rádióból kimentél a WC-re, visszajöttél és nézted, hogy szép ez a hely, de mit keresek én itt? És egyébként, és kik ezek, akik itt ülnek?
0: Kedvesnek tűntök.
2: Mondjuk, hogyha én 10 évi emléket veszítek csak el, akkor igazából még akkor vagyok itt, amikor a még 3 éves. Tehát, hogy igazából még vannak friss emlékeim, legalább rádiózni nem felejtek el.
0: A stáb változott meg körülötted.
2: Igen.
0: Roland, te 10 évnyi emlékkel már itt vagy?
1: Hát én itt, de például akkor kislányomra nem emlékeznék.
2: Tényleg.
0: Az de durva.
1: Ugye? Fiamra, igen.
0: Az lenne meg, hogy a Dávid nagyon kicsi.
2: Csak néznéd, hogy nettél ekkora hírtelen.
0: Mennél pelenkázni? Mindenki csodálkozna, de megcsinálnád az a feladat.
1: Ja, igen, tényleg. Mert így mennék, hogy hú, gyerek, te.
0: 10 év nekem még nincs felesége, még nem ismerem Petrát.
1: Hát akkor csajozhatsz.
0: Ez a legjobb, kijövök a WC-ről.
2: Ez lenne az első gondolata.
0: Hello.
1: De várjál, ez mennyire lenne olyan duma,
2: amit a
1: Petra elhívne, hogy ne haragudj, én nem emlékeztem, hogy te vagy nekem. elvesztettem az emlékeimet, én utána csak azért ismertem meg Szilvit, Beát, Evelint, mert én nem emlékeztem, hogy te
0: erre
1: vagy
0: csak
1: nekem.
0: Annyi a jó feleségnek a válasz, hogy mondtam én, hogy rostban gazdagon táplálkoz. Nem szabad idáig eljutni. De mi ilyen van, hogy annyira erőlködsz, hogy igen, amnéziába kerülsz?
2: Igen, és ugye mondta az orvos, aki őt vizsgálta, hogy igazából ez akkor is előfordulhat, hogyha veszélyes tárgyat, vagy hogyha nehéz tárgyat emelsz, tehát hogyha nagyon erőlködsz valamiben, akkor ez előfordulhat.
0: Hát tegnap megemeltem egy 100 kilós homokozót.
1: Örülök, hogy betaláltál azért a munkahelyedre.
2: Hát mamik. Igen.
1: Igen, mert ugye átmeneti oxigén hiány lép fel az agyban, és ez okozhatja, igen, ezt az átmeneti amnéziát, de nálam eddig mennyi ideig tartott? Tehát
2: 8 óráig
0: erőlködött a WC-n.
2: Ja, nem, 8 óráig tartott az, hogy visszanyerje az emlékeit. Tehát vissza lehet nyerni az emlékeket, nem örökre vesztítette el, csak hogy 8 óra kellett, mire ugye minden visszatért.
0: Ez nagyon érdekelted, hogy ilyenkor nyilván akkor az erőlködés mértékétől függhet az, hogy hány évesig ki meg hogyan, de az neked ott feltétlen nem kell, hogy meglegyen, hogy kiesett valami, nem? Tehát akkor visszakerül az agyad abba az állapotba, és úgy jössz ki a rötyiről.
1: De várjál, hát akkor egyből fiatalabbnak érzed magad. Hát ez is tök jó. Hát gyerekek, kijövök a WC-ről, 30 éves vagyok, erőm teljébe. Ugye, hogy... De hát nem. Hát
2: de ez csak
1: jó.
2: Egy darabig, amíg
1: hát nem
2: csinálsz olyan tevékenységeket.
0: Amúgy, ami... milyen ételek kellenek ahhoz, hogy átszart magad az ezred fordulón? Hát, hogy... Bocsánat, ezt nem lehet máshogy.
1: Vissza áterülköd magad, igen. Igen. Hát miért? Most gondolj bele, Andi, hát most te is egy 10-essel fiatalabbnak éreznéd magad.
2: Ja, igen, jó lenne.
0: Hát de, elég,
2: de azért, hogy a testemben érezném, hogy már nem vagyok 30 év.
0: Elég, hogyha a férjed fiatalodik annyit, hogy azt hiszi, hogy fiatalabb vagy. Tehát neked, nem feltétlenül neked kell megváltoznod, vagy de?
1: Hú, de várjál, most gondolj bele, hogy mondjuk egy hölgy kijön, tényleg megtörténik vele is ugyanez, és azt látja, hogy basszus. Hát ki ez az idősebb pasi már itt mellettem?
2: Igen.
1: Mit akar ez?
2: Igen.
0: Az nagyon nagy
2: vagy
0: baj.
2: Vagy egyáltalán az, hogy ki ez a pasi az a lakásba, tehát hogy ez azért ijesztő is lehet amúgy.
0: Ezért járnak a nők együtt WC-re, hogy legalább a barátnőddel egyszerre fiatalodj? Ha így alakul.
1: De várjál, mert nem egyszerre ülnek rá a WC-re, tehát ott is simán lehet, hogy kijön a csaj, mert a saját barátnőjét nem ismeri meg.
2: De ugye, na de vagy legalább egyszerre ő mentek, tudja, hogy mi van.
1: Ezt még sose tudtam, tehát én nem voltam így. Nőkkel vicc. Na, ebben sajnáljunk bele. De szarul fog csak jönni.
0: Én hallgatom.
2: Hogy... Igen.
1: Szóval, amikor mi mentetek el ti is így együtt pisilni? Jártatok mozsóba együtt barátnővel, barátnőkkel?
2: Hát miért? Persze.
1: De olyankor nem az van, hogy együtt mentek, vagy egyszerre mentek el pisilni? Vagy egymás után?
2: Hát, ha van hely, két fölke külön mosdó, vagy mi az WC-be, akkor persze egyszerre megyünk el, és akkor megvárjuk egymást.
1: Tehát ez ilyen sztereó pisilés akkor? Hát, hallgatjátok a másikét, hogy csorog, vagy mi?
2: Hát igen.
0: Mondta,
2: meg valamikor beszélgetünk is közben. Beszélgetni is szoktunk közben.
0: Ma mennyi mindent megtanultunk.
1: De ez tényleg miért jó?
0: Mindig megtanulunk valamit. És hogyha valaki visszajön a WC-ről úgy, hogy egészen megfiatalodtam, akkor ez ezt jelenti?
1: Az ezt. De várjál, és olyan, engem, én most itt leragadtam, bocs. De, és olyan van, hogy az egyik kakil a másik pisil, és akkor bevárjátok egymást, vagy mi?
2: Nem.
1: Olyan nincs?
2: Nem nagyon. Én például nem szoktam általában, tehát hogyha nagyon-nagyon vészes helyzet, akkor szoktam nagy dolgot végezni idegen helyen, de úgy idegen helyen nem is nagyon. Tehát még érted a munkahelyen maximum, de amúgy nem.
1: És akkor oda nem kell kísérő.
2: Én azt hazaviszem mindig. Oda nem kell.
0: Szólj rólam, ha minden info megvan.
1: Jó, csak
2: az már túlzás. Együtt, az már egy nagyon belsőséges kapcsolatot jelent, hogyha már együtt nagy dolgoztok. Szerintem.
1: Ez számomra is fura volt. Csak ugye én sose éltem ezt így át.
0: Hát de van, hogy kiszáll egy galamb.
1: Hát ez gyakori.
2: Az erőlködéstől, és igen.
0: Nektek volt mostanában...
1: Ez nem ciki, amikor ültök egymás mellett, hogy hát most drága férfi hallgatók, hát olyan dolgokról beszélgetünk, amiről szerintem mindig is szerettetek volna tudni, nem?
0: Mint Peter Griffin, amikor próbálja köhögéssel elütni. Csak tovább tart a lenti zaj. De jó, az érdekel engem, hogy volt mostanában olyan napotok, amit jó lett volna egy ilyen amnéziás kakilással elfelejteni?
2: Volt, igen.
1: Volt, ja, mindig van ilyen azért.
0: És lehet ezt valahogy, tehát, ha én elég erősen erőlködök, elfelejtek valamit, ami rossz nekem?
1: Hát mindent elfelejtesz, nem csak azt, ami rossz, azt is, ami jó.
2: De hát ilyenkor már szerintem jön az aranyér is, szóval nem biztos, hogy megéri az a nagy erőlködés, Ádi.
0: Fiúk előre az aranyér, igen. Aj, de ez annyira szürreális, és akkor őt elvitte a család, vagy elment az orvoshoz, ahol hát megállapították, hogy túl durván kakil?
2: Hát nagyjából ez történt.
1: Hát véletlenül összerakták a
2: igen, a képet, mert ugye két hétig volt székrekedése a hölgynek, tehát, hogy ilyen elég durva dolog történt vele szegényel, és akkor így gondolom összerakta az orvos a képet, hogy valószínűleg emiatt történhetett, mert ugye hát nyilván elmondták, hogy a mosdóból jött ki, hogy mit csinált.
1: Jó, de Ádi, téged ez a veszély nem fenyeget. De. Tehát aki ennyi sajtot meg tejfölt eszik, mint te.
0: Ez jogos, jogos. Csak azon gondolkozom, hogy eddig azt se tudtam, hogy ilyen dolog történhet. Tehát most még egy dolog, amitől parázhat az emberiség. Mit lehet ez ellen tenni?
1: Innentől te nem fogsz elmerni menni vécére?
0: Hát vagy az lesz, hogy a fontosabb dolgokat fölírom magamnak a tenyeremre. És akkor tudjátok, mint a...
2: Minden WC-zés előtt felírja.
0: 51. randi, hogy ott minden nap reggel egy ilyen kis összefoglaló kell, lesz a WC-ben egy ilyen kis összefoglaló 3 percben videós formában az életemből. De...
1: És akkor tudom... Nevem Rédl Ádám.
2: Van egy feleségem, van egy lányom.
1: Van egy szép feleségem, Petra, akit nagyon szeretek. Ez
0: fénykép. Fénykép.
1: Igen.
0: Kell. Van egy lányom. Igen. Kell. Adás 6-tól.
1: Nagyon fontos. Ennyi. Igazából minden más
0: szerintem meg vagyok.
1: Be tudsz pótolni.
0: Jó, drága hallgatók, azért egy kérdést bedobok, hát valakinek. Szerintem ilyen sztorik nem lesznek, de hogy esette már ki úgy az emlékezetetekből pillanat, vagy ilyen történet, vagy valami, hogy teljesen nem volt meg. Mert azért ez is jellemző, nem? Andi, neked emlék már is van, hogy
2: mikor de szoktál? Nekem van olyan, de igen. Mondd, hát van olyan, amikor egy ilyen átmulatott éjszaka után felejtettem
1: hát a dolgokat. Hát én is ezt akartam mondani, hogy nekem is
2: úgy
1: volt
2: úgy mesélték el, meg most legutóbb a gyomortükrözésem alkalmával ott ez egy ilyen, hát egy ilyen jó 3 óra szerintem.
0: Teljes kiesés.
2: Úgy kiesett, igen.
0: Jó, ezt akkor elmondom adásban is, tehát hogy nekem is volt egy ilyen most az altatásnál, hogy az anesteziológus mondta, hogy akkor most ad nekem oxigént. Az egyébként egy tök jó érzés, hogyha mint a repülőpilótának így rárakják az arcára, és akkor jön be az oxigén, és akkor segédje megszólal, hogy én meg altató drogot adok magának, most kit szeret jobban? Hát számolni már
2: nem tudtam.
0: Nem, de hogy ott is az is ilyen furcsa, hogy ott totál kiesik. Tehát, uh-huh. hogy az is olyan, hogy arra még emlékszel, így számolni kell visszafele 10-től, és akkor mondjuk ilyen 6-7-ig így emlékszel, vagy most azt hiszem 8-ig emlékszem, és az alatt mi történt, azt már nem tudom. Pedig mindig elmondják, hogy mikor felébresztenek, akkor kérdéseket teszek fel, meg beszélgetek, és az sincs meg.
2: Igen.
1: Jó, de ez ilyenkor szerintem egészen más.
0: Neked?
1: Ja, hát nem, hát most ugye nekem is csak olyan nem, olyan sztorik vannak, nem amire nem emlékszem, ami egyrészt nem publikus, másrészt meg hát nyilván nem józanul esik meg az emberre.
0: Ja, akkor még egyszer mondom, tehát kislány, kisfiú, kedvesek, szép feleség, rádióműsor 6-tól.
1: Köszönöm, igen, a lényeget fölírtuk magunknak.

0: Egészségünkre. 9 óra 42, Buenos Morgan.
1: Hát mindenki mással dobja fel a kedvét. Ugye valaki a Buenos Morgannel, úgy látszik a Fluor, meg egy kis Prosecco-val.
0: Igen, persze ez a dal nem 9.42-kor a legjobb, hanem mondjuk délután, 5 után.
1: Hát vagy este 9.42-kor.
0: Igen, de mi most lejátszottuk, hogy legyen egy kis lendület a napban, és valami segítsen át ezen a munkán.
1: Igen, legalább a gondolata. Igen, így. Egyébként pedig nagyon fontos a mérsékelt és mértékletes, ezt a kerestem még, alkoholfogyasztás.
0: Igen, ezért nem kellett volna meginnod még azt a felest a mondatod elkezdése előtt.
1: Hogy ki tudja mondani ezeket a szavakat is, kérem szépen.
0: Vannak ilyen problémák, ja. Csütörtök, hát ez a nap is véget ér már, hogy a reggel tekintetében. Nem tudom, mi van, de mostanában lehet, hogy a meleg miatt, meg a jó idő miatt, de úgy gyorsabban telik még annál is, mint ahogy egyébként az idő.
1: Igen, valahogy én is ezt érzem. Vélhetően tényleg azért, mert itt a nyár, és az ember valahogy azt érzi, hogy nem is feltétlenül szeretne mondjuk a munkahelyén lenni, tudom, mások konstans ezt érzik, meg vannak, akik így élnek, de hogy igen, tehát hogy vonz az, hogy akkor kimozdulj. Igen, egyébként meg tényleg ehhez abszolút adott lesz például ma is az időjárás. Hiába van egy picit hűvösebb, talán ez még a jóleső kategória. Mennyi lesz a csúcshőmérséklet, már is mondja tanult kollégám?
0: 21, most tökéletes. Pedig 16, amit mérünk. Ma eső már annyira nem lesz, tehát az leesett este, viszont ilyen felhők azért maradnak, tehát ma nem fogsz tovább vörösödni.
1: Viszont, én örülök, mert tegnap romáigtem, viszont a hétvégén 24-25 fok, azt hiszem, hogy talán egészen napos idő lesz, kellemes, ki lehet mozdulni majd.
0: Igen, egyet akartam még kérdezni, hogyha már így belementünk. Tegnap az volt a témánk, hogy bebizonyították, hogy nyáron sokkal többet hibáznak a dolgozók a munkahelyükön, meg sokkal nagyobb a tévedésarány, meg a koncentrációnk is rosszabb. Nyilván ez a műsor esetében építeni fog, tehát hogy még hülyébbek leszünk, mint egyébként. De hogy te ezt tapasztalod? Tehát, hogy most mondtuk azt, hogy gyorsabban telik az idő, jobb a hangulat. Szerinted rosszabbul dolgozunk nyáron?
1: Én sosem hibázom.
0: Ez mondjuk tény. Te sosem ebből hibázol télen, mint nyáron?
1: De az van, hogy télen nem hibázom, nyáron meg egyenesen lemegyek mínuszba.
0: Ja, értem. Tehát akkor a hitelkeretet kell visszadolgozni valahogy, oké?
1: Hát, hogy ilyen, igen, tehát várjám, ilyen az, amikor annyira nem hibáz, ezt nem tudom értelmezni. Nem. De ez nem az én hibám.
0: Nem baj, engedd el. Az a nagy kérdés, hogy tök őszintén, te most nézni fogod a VB első meccsét?
1: Erre nem bele fogok nézni, de hogy végignézem-e Mexikó, Dél-Afrika, azt hiszem, ugye ez lesz ma így a nyitány. Arra azért úgy nem vennék mérget, meg más se vegyen, és holnap reggel, vagy hát hajnalban, meg aztán szerintem jön a következő mérkőzés.
0: Amúgy ezeket nem kellett volna úgy tologatni, hogy az egyébként nem jelentéktelen európai közönségnek kedvezőbbek legyenek az időpontok? Tehát nem lettek volna úgy a meccsek ott Amerikában, hogy értem én, hogy hozzuk be az amerikai közönséget, de azért inkább ők szívjanak, mint mi.
1: Hát, mi ezt mondjuk, ők meg ugye pont fordítva.
0: Hát jó, de itt van a nagyobb közönség, tehát itt a fizetőképes közönségnek a nagy része, aztán itt hajnalban milyen reklámok lesznek majd nálunk, megint ilyen pizzafutár, meg ilyenek.
1: Ja, ki tudja. Dél-Korea Csehország lesz majd holnap hajnalban. Erről frissen beszámolunk, mert 4-kor kezdődik a meccs, tehát elkezdjük egyébként a műsort, és akkor frissen el fogjuk tudni nektek mondani. Meg egyébként ismétlik holnap reggel 6:30-tól a Mexikó Dél-Afrika meccset. Ha esetleg tényleg fergetegesen jól sikerül, akkor lehet nem lesz Buenos Morgan, mert meccset nézünk itt az előtérben.
0: Szabad róla duálni? Már hogy így közvetíteni szabad? Vagy azt nem, mert az jognak számít. Nyilván képet nem mutathatunk.
1: Hát persze, hát közvetíteni úgy nem, de nem is lesz szerintem úgy nekünk adásunkba illően műsor. Beszélni fogunk róla, az biztos, hogy visszatérő téma lesz, és ki tudja, lehet, hogy később majd még esetleg játék is kapcsolódik.
0: Jó, de holnapra én hozom azt a focis témát, amit mondtál. A sorsoló állatokat. Arról beszélünk majd egyet. Megnézzétek a meccset, és akkor számoljatok be nekünk SMS-be, hogyha valaki vállalja így a közlekedési hírek mellett, hogy mindig küld egy focis SMS-t, azt is köszönjük. Ne aggódjatok, a Roland ugyan nagyon ért hozzá, én sem ennyire, tehát a laikusi oldal is meg lesz, azt is képviseljük majd.
1: Igen, meg egyébként például erre, hogy Mexikó, Dél-Afrika, tippelni is nehéz. Én inkább Mexikóra tippelnék.
0: Mert ott jobb a kaja.
1: Én jobban szeretem azt az országot, igen.
0: Ahogy én szerintem tényleg ez alapján fogok én tippelgetni. Mindig kikeressek valamit, ami abból az országból, meg ebből az országból szimpi, és kiválasztom a szimpibbet.
1: Jó, hát szerintem a legtöbb ember így van. Na most érted, tippeljél egy vitt, olyan Algéria-Jordánia meccsre.
0: Volt egy Jordán Helén nevű tanárom.
1: És szeretted?
0: Amúgy egyébként jó fej volt. Úgyhogy, meg a Michael Jordan, az is nagyon jó játékos volt. Itt Jordániát tippelek.
1: Jaj, te jó volt. Egyébként szerintem Algéria erősebb, de mindig azt hiszem, hogy játszanak egymás ellen.
0: Virágot Algérianonnak. Azt is kihozott
1: belőle. Na, ennyi volt már a Buenos Morgan. Köszönjük szépen Andinak, hogy ma is itt volt, és emelte a műsor fényét, és kívánjuk neki, hogy se a munkahelyen, se otthon ne váljon amnéziássá egy-egy nagyobb erőlködés után.
0: Megvesszük a fúrót, Andi, megvesszük, nem lesz itt baj. Köszi, Roland, te vagy az, aki sajnálja, hogy a spanyolokra fogadott, mert brazil drukker vagy, de mégis bevállaltad a csukiért.
1: És köszönjük szépen annak a Réd Ládámnak, aki azért szorít, hogy Cristiano Ronaldónak meglegyen a VB címe, így 40 évesen.
0: Remélem ide jön majd is megköszöni.
1: És esetleg utal is egy szerény összeget.
0: Az jöhet, most már le tudom adózni biztos, nem azért le lehet.
1: Nem, hogy le lehet, le kell.
0: Jó. Na, ennyi volt mára. Holnap 6 után nem sokkal jövünk, akkor már az első meccs után leszünk, most pedig maradjatok itt a Tomival. Legyen szép a napotok, sziasztok!
1: Buenos morgen! Buenos
2: morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 26-án felpesdítjük a hangulatot a Tatai Öreg tópartján, mert K. Kevin érkezik a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy felejthetetlen péntek estére, ahol a legnagyobb slágerek, a brutál hangulat
2: és több ezer ember energiája találkozik egy hatalmas buliban.
1: Szólj a haveroknak!

0: Five.
1: Négy nap. Végtelen élmény. Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapui. Nemi erőszak és szexuális zaklatás gyanúja miatt eljárás indult Patrick Bruel francia énekes színész ellen Párizsban. Idén első alkalommal Esztergom is csatlakozik a mozgás éjszakájához. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ kapui. A rendőrpalotában a mindennapokban nem látogatható helyekre is eljuthatnak az érdeklődők. A Teve utcai rendőrségi igazgatási központban szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Az érdeklődők belülről is megnézhetik a rendőrpalotát és betekintést nyerhetnek a tevékenység irányítási központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épület bejárás során különleges, érdekes információkat is megosztanak az épületről. A múzeumban fel lehet próbálni a rendőrségi védő felszereléseket, így a pajzsot, sisakot, testpáncélt is, a látogatók pedig emlékül hazavihetik a bűnügyi technikus segítségével elkészített tenyérlenyomatukat. Hivatalosan is eljárás indult Patrick Bruel, francia énekes és színész ellen nemi erőszak kísérlete, valamint

0: bírságot kell megfizetnie. A 97. ünnepi könyvhét alkalmából a Tatabányai József Attila könyvtár is készült programokkal. A mai napon 17 órakor közönség találkozó lesz Palotás Petrával, a program ingyenes. És végül sport. Idén első alkalommal Esztergom is csatlakozik a mozgás éjszakájához június 12-én. A rendezvényen a dinamikus, pörgős edzésektől kezdve a testet-lelket harmonizáló mozgásformákig mindenki megtalálhatja a hozzá leginkább passzoló kihívást. A helyszín a Suzuki Arena kispályája lesz. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a rendezvény@esztergom.hu e-mail címen lehet. További részleteket az esztergom.hu oldalon találnak.
1: Időjárás.
0: Ma a nap első felében derült, napos idő lesz, majd később megnövekszik a felhőzet és beborul az ég. Csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 19 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ha nem viszel magaddal téglát, akkor el fog fújni a szél, csak szólok. Jó erős a szél, Buenos Morgan Key Cocktailbe köszön, indítom a négy órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Legyen jó Anna, mindjárt Azariak, a Clean Bandit Jazz Glinnel, no meg Bob Sinclair, Kaiserval. Kezd az Icon Wait. Jó lesz a dal, tarts velem, szép

Legyen jó Annával, randiztatok az imént, tudom, randiznátok, megértem. A Rise szólt a tavalyi évből hoztam. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Szia, ha éppen most csatlakozol, egészen 2 óráig lehetünk együtt, ebben az órában is hozok már bulvár csokrot, benne pedig Sabrina Carpenter. Előtte regélek az időjárásról, amiben sokszor lesz az, hogy szél és hogy erős, no meg a napi bölcsesség. Albán Gugyernek köszi, baráta az, aki akkor is velünk tart, amikor az egész világ ellenünk fordul. Van ilyen neked? Remélem. Robin Schulz mindjárt, itt lesz a No Doubt és Bounty Killer közös. Elsőként pedig Halli Molly a blogban, Freaks in Time, csak slágerek közt a tiéd.

Robin Schulz és a Klaus közös Old Friend repült a tavalyi évbe, hoztam. Koktél 4 órában, kevés duma, na és persze sok-sok jó zene Tamással. Nem sokára Bulvár Csokrot hozom neked, benne pedig, ahogy ígértem, Sabrina Carpenter. Szeles csütörtökünk van, felhős idővel számoljunk amúgy, hosszabb, rövidebb napos időszakok azért előfordulnak, maximálisan 22 fok lesz. Egyébként csak a szél nagyságát említve, láttam én már ma ember fejéről baseball sapkát lefújva. Úgyhogy kösd oda az arcodra, mindjárt a bulvárcsókor, addig Martin Garrix a Macklemore-ral, jön Üzsel, Tobig és Árás, Stussy is, na meg a Marshmallow és Jonas Brothers közös. A kereskedelmi szünet után tiétek a Life Before You Love Me, mutatom!

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán. Június 12-én este.
5: Koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról.
4: Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Martin Garrix, Macklemore és Patrick Stump. A Summer Days volt a tiétek, csak slágerek közt hozta. Milyen is ehhez hasonló kiváló hangulatú dalok szólnak itt nálunk, mondanám feel good feeling. Ígértem a bulvár csokrot, tehát Nestek, Sabrina Carpenter a terítéken. Képzeljétek, egy 31 éves férfi április óta figyelte Sabrina házát, legutóbb konkrétan a szomszéd kertjében átlopózva az ajtót rángatta. Sabrina a bírósági papírok szerint rettegésben élt, a hatóságok szerencsére közbeléptek. Egyébként kiszivárgott, hogy a Disney korszakban a Girl Meets World forgatásán a produceri asztalnál a sorozat készítője úgy leüvöltötte az akkor még kislány Sabrinát és kolléganőjét, hogy mindketten sírva fakadtak. No és egy kis magánélet, a májusi divat gáláról az a pletyka járja, hogy Sabrina és Bad Bunny nem csak együtt érkeztek a vörös szőnyegre, de az after partyról is kéz a kézben közösen távoztak. No itt most egyedül fog énekelni rögvest Lides Camila Cabello is, Tommy jön a Valmarral, és ha már bulvár csokor, Sabrina Carpenter, csak slágerek közt tiétek a Taste.
1: Oh, I leave quite an impression.

0: 2013-ban jelent meg ez a kislemez, Royal Simmel Lordit hallottátok az imént, ez a forrás. Zártam az első órát a koktélban, de Andi hírei után nyitom a másodikat. Jön Calvin Harris és a Smoke the Pain Away.
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Öveket becsatolni, felszállásra felkészülni. Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál színpadán újra együtt a legendás páros Korda György és Balázs Klári. Ez az az este, ahol együtt énekel a család több generációja, ahol a nosztalgia és az igazi show találkozik. Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Robbanás történt Kína délnyugati részén, többen meghaltak. Megújul az Arany János utca járdája Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. Az intézkedés egyrésztről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termék kategóriák után kell megfizetni. A termék kategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. 7 ember életét vesztette, további 17-en pedig megsérültek, miután robbanás történt ma hajnalban Kína délnyugati részén, a Kuangxi autonóm területen, közölték a helyi hatóságok. A robbanás helyi idő szerint hajnali 1 óra 40 perc körül történt Szingán településen. A balesetben 7 életüket vesztették, a sérülteket kórházba szállították. A hatóságok tájékoztatása szerint egyik sérült sincs életveszélyes állapotban. A helyszínen megkezdődött a baleset körülményeinek kivizsgálása, a hatóságok közlése szerint kizárták, hogy a térség gázvezetékei okozták volna a robbanást, vagy veszélyt jelentettek volna. A robbanás okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

0: 2025-ben az előző évhez képest, hangzott el a Komárom-Esztergom vármegyei főügyészség évértékelő értekezletén. A tavalyi évben összesen 4463 bűncselekményt regisztráltak a vármegyében, az elkövetők számában ugyanakkor csak minimális visszaesés történt. A leggyakrabban előforduló bűncselekmény továbbra is a lopás, amelynek száma emelkedett a vármegyében. Jelentős problémát jelent az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások terjedése is, amely már a tömegessé vált bűncselekménytípusnak számít, írja a dorogimedence.hu.
1: Időjárás.
2: Ma a nap első felében derült, napos idő lesz, majd később megnövekszik a felhőzet és beborul az ég. Csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 19 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forráskoktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hello, van híred Orsova Ireniről. Ha nincs, akkor én nem félek megosztani, úgyhogy a bulvár csokorban mindenképpen hozom. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jönnek a névnaposok is persze. Kesha a T-Pain-nel, Joel Corey, Álvaro Soler, meg Calvin Harris kezdi a blokkot. A Smoke the Pain Away. Kellemes rádiózást velünk!

0: slágerek, a legjobb hangulat. Pont itt és pont most. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: I just got a brand new car. Vroom, vroom. Yeah.

nagyobbik fiam éppen vizsgázik, hát nagyon remélem, hogy utána így jön ki majd az osztályteremből, hogy jipikéjé! Sok sikert neki innen is, Kesa Tipénnel a jipikéjé szólt. A tavalyi évből szállítottam, csak slágerek a nap 24 órájában, köszönöm, hogy itt vagy ez a koktél, kevés dumával. Na és persze Tamással kettőig együtt Orsovai Reniről szeretnék mesélni neked, képzeljétek el, mi van az otthonában. Úristen, na hát én teljesen kész lettem, én biztos, hogy nem megyek hozzá látogatóba, ez már most tuti 100%, még akkor sem, hogyha könyörök térden állva. De hogy miért is mondom mindezt? Na megtudjátok nem sokára, úgyhogy füleljetek. A Barnabások ünnepelnek ma, mindezt teszik Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató születésnapján, akinek egyébként a könnyű búvárkodás elterjedését is köszönhetjük. Mondanám, hogy köszi, de hát nekem igazából sok közöm ez a történethez nincsen, pedig szívesen merülgetnék. No, nem jó, rövidesen így lesz Katy Perry, ők is merülgetnek, igen. Títeni pedig most a csoki.

Nolan Fury és a Tears in Your Eyes csak slágerek között érkezett. Albán Goodyear, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Barát az, aki akkor is velünk tart, amikor az egész világ ellenünk fordul. Tedd a memóriába, aztán vedd elő. Barnabások, ti jöttök, Arameusz eredetű bibliai név, a tiétek jelentése a vigasztalás fia. Barnabások, boldog névnapot, többieknek űzi, köszöntsétek őket. Örülnek ők is mindennek is, például Orsóvai Reninek, hát ha megtanítja őket énekelni. Na ő is jön, Rögves Denizzel, itt lesz a Faithless féle Insomnia, Ed Sheeran nagyot dob, a Swedish House Mafiával pedig most bombázlak, a négy évvel ezelőtti a tiétek, szóval a Heaven Takes You Home.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

nézés persze Orsóvai René, ahogy ígértem, ha nem hibázom volt itt veletek. No, erre mi is próbálunk ügyelni természetesen. Itt a Bulvár Csokora koktélban, persze Orsóvai Renivel. A hölgy nemrég még az Akropolis Spartanon romjai közül küldött energiát a követőknek. A miniszami egyébként pont jókor jött, hiszen a naptára már most csordultig van fellépésekkel. Ránc Gerivel közös kultikus formációjuk újra maximális fordulatszámon pörög. No, de kevesen tudják, igazi energiabomba a csaj. Egyszerre énekel ugye Ránc Geri mellett, tolja a bulikat Denizzel, és a saját formációját, a Nene zenekart is vezeti. Emellett persze elismert énektanár, mentorálja a tehetségeket, segít a hangképzésben és a lámpaláz leküzdésében. És most jöjjön az, ami miatt tuti, hogy nem megyek el hozzá. A bulvárlapok még mindig imádják a tényt, hogy a csinos énekesnő szabad idejében nem mindennapi hobbinak hódol. Figyelj, otthonában közel 40 pókkal osztja meg a nappaliát. René, ne hívj, nem megyek, nem érdekel. Enrique Iglesias rövidesen, itt lesz a Duel El Corazón, jön Shakira is, elsőként pedig egy nagy klasszikot hozok nektek, Endor.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1.

0: A Gangs, valamint Boys Noise újdonságot hoztam el, ez volt a kedvéért, ártam a második órát a koktélban. Andi a legfrissebbekkel, aztán a Marshmallow és Ellie Goulding közös nyit. Ilyen lesz a Save My Love!
1: A szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
5: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. Ma Kecskéden várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, már is hozom a déli hír összefoglalót. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán szerdán. A miniszter kiemelte, a júniusban induló kihírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak, a támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030. vége. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. A Katasztrófavédelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. Az eskütételen erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetőek legyenek. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon Kecskéden várja a véradókat. 14 óra 30 és 18 óra között a kecskédi öreg iskolában nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges. Ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Esztergom megyei jogú város önkormányzata várja a lakosságot a városháza felújításának lezáró ünnepségére. Az esemény június 13-án 10 órakor kezdődik a városházán, amelyet majd meg is lehet tekinteni.
0: Időjárás.
1: A folytatásban még lesznek hosszabb napos időszakok, de késő délután már zömében erősen felhős időt jósolnak. A szél élénk lesz, 19 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Hölgyek, urak, ebben az órában Buenos Morgan visszatekintőt is kaptok, na meg bulvárcsokrot is, benne pedig Lady Gaga. Igen, ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Iva Max énekel, mindjárt jön a New Level Empire, Portugál de Mendalt is hozok, a Marshmallow és Ellie Goulding közös pedig most indít. Save My Love, rádiózz velem!

Joyce, akit a Sweet But Psycho című dallal ismertünk meg régen. Evo Max, a My Oh My című 2 évvel ezelőttiét hoztam el. Csak slágerek a nap 24 órájában, köszönöm, hogy itt vagy. Ez a koktél, kevés duma, jó sok zene, és Lady Gaga a bulvár csokorban érkezik ő, és persze, hogy varázsolni fog. Na jó, és énekelni, ugye? Jön a Buenos Morgan visszatekintő is, ők már állítólag megint nagyon szépek voltak, hogy miért is, ez ki fog derülni, majd ígérem a következő fél órában. Barát az, aki akkor is velünk tart, amikor az egész világ ellenünk fordul, Albán Gutiérnek köszi, angol jezsuita, pap volt, író és érsek, aki egyébként mély spirituális és teológiai műveivel vált ismerté. Jön tehát mindjárt Lady Gaga, itt lesz Romano és Sapienza Takatával, a Komodo és Michael Shine közös pedig most indul. Heaven, ez a cím, csak

Lady Gaga és Jó, hogy az Abrakadabra a tavalyi évből hoztam neked. Cocktail, Tamással kettőig együtt. Kevés duma, jó sok zene, megspékelve bulvár csokorral, na meg Buenos Morgan visszatekintővel is, de azt majd a következő fél órában hozom. Most bulvárkodunk Lady Gaga a terítéken. A hölgy még áprilisban sokkolta a rajongókat, amikor súlyos légúti fertőzés miatt az orvosai határozott tiltására mindössze 3 órával a kezdés előtt kényszerült lemondani a montreali szuperkoncertjét. No, de most már megnyugtatott mindenkit, a csaj teljesen felépült. Az énekesnő és vőlegénye Michael Polanski ritka közös pillanatot villantottak a Breakthrough Prize gálán. A szerelmesek le sem tudták venni egymásról a kezüket a kamerák előtt. Vagy csak jó színjáték, ugye? No és itt van a legújabb nótájuk Dolcsival együtt, ugye a Runway, aminek videóklipje 1 hónap alatt már átlépte a 20 milliós nézettséget a YouTube-on. Ja, és még el nem felejtem, Hollywood belsős infók szerint Gaga már is ugye a filmes projekteken tárgyal, miután a stúdiók versengenek azért, hogy megszerezzék őt a következő nagy dráma főszerepére. Na, de hogy melyik lesz az a dráma? Az majd kiderül. Lady Gaga, tehát a bulvár csokorban, mindjárt Buenos Morgan visszatekintő, elette a Toka Disco, Cutplay, Sonic és Nico Santos. A kereskedelmi szünet után tiétek a One Day!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Július 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
6: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert, majd hajnalig tartó after party következik.
5: Ne maradj le! NOX!
6: Június 13-a, Komáromi Erőd.
5: Találkozzunk ott!
6: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánló.

0: Budapestnél Szállamon, a Getaway volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Cocktail 4 órában, előtte pedig Buenos Morgan ugyancsak 4 órában, azzal a programmal ébredtek 6 és 10 óra között, Roland és persze Ádám a két műsorvezető, no és ők már megint szépek voltak, de persze ide becsatlakozott Andi, és hogy miért szépek? Segítek például azért, mert Rolandnak leégett a feje és tiszta vörös. Szó szerint konkrétan vörös. Na mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Andi lepakolta a Hubik Transzról a raklapokat, és megérkezett a stúdióba. Jó reggelt neked is, szia Roland!
3: Jó reggelt! Most akkor én is megkaptam, én előbb beszóltam a Rolandnak, most te beszóltál nekem.
4: Olyan a fejem, mint egy jelzőbúja. Jelzem, le vagyok égve, igen. Tehát egy tegnap leégett a fejem, tehát ilyen erősen vöröses barnás, inkább vöröses árnyalatot hoz, mint egy jelzőbúja. Aha.
2: Andi meg simlézeres sapkában a búja mellett.
4: De várjál, mert a jelzőbúja az ilyen piros. Jó, hogy gyakorlatilag van tényleg ilyen piros jelzőbúja, de az ilyen háromszög alakú. De pont a színben azt hozom?
3: Hát a színben, igen.
4: Hát köszönöm.
3: Körülbelül.
4: Ugye rákeresek, piros
2: ma érdemes követni a videó közvetítéseket. És tök jó, mert egyébként ugye ott fénylik a homlokod fölött, tehát ez egy ilyen világítós jelzőbúja.
4: Erre gondolsz?
3: Igen.
4: Aha. Hát egy kicsit lehet, ja, tényleg.
2: Szóval megjöttek a vidám fiúk és vidám lányok. Andi, nehéz fuvar?
4: Lányok.
3: Nehéz, volt, igen.
4: Egy vidám lány van.
2: Jó van, hát személyiségében kettő néha.
4: Jó, hát vannak ilyen videók, amiben több fiú van és egy vidám lány.
3: Vannak, igen, de ez nem olyan videó lesz.
2: Na, de egyébként tök jól áll, ez divatozás vagy hajmosás hiány?
3: Most már így, hogy beszóltál háromszor is, most már azért mondja, hogy jól áll.
2: Mert tudod, kettő dicsér, egyet szígy. Nem, igen. De hogy ez divat?
3: Hát igen.
2: Divat, jó, oké. Okay. Mm-hmm.
4: Tehát most elhajott, jó, örülünk.
3: Nem mostam, de amúgy...
4: De
3: a divat eltakarja.
2: Értem. Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy.
1: Buenos Morgan! Minden hét.

0: méghozzá Mariára, a Rielles a Together We Shine.
1: Nem hoz lázba, míg este is pörögné. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hírek a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, változnak a külföldi diákok által vásárolható bérletek használatának feltételei a BKK járatain. Horvátországban a fiatalok többsége nem tud elköltözni a szüleitől. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékek elsősorban az észak aki középhegység fagy zugos völgyeiben és a magasabb hegyeken fordultak elő. A rendkívül száraz április után a májusi csapadék is a szokásosnál kevesebb volt. Változnak a külföldi diákok által vásárolható bérletek használatának feltételei a Budapesti Közlekedési Központ járatain június 15-től, közölte a vállalat az MTI-vel. A közlemény szerint a külföldi államok diákigazolványaival rendelkező diákok közül június közepétől csak a magyarországi lakcímmel is rendelkezők használhatják a kedvezményes diák Budapest bérletet. A külföldi diákigazolványok használata során továbbra is feltétel az EU-s vagy izlandi, liechtensteini, norvég-svájci állampolgárság megléte, de önmagában a külföldi diákigazolvány vagy állampolgárság igazolása a jövőben nem elegendő a kedvezményes bérlet használatához. A jogosultság igazolásához a diákigazolvány mellett be kell mutatni a magyar lakcímkártyát, tették hozzá. A módosítás a jegy- és bérletvásárlást is érinti. Horvátországban a 18 és 34 év közötti fiatalok mintegy 78%-a a szüleivel él, a szülői ház elhagyásának átlagos életkora pedig 31,5 év, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban, számolt be róla a horvát sajtó a Parlament Családügyi, Ifjúsági és Sportbizottságának előző napi ülése alapján. A tanácskozáson a fiatalok önállósodásának nehézségeiről, a lakhatási válságról, a munkaerőpiaci bizonytalanságokról és az elvándorlás kockázatáról volt szó. A résztvevők szerint a fiatalok késői önállósodása nem pusztán életmódbeli vagy családi hagyományokkal magyarázható, hanem gazdasági és társadalmi kényszerhelyzet is áll mögötte. A résztvevők szerint gyorsítani kellene a lakásépítéseket, növelni kellene a bérlakások számát, és jobban ki kellene használni a meglévő üresen álló vagy elhanyagolt állami ingatlanokat. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága egészen augusztus 30-áig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzi a szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és vendéglátókat. Vizsgálják a nyugdíj számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk a folytatásban is, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél élénk erős lehet.

Brothers Adams féle New Art a tavalyi évbe hoztam. Koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene. Mindez június 11-én csütörtökön, a Barnabások neve napján. Velük már foglalkoztam, viszont Dua Lipával még nem. Ő érkezik nem sokára a Bulvár Csokorban, és jönnek a dühös lakosok is, akik táblákkal kivonultak az utcára. Hogy miért? Na megtudod a következő fél órában, addig is fülelj, mert hogy kiváló dalok, a Biggie Style és a nagy Close to You feldolgozás, jön Ray, elsőként pedig Majka, Curtis-szel és Király Viktorral, csak slágerek közt itt a Fütyő.

Gutyer, köszi! Az M1-es pályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, jött a hirtelen váltás, ugye? A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járató, a türelem a barátotokna és a forrás. No meg, az elérhetőségünk 0-20-97-8-97-85-ös a számunk. Küld ide, ha van infód akár az utakról, akár báronnan, továbbítjuk. Rendben, köszi! Bulvár Csókor rövidesen Dua Lipával, addig Meghan Trainor, Amal, Las Frequencies és Tempered Rap közös, SZIZA pedig a kereskedelmi szünet után bombáz téged. Ilyen lesz a Nobody Gets Me!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Június 25-én egy igazán különleges este indul a Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Demién Ferenc koncertjén
3: a Hogyan tudnék élni nélküled című film két sztárja is színpadra lép.
2: Egy este, amit át kell élni az öreg tópartján. Jegyed van már?
1: Azt hiszem.
2: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Vízzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap. Végtelen élmény.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
5: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Seven Trainer is T-Pain, a Been Like This volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 4 órában, jó, hogy Bullard Csokorra itt vagyok már is Dua Lipa álomesküvőjével. Nos, a londoni polgári esküvőn az énekes egy gyönyörű Daniel Roseberry által tervezett Schiaparelli kreációt viselt, amit közvetlenül Bianca Jaggers legendás 1971-es mennyasszonyi szettje ihletett. Aztán irány Szicília, a Laxi hatalmas felháborodást váltott ki a helyiekből, a biztonsági intézkedések, útlezárások és a korlátozások miatt a dühös lakosok táblákkal vonultak utcára, tiltakozva a luxus turizmus ellen. A pletykák szerint amúgy Dua és Callum, mármint a párja, ugye, nem akartak tartós haragot, így a hírek szerint mindegy 5000 font kártérítést vagy kompenzációt fizettek ki a leginkább korlátozott palermói lakosoknak a kellemetlenségekért. A több mint 1,7 millió dolláros 3 napos ünnepségen nem kisebb legenda, mint maga Sir Elton John húzta a talpalávalót és adta elő például a Your Song című slágerét a násznépnek, de David Guetta is a fellépők között volt. Az olasz média persze valóságos extázisban közvetítette az eseményeket, és a helyi lapok szerint a sziget történelmének legfontosabb esküvője zajlott le azóta, hogy Al Pacino karaktere Michael Corleone megházasodott az 1972-es A keresztapa című filmben. Nos, bocsánat, jó 20 óra sikeredett, de nem akartam semmit kihagyni a Bulvár Csokorban. Tehát Dua Lipa, álomesküvője, ő énekel rögvest, jön Enméri is Shania Twain-nel, a Puskás Pestit is megkapjátok a BSV-vel, no meg Dua Lipát most. Csak slágerek közt itt a Don't Start Now!

sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Disco. A The Colors, és jó, hogy az Italo Disco csak slágerek közrepült. Ez volt az utolsó dal ebben az órában, sőt magában a koktélban is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet 10 órától egészen mostanáig. A 4 órás magazinműsort kevés dumával, jó sok zenével és Tamással hallottad, fogod holnap is, jövök az utolsó munkanapom pénteken, ugyancsak 10 órakor, addig tedd el a poharad, akkor pedig vedd elő, ígérem, hogy teletöltjük, gyere szomjasan. A folytatás Bálint Lackót hozzá el neked, a délutáni csúcs rengeteg jó zenével és az utak híreivel a tiéd hatig, aztán jövök én újra a Forrás Charterben, a netes kedvencek érkeznek, majd pedig DJ Major Gabe a Light Session 2 órájában. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok, The Weeknd kezd a következő óra elején, ilyen lesz a Dancing in the Flames, én pedig holnap gyűszök!

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem, rockkatonái! Rockkatonái! Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál Rocksziget nagyszínpadát az Ossian zenekar hódítja meg. Legendás himnuszok, nyers energia, együtt éneklő tömeg és libabőrös pillanatok várnak rád. Ha már voltál Ossian koncerten, tudod, miről beszélünk. Ha még nem, most meg fogod érteni. Rockkatonái egyre jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu. Négy nap, végtelen élmény.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán. Június 12-én este.
5: Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról.
4: Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 2 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket. Évvégéig meghosszabbítják a diákhitel kamatstoppot, a főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A kormány döntött a diákhitel kamatstopp meghosszabbításáról, évvégéig közölte Köbel Anita a kormány szóvivő ma Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köbel Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az évvégéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatán emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köbel Anita kormány szóvivő. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok együttödénél nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Felidézte a hitelt érintő kritikákat, például azt, hogy mi történik a házastárs egyik tagjának halála, válás és egyéb egyedi élethelyzetek esetén, amikre a keretrendszer eddig nem tért ki. Ezekre is tekintettel lesznek, közölte, és jelezte, a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettség teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A kormány szóvivő elmondta, a Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot, és a fizetési kötelezettséget október 15-éig kell teljesíteni. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének a rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. És végezetül sport, Tataváros önkormányzata idén először szervezi meg a mozgás éjszakáját, mely 2026-ban június 12-én, vagyis a holnapi napon kínál programokat országszerte. Tatán az eseménynek az építők parkja ad majd helyet, a rendezvény ingyenesen látogat, azonban regisztrálni kell rá. A regisztráció a Coltix mozgás éjszakája Tata oldalon keresztül lehetséges, melynek pontos linkjét megtalálják a tata.hu oldalon. A 2026-os mozgás éjszakája Tata 18 órakor kezdődik, és 23 óra 30 percig tart. Egy nagyszabású flashmob esemény zárja majd az estét.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, a folytatásban is hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél élénk erős lehet, 22 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A Forrás Rádiót és a délutáni csúcsot halljátok, hallgatjátok a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Ebben az órában is hozok nektek jó néhány érdekességet, közlekedési információkat, és természetesen továbbra is foglalkozunk a sztárpletyókkal, meg persze slágerekkel, ahogy mondtam. Jön már is weekend, ez a

forrást hallgatjátok, csak slágerekkel, és ezen slágerek között felcsendülnek azért a közlekedési infók is, úgyhogy a mai napon is számítunk rátok. Tudjátok, a szokásos helyzet az M1-es környékén, úgyhogy még mindig úgy hajtsatok, hogy hát, vagy úgy tervezzétek az utatokat, hogy ezt azért beletervezitek, úgyhogy a 0620 98 98 5-re most is küldhetitek ezen információkat, amelyeket természetesen most is nagyon szépen köszönünk. És hogyha már a köszönet hangján szólalunk meg, akkor szerintem köszönjük meg azt a dalt, amelyet hát a Halott pénzek és Júdónak köszönhetünk elsősorban, mert ez egy tök szép dal szerintem. Hogyha esetleg nem ismernétek, amit egyébként kizártnak tartok, akkor hallgassátok meg. Ez a Halott pénz és Júdó közöse, mielőtt megismertelek címmel.

0: reggeli pillanatok nem csak a reggelre tartoznak, és ezt már jól megtanulhattátok az elmúlt időszakban, legalábbis a délutáni csúcsban mindenféleképpen, hiszen mindig visszatekerjük az időkerekét valamiféle olyan dologra, ami kiemelendő, vagy legalábbis általunk kiemelendőnek tartott pillanat a ma reggelből. Így teszünk most is, hogy aztán pedig megint slágerekkel folytathassuk, mert természetesen ezekből sincs hiány. Ha pedig már slágerekről van szó, akkor szerintem pontosan 21 évvel ezelőtt egy akkor még nagyon ifjú hölgy, Jostan került a világot jelentő deszkákra, és hát hozta is a You Had Me című dalt, aztán ahogy jött, úgy nagyjából el is tűnt. Na nem baj, ez az egy dal is nagyon szép, meg nagyon jó. Ezt hallgatjuk meg mindjárt, a Buenos Morgan visszatekintünk után.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hoztál nekünk valamit, ez a mai hírhez egyébként passzolni fog, mondtam, hogy hozd be a szopogatóst. Aha.
3: Igen, és Roland így állt, és nem jutott szóhoz.
4: Hát én
3: csak így
4: néztem,
3: hogy miről van szó, én meg rögtön rámondtam, hogy hozom.
4: De mondom, jó, mert fordítva szokott lenni, de mindegy.
2: Hát igen, volt témánk az a bizonyos finomság, ami a retro finomság. Én nem ismerem a műfajt, ez a sűrített tej.
3: Sűrített tej.
2: De nagyon sokaknak kedvence volt, és a mai napig kapható, és Andi hozott egyet, ilyen fokrémes tubusban van, és ezt majd ma meg fogjuk kóstolni.
3: Egyébként
4: ez tényleg, nagyon finom.
3: Tényleg fokrémes tubusban van. És amúgy régen olyanban volt, mint amiben a piros arany van.
2: Ilyen fémbe, amit így föltekertél, és aha.
3: Igen, igen. Úgyhogy, na hát most áttértek a fokrémes tubusra.
2: Na és hogy csináltad ezt? Tehát ezt gyerekkorodban így magában elszopogattad?
3: Igen, igen, így magában nyomtam a számba.
4: Mert hadd kérjem, mert megnézem, hogy hány kalória van benne, meg mennyi cukor, jó?
2: Azt egy kicsit majd nyomhatok, mert én ilyet még soha.
3: Nyomját azért vettem.
2: De és ezt tejbe?
3: Nem magamnak vettem.
2: Tej helyett kávéba amúgy?
4: Csak úgy a szádba. Kérlek szépen, 100 g termékben 328 kalória, ez ugye 150 g-os, tehát hogy nagyjából akkor egy ilyen 500 kalória körül azt azért úgy hozza. Az kemény.
2: Ezt Nutellával keverve kifejezetten kellemes.
4: Na, indító. Cukor sok, várjál, 100 g termékben van 57 g cukor.
3: Úristen,
2: igen, durva
4: amúgy. Tehát cukor és némi egyéb van benne.
3: Szerintem tej és cukor.
2: Tejet tartalmaz?
4: Tejszín, sovány, tejpor, tej, aroma. Igen.
2: Na, abból legalább a sovány. Jó.
3: Legalább az legyen sovány.
4: Te nem leszel az. Tehát, hogyha ezt így sokat nyomod a szádba, akkor te nem leszel. Minimum 8% zsírtartalom, igen. Hát figyelj csak, nem egy fogyókúrás, Nasi, az tuti, viszont finom.
2: Igen, mások is írják, hogy szeretnék megkóstolni. Jó, erről majd még beszélgetünk. Lehet egy ilyen játékunk, hogyha valamelyik tejcég megszponzorál minket, hogy lesz egy ilyen benne, és aki megfejti a napi játékot, az egyet nyomhat.
4: Aha.
2: Bejön, nyomunk egyet, mehet.
4: Tehát, hogy bejöhet szopogatni a rádióba?
2: Igen.
4: Sűrített tejet. Jó, én benne vagyok.
2: Figyelj, ez egy nívós játék lesz, ez biztos.
4: Játsz egy tubus sűrített tejjel. Ilyen tényleg nincs
2: a holvásról. Egy tubus a hétre van. Mi csak nyomunk.
3: Csak egy nyomásért.
4: Csak egy nyomásért. Játsz egy nyomásért, Andi van? Ez nem rossz, amúgy arra jelentkeznének sokan.
3: Most már Andi is kezd olyan színű lenni, mint a babaja.
2: Ez lesz a tubusos játék a forráson.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a Nox. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
5: A Jó Világ Van koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású Nox koncert,
4: majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! Nox!
5: Június 13-a, Komáromi Erőd.
4: Találkozzunk ott!
5: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

Ti még mindig a forrást hallgatjátok, mindig veled csak slágerekkel, és nagyon szépen köszi, hogy most délután is velünk tartotok, és töltitek a délutánotokat. Higgyétek el, mi abszolút megháláljuk ezt a bizalmat, sok-sok slágerrel, kiváló muzsikákkal, és persze sztárpletyókkal, mert enélkül mit sem ér ugyebár a délután, úgyhogy azért erről is szóban. Na egészen pontosan most arról, hogy mélyponton van, de most már új zenével tér vissza Miley Cyrus édesapja, Billy Ray Cyrus, aki hát azt mondta, hogy az utóbbi időszak elég súlyos mélypontra taszította. A híresség röviddel azután, hogy 28 év után elvált Tish Cyrustól, összejött Fire Rose-zal, akit aztán nagyon hamar feleségül vett. Hát a házasság viszont finoman szóval is eléggé rövid lett. 2024-ben beadta a vállókeresetet, amelyet hosszas csatározás követett, mindkét fél érzelmi és fizikai bántalmazással vádolta a másikat, de végül sikerült elengedniük egymást. Azt csak most árult el, hogy 2024-ben ráadásul mindezek tetejében komoly egészségügyi problémával is küzdött, hangszál bénulása lett, amelyet kis hián végzetes szepszis követett. Cyrus elmondása szerint csodával határos volt, hogy felépült. Amikor teljesen eléred a mélypontot, akkor már csak egyfelé vezethet az út fel, mondta Cyrus, hozzátéve, hogy hát azért volt már párszor a pokol mélyén, de ez még őt is megpróbáltatta. Hát Billy Ray Cyrusnak akkor sok sikert kívánunk, és hát nagyon reméljük, hogy innentől tényleg már csak felfelé vezet az út. Eva Maxell és a Lost Your Face-el pedig szerintem joggal folytatjuk ezen a hír után, hiszen azt hiszem, hogy az ember ilyen körülmények között néha elveszti a hitét.

0: Hát hamarosan abban a finishbe érkezünk, amikor ugye mi a híreket is pontosként kezeljük, ezért a híreknek is terepet szánunk, szóval ezen óra finish jön mindjárt. Viszont előtte még egy olyan hazai kedvenccel folytatjuk, hiszen slágerekre bőven van még idő, amely 2021 óta folyamatosan visszatérő nyári slágerként jelentkezik. Talán azt gondolom, illetve talán azt mondhatom, hogy nem is igazán csoda ez, hiszen a Valmarék, illetve hát Manuel még úgy harmadiknak egy olyan dalt hoztak létre, amit szerintem ilyenkor is nagyon jó végighallgatni, és hát nagyon reméljük, hogy tényleg még sokat fog minket, ha nem is égetni a nap, de mondjuk beragyogni a fényével, bár a nyári kánikulákat ismerve azért szerintem idén sem fogunk túlságosan kíméletes bánásmódot kapni a mi csillagunktól, a naptól, a naprendszer kellős közepén. Na, de a lényeg, éget a nap, Almar és Manuel, ez érkezik most itt a délutáni csúcsban.
1: Mi van ma ember? 20 perc várakrát, készül ma haja?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el. Gyerekek, erre nem érünk rá. Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk.

És akkor az a bizonyos óra végig meg is érkezett hozzánk, közénk, velünk együtt itt lesznek a hírek és az információk, úgyhogy már is dobom át a szót a szomszéd stúdióba, hiszen érkeznek a hírek, és aztán majd innen egy újabb kiválós lágerrel folytatjuk. Mivel mással, ugye? De hogyha már meg is nevesítem, akkor Fastboy és Ruff közösen érkezik mindjárt a Wave címmel. Mutatom!

0: reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van valami a levegőben.
2: A tavalyi hatalmas siker után idén újra a Vízzenevirág Fesztivál színpadán. A Halott pénz. Június 26-án este Tata ismét megtelik zenével, energiával és felejthetetlen pillanatokkal. Készülj a legnagyobb slágerekre. Ez az este is hatalmas lesz. Ne maradj le! Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazma adásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. Jó esetben szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Szemtanúk jelentkezését várja a Dorogi Rendőrkapitányság. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amely egy több mint 3,6 milliárdos javítási és fejlesztési programot jelent, jelentette be Kőből Anita, a kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Kőből Anita elmondta, országszerte olyan korszerű technológiákat vetnek be, amelyek a műtők, az intenzív osztályok, a szülészetek és az onkológiai részletek biztonságos működését szolgálják. Szeptember elején tudja a pénzügyminiszter jó esetben a parlament elé terjeszteni a 2026-os felülvizsgált módosított költségvetést, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón az MTI kérdésére. Köböl Anita kormány szóvivő ismertetése szerint jelenleg is folyamatosan zajlik az idei költségvetés felülvizsgálata, aminek a határideje június 30-a és augusztus 31-ig van közzétételi kötelezettségük. Szemtanúk jelentkezését várja a Dorogi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. A rendelkezésre álló adatok alapján két ismeretlen személy idén május 14-én a Budapest nyugati pályaudvarról esztergomi közlekedő menetrend szerinti vonaton eltulajdonította a sértett táskáját benne telefonnal, iratokkal. A feltételezett elkövetőkről fényképfelvétel készült. Kérik, hogy aki a polisz.hu oldalon látható képen lévő személyeket felismeri, vagy az eseményt látta, vagy annak körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, személyesen tegyen bejelentést a Dorogi Rendőrkapitányságon, vagy az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, vagy a 112-es központi segélyhívón. Az egyik népszerű bank, KKV bizalmi indexe szerint a cégvezető körében kivárás és fokozott óvatosság jellemzi a következő időszak munkaerőpiaci tervezését, az alkalmazotti létszám alakításában stabilitásra törekszenek, fizetések és béren kívüli juttatások terén mérséklődés tapasztalható, a bérnövekedési várakozások 2021 óta nem látott szintre süllyedtek, közölték az MTI-vel. A felmérés 400 magyarországi székhelyű 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével készült. A közleményben kiemelték, 2025 utolsó negyedévéhez képest az alkalmazottak számával kapcsolatos tervezés nem mutat elmozdulást. A KKV-k túlnyomó többsége a jelenlegi munkavállalók megtartására törekszik idén.
0: Időjárás.
1: Északnyugat felől csökken a felhőzet, inkább csak délnyugaton fordulhat elő egy-egy zápor, erős, néhol viharos lehet a szél, 20 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a sok napsütés után megnövekszik a felhőzet, de zápor esetleg északnyugaton várható, erős marad az északnyugati szél, 24 fok lesz a maximum.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Mindig veled, és egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ebben az órában is érkeznek a fontos információk, az érdekességek, és természetesen mindemellett a közlekedési információk is, ahogy ezt megszokhattátok, úgyhogy ne menjetek messzire, slágerek közt most éppen a Fastboy és a Wavian.

ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel, ezen slágerek között pedig felcsendülnek tényleg olyan klasszikusok, mint például a Lorin-féle Tattoo, amelyel amúgy másodjára nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált a svéd énekesnő, hát nem érdemtelenül. Mindkét dal egyébként szerintem zseniális sláger lett, és mindkét dal amúgy mondhatni, hogy Eurovíziós dal győztesekhez nem feltétlenül automatikusan járó figyelmet kapott, úgyhogy tényleg szerintem le a kalappal Lorin teljesítménye előtt. Bár hogyha az Eurovízióról beszélünk, akkor nekem van még azért egy-két olyan dalom, ami nagyon-nagyon tetszik. Én például a 24-es második helyezettet azt egyébként sokkal-sokkal jobban szeretem, mint az előző két évi győztest. Valahogy nem az én ízlésem, de ez egy más kérdés. Ajánlom nektek Baby Lasagna, Trim Team Tagidim. Nézzétek, hallgassátok meg egyébként, az is egy baromi jó sláger. Ami még szintén jó sláger, az persze itt van a mi felhozatalunkban is. Például szoktuk az Espresso Macchiatót is ebből a felhozatalból, vagy éppen az idei nyertest Darát és a Bangarangát is pörgetni. Viszont most nem az Eurovíziós vonalon megyünk tovább, hanem Chappell Roan-nal folytatjuk. Itt van a Pink Pony Club.

Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel, és időnként sztárpletyóval. Pletyi az mindig kell, valamilyen szinten az úgy élteti is az embert, szerintem mindenki szeret pletykálni, ha férfi, ha nő. Szerintem egyébként a nőket méltatlanul éri az a vád, hogy pletykásak, de tényleg, szerintem a férfiakban is van bőven ilyen. Na de, David Harbourról folytatjuk, ha már férfiakról beszélünk, aki először reagált Excel Lily Ellen albumára, amit a vállásuk ihletett. A Stranger Things sztárja a Variety-nek alatt interjújában hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja volt felesége művészi szabadságát. Minden művésznek joga van arra, hogy a saját élményeiből alkosson, fogalmazott. Majd hozzátette, szerinte a történtek mindig összetettek, és Lily nézőpontja nem feltétlenül egyezik az ő tapasztalataival. Harbour ugyanakkor nem szeretett volna részletesebben beszélni a kapcsolatukról. Elmondása szerint továbbra is fontos számára a magánélete védelme és azoké az embereké is, akik közel állnak hozzá. Sokan nem hagynak nekem magánéletet, de én továbbra is nagyra értékelem azt, mondta. Lily Ellen egyébként 2025-ben jelentette meg a Western Girl című albumát, amely hatalmas visszhangot váltott ki, mert több dalban is egy széthulló házasságról, hűtlenségről és érzelmi csalódásokról énekelt. Az énekesnő ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy a lemez a valóság és a fikció keveréke, ezért a dalszövegeket nem szabad szó szerinti vallomásként kezelni. A korábbi házaspár még 19-ben ismerkedett meg, 20-ban összeházasodtak, 24 végén pedig paf, zátonyra futott. Csak így rövid összefoglalóként. Na hát, döntsétek el, hogy melyikük pártján álltok, vagy csak igazából hallgassátok meg a sztorit, és ennyi, nem is feltétlen kell mindig állást foglalni. Viszont Willy William-mel tök nyugodtan lehet énekelni. 2015-ből jön az Ego.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Az M1-en a szokásos a sztori, nem változott semmi, mondhatni, hogy még mindig ugyanaz a helyzet, ami eddig, ehhez azért már valamelyest hozzászoktunk. A főutat mondhatni, hogy továbbra is egyfajta ildomos kerülőútnak, vagy éppen alternatív útvonalnak ajánlom nektek, nyilván az egyes számú főútról beszélek ebben az esetben, úgyhogy ha valaki esetleg Budapest felé venné az irányt, akkor mindenképpen kalkulálja bele azt az esetőséget is, hogyha egy picikét ugyan lassabban, de biztosabban, dugómentesebb Ben, ez sem mindig igaz, de mondjuk úgy, hogy kicsit kevésbé körülményesen célba érjen, az mindenképpen éljen ezzel a lehetőséggel. A 0620-9789-5-ön pedig ti is jelen pillanatban ezzel a lehetőséggel élhettek, hiszen továbbra is küldhetitek a közlekedési infókat, amiket mi nagyra értékelünk, és nagyon szépen köszönjük. Balesetmentes jó utat nektek, vigyázzatok magatokra!

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Megint ott tartunk, hogy már megint közeledünk a hírek és az információk világához, úgyhogy hamarosan tényleg megint csak a hírszerkesztő stúdióba kapcsolunk, és onnan aztán majd természetesen megint slágerekkel folytatjuk, de addig, amíg odaérünk, ugye majd akkor cselekszünk, hogyha a Hithoz értünk című sztori van. Szóval, hogyha odaértünk, akkor majd erről még egy picit bővebben beszélek. Addig is viszont ajánlom figyelmetekbe azokat a dalokat, amelyek a délután egy picit jobban fel tudják pörgetni. Ebben az esetben például nem is olyan régi felvételt. Next Summer címmel itt van Damiano David dala.

0: van, drága forrásfülelők, a délutáni csúcs fél idejéhez hamarosan elérkezünk, ez pedig azt is jelenti, hogy jönnek a hírek, infók. Így tehát ezt a zene folyamot most egy picit megszakítjuk, de tényleg csak löpötti, jó? És akkor, hogyha már itt tartunk, akkor Chasing Paradise, üldözzük azt a paradicsomot. A One Republic-kal és Kygóval pedig örömmel tesszük a hírek után. Mutatom! I'm chasing paradise with
1: you. Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra lesz 3 perc múlva. Jó napot kívánok! 7% is lehet a költségvetési hiány, stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Magyar színészekkel forgat új rövidfilmet Bahar Pars Budapesten. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Még mindig azt látják, hogy a költségvetési hiány akár 7% is lehet, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Megemlítette, ellentétben az év első harmadával májusban már szuficites volt a büdzsé, hozzátéve, ez a hónap jellemzően jobb számokat szokott produkálni. Magyar Péter közölte, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót, aminek alapja a vagyon, nem annak növekménye lesz, noha álláspontja szerint ezt is be lehetne számítani ebbe a közteherbe. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 23. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Bahar Pars, iráni svéd színésznő és rendező, Budapesten forgatja legújabb rövidfilmjét. A Who Killed Jesus című fekete komédia magyar szereplő gárdájában Papa Dimitrió, Atina, Trokán, Nóra, Szabó Kimmel, Tamás és Hauman Máté kapott szerepet. A produkció MTI-nek küldött közleménye szerint a film egy stockholmi luxusszálloda liftjében játszódik, ahol 4 különböző kulturális és vallási háttérrel rendelkező idegen kényszerül összezárva várakozni. A kezdetben hétköznapi beszélgetés fokozatosan vallási történelmi és identitás kérdéseket érintő konfliktussá alakul. Bahar Pars a közleményben kifejtette, alkotása nem politikai állásfoglalás kíván lenni, hanem azt vizsgálja, miként élnek tovább a történelem traumái az egyének gondolkodásában és kapcsolataiban. Pars szerint a film nem a bűnösöket keresi és nem is kíván ítélkezni, sokkal inkább annak lenyomata, hogyan próbálnak modern emberek együtt élni olyan történelmi örökségekkel, amelyeket nem ők választottak maguknak. Nyári táncos estére várja a bulizni vágyókat. Június 13-án 21 órától az esztergomi Zaki Zug. A Summer Dance Party során DJ Blight gondoskodik a zenéről és a jó hangulatról. A program célja egy kötetlen barátságos hangulatú nyári este, ahol a zene és a közösségi élmény kerül a középpontba. A belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Északnyugat felől csökken a felhőzet, inkább csak délnyugaton fordulhat elő egy-egy zápor, erős, néhol viharos lehet a szél, 20 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a sok napsütés után megnövekszik a felhőzet, de zápor esetleg északnyugaton várható, erős marad az északnyugati szél, 24 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel túl a fél időn, most már a harmadik órában. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek, ez még mindig a délutáni csúcs, a mikrofonnál továbbra is Bálint Lászlót halljátok. És képzeljétek el, hogy ebben az órában is van mit tartogatnom nektek, mert hogy még mindig lesznek itt infók, még mindig lesznek itt érdekességek, Buenos Morgentől kezdve, slágereken át, és a már sláger, itt van Kygo.

Kellemes dolog, kiváló szórakozás, hova is mondhatnám még, fokozhatnám még ezt az iménti dal után. Hát a Well Hello-t hallottátok, nem számít a pénz, bár csak így lenne. Lenne igazuk a srácoknak, de hát az van, hogy azért számít. Ezt most így zárójelesen hozzáteszem. Viszont számít az is, hogy ti itt vagytok velünk, és talán ez számít igazán. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és persze, ha ti magatok is formálnátok egy picit a délutánt, akkor azt megtehetitek. 0620 98 98-et, ez továbbra is az SMS és Viber számunk, és még mindig ide jelenthetitek be a közlekedési információkat is, például a kokáért, hogyha van valami, amit mindenképpen megemlítenétek, megosztanátok az autós társakkal, akkor azt itt megtehetitek. Addig is pedig lehet daldúdolni, illúziókat felvázolni Dua Lipával mondjuk, mert hogy ő mindjárt jön, de előtte még itt van Anne-Marie és a Little Mix 21-es közöse, ez a Kiss

0: Buenos morgenre fel, buenos délutánt mindenkinek, akár ezt is mondhatnám. Hát nyilvánvalóan, hogyha már azokat a pillanatokat kiemeljük nektek, ami a reggelből fontosak, akkor azt is kiemelném nektek, hogy van, ami miatt érdemes korán kelni. Na, buenos morgen például pont ilyen. Helyettetek is fáradtak a srácok, vagy éppen Andi, vagy éppen Kitty, ki éppen ugye a stúdióban van. De a lényeg, hogy helyettetek is egy kicsikét átérzik a reggel szörnyűségeit, és egy picit megpróbálják felpörgetni, jól beindítani a napotokat. Hogyha bizonyítékkel és nem ígéret, hogy egy régi szlogennel éljek, akkor hát már is itt van egy újabb bizonyíték.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, milyen megkóstolom, lehet, hogy ezt videón kívül, de...
3: Miért? Én akarom túl látni
4: lesz.
3: Az arcot, hogy mi...
4: Túl erotikus lesz?
3: Tőled? Azt lenne, ha én nyomnám a szádba.
2: Ebbe van ugyanúgy, mint a fokrémen, van
4: nem,
2: rajta
4: ha mi
2: ilyen.
4: Nyomnánk a te szádba.
3: Jó van, rajta, az már egy harmadik fokozat.
2: Fokrémen van rajta ilyen lezárós.
3: Reméljük, hogy nem...
2: És ez egy jó márka?
3: Fokrémet hoztam, sűrítette egy címen.
2: Ez egy jó márka? Tehát
3: nem tudom, hogy ilyen volt-e. De
4: ennek mi a márkája? Az van a sűrítette.
2: A legtöbb esetben nyilván ez be kell nyalni, de én most próbálom úgy nyomni, hogy más is kóstolhassa majd.
3: Jó, hát örülünk neki. De úristen, hogy betolt az? Na.
2: Hát ez full olyan, mint a mekis fagyi.
3: Igen? Nem tudom, én régen kóstoltam
2: ez
3: már.
2: Ez rohadt finom.
3: Ugye,
2: jó.
3: Hogy finom? Na most már akkor nem lepődsz meg azon, hogy én ezt így csak így nyomtam. Aztán most megkóstolom csak így.
4: Sajt, tejföl, sűrített tej.
2: Anni a kezére nyomja. És így le fogod nyalni?
3: Próbálom.
2: Várjál, közelítek a kamerát.
4: Jaj, hát ez mi? Legalább kap már be az ujjad.
3: Hát, igen.
2: Hát ez nagyon finom, Roland.
3: Kap már be az ujjad.
4: Legalább az ujjadat kap már be. Ugye azért nem mindegy a magyar nyelv, milyen hát, csodás.
3: Nagyon.
2: Mondjuk, ha legalább kap már be, azt kivágom majd ezen kamerára.
4: Azt nézem. Akkor
2: Péter sem fogyasztott még sűrített tejet.
3: Tényleg? Aha. Pedig régen ez nagyon-nagyon menő volt amúgy.
2: Ez brutál finom.
3: Én ezt használom.
2: Nézd a Rolandnál, a Roland. Jó van. Csak sikerült.
3: Na én ezért nem nyomtam a számmal, látod?
2: Hogyan lesz piroskából hófehérke?
4: Várja.
2: Amúgy ezzel bekened magad egy ilyen átlag jó szín kijön. Nem ilyen?
3: Régen egy kicsit finomabb volt, de amúgy igen, hozzá
2: ennél
3: ezt a régi.
2: Ez igen, nem is jobban. És ebből nincsen cukormentes, zéro.
3: Hát nincs.
4: Várj,
3: el kell, hogy keserítsenek, keserítselek, de nincs.
2: Tehát,
3: és az a baj, hogy ez olyan, mint a Nutella, hogy nem tudsz vele leállni.
2: Igen,
3: és az a mellékelt ábra mutatja is, ugye Roland már a másodikat tolja a szájába.
2: Van egy futópad, majd lefutja. Olyan ember nincs, aki megáll egy kanál Nutellánál, igen, ez tény.
1: Buenos morgen! Minden hétköznap

0: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap. Végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
5: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
4: majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
5: Június 13-a, Komáromi Erőd.
4: Találkozzunk ott!
5: Jegyek a vantiket.sk oldalon kaphatók.
6: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

Tényleg elképesztően gyorsan telik az idő, szinte csak most mondtam, hogy itt vagyunk az óra, vagyis a műsor felénél. Hát most már az óra felén is túl vagyunk, de hát spondja rá. Nézzük, hogy mi újság a sztárinfók kellős közepén, mert azért bőségesen akad köztük olyan, amit szerintem mindenféleképpen érdemes megemlíteni, mint például az, hogy Benny Blanco megjelent Jennifer Aniston házánál, hogy új hajat szeretne. Igen. Szóval, hogy Selena Gomez híresen jó a kapcsolatot ápol Jennifer Anistonnal, így aztán nem véletlen, hogy előbbi férje, Benny Blanco is összebarátkozott a Jó barátok sztárjával, és hogy összekössék a kellemeset a hasznossal, Blanco, aztán pedig Gomez is, egy vicces videóban promotálta Aniston hajápoló márkáját. A felvétel lényege az, hogy a Blanco féle besettenkedés után, hát Aniston ajtót itt mondván, hogy hát akkor időpontja van is, akkor jöttem, és először kissé kelletlenül, aztán pedig nagyon lelkesen fésülgeti és krémezi a zenei producer szuper göndör fürtjeit, közben szúrva, hogy örül neki, hogy nincsenek lények Blanco hajában, és a próba kedvéért még egy copva is fogja a híresség haját. Úgyhogy igen, aztán pedig jön Selena is, szóval nézzétek meg Jenny Instáján, látjátok, hogy miről van szó, ha esetleg valamelyik kötőket érdekli. Aida Kar és Vedlagolant viszont tuti érdekel mindig mindenkit, mert ez egy olyan dal, ami hát szerintem időtlen. Én a mai napig imádom, mai napig eszembe jutnak azok a bulis korszakok, úgy nagyjából 20 évvel ezelőttről. Igen, mert a jövőre a Let Me Think About It pontosan a 20. évfordulóját ünnepelheti. Szóval egy 19 éves láger jön most itt a Forrás Rádióban.

Have a McQuay Car, Tell Me Something Good. Én is nagyon sok minden jót szeretnék nektek mondani, igyekszem így tenni. A tények néha makacs dolgok, de hát hála jó Istennek azért egyelőre még csak jó dolgokat tudok mondani. Hát például az, hogy hírek, információk, hogyha mondjuk a munkaidő munkaidő múltát, az idő múlását próbáljuk egy picit pozitív szempontként feltüntetni, akkor talán ez egy tök jó dolog. Úgyhogy Evan McQuaid felszólításának talán valamelyest így eleget tudtam tenni. Szóval hamarosan hírek, információk érkeznek, és hát tele a szívem, mert hát jönni fog megint ezen infós blokk, és természetesen hát vele együtt, ha már itt vagyunk, akkor Paulina és a Honey Beast közöse, ők érkeznek tehát az imént említett nótával. Voltam.

0: elérkeztünk az óra végéhez is ebben a pillanatban, amikor is azt kell mondjam nektek, hogy megint hírek és infók, úgyhogy tényleg már csak egy óra van hátra a délutáni forgatagból, de ez egyáltalán ne szegje a kedveteket, én legalábbis nagyon remélem, hogy egyáltalán nem fogja szegni a kedveteket. Úgyhogy hamarosan innen folytatjuk egy újabb slágerrel, Bibi Rexával, és Faithless-el egészen pontosan a New Religion érkezik, ismerősen csenket mutatom.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 27-én Dániel Fi érkezik a Vízzenevirág Fesztiválra.

0: sokat garantál. Hívd a barátokat, és éld át élőben Dániel Fi koncertjét Tatán. Jegyed, van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Vágj bele most, 10-es később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Péntektől Budapesten és 10 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését az országgyűlés hétfőn. Több mint 5 millió éves bálna maradvány is van az Indiai óceán fenekén felfedezett bálna temetőben. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH június 12-től visszavonja a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békésfehér, Győr-Moson, Sopron, Hajdubihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek nyilatkozva kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Több mint 5 millió éves bálna maradvány is nyugszik abban a hatalmas bálna temetőben, amelyet az Indiai óceán délkeleti részén a Diamantina törés zónában találtak meg, számolt be róla szerdán a BBC News. A mintegy 1200 kilométer hosszú bálna temetőt az óceán fenekén 7 kilométeres mélységben fedezte fel egy kínai, olasz és új-zélandi tudósokból álló kutatócsoport. A kutatók 32 alkalommal merültek le a helyszínen, és 485 bálna fosszília lelőhelyről gyűjtöttek mintákat. A legöregebb maradványok kora arra utal, hogy már a pliocén földtörténeti korszak kezdetétől, tehát több mint 5 millió éve is hullottak el bálnák a Diamantina zónában, olvasható a tanulmányban. A 97. ünnepi könyvhét alkalmából rendhagyó író-olvasó találkozóra várják az érdeklődőket Tatán. Ma 18 órakor a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban két népszerű tatai szerzővel, Eszes Ritával és Hidasi Judittal beszélgetnek. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Keleten szakadozik, közben dél-délnyugat felől növekszik a felhőzet, hazánk nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és komoly felhő mellett a hőmérséklet 22 fok körül alakul, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a gomoly és a kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel, és bár lehet, hogy ez az utolsó óra, de semmi ok arra, hogy mondjuk befogjuk a füleinket, vagy éppen ignoráljuk azokat az előadókat, amelyek érkeznek, mert hogy most is olyan slágerekkel készültem nektek ebbe az órába, amely szerintem garantáltan gyorsan múlhatja az időt, úgyhogy rágjunk is bele, jön Bob Sinclair, Jonas Blue, előtte pedig Bibi Rexa, Fate leszel ez a New Religion.

Hát azért a sztárok között volt ma már itt minden, aminek, ami szemnek és szájnak ingere. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egy picikét tám még úgy meg is lepődtünk egyes sztárokon, hogy mikre képesek. Hát nagyon jól összehaverkodtak, ugye ott például a Selena Gomezékra foghatunk rá hasonló szituációt, de azért itt másról, meg másokról is szó van még. Például arról, hogy 35 éves, még egyszer mondom, 35 éves lett Emily Ratajkowski. Azt a mindenit. Hát őt egyfajta, hát mondjuk ki, szexbombaként apostrofálják nagyon sokan, meg egyfajta szexszimbólumként, ugye, hát talán a Blurred Lines klipjében mutatott talán először annyi mindent magából, hogy így ihaj. Szóval, hogy igen. De a lényeg az, hogy Dögösvörösben szülinapozott az említett modell, aki hosszú kihagyás után posztolt először az Instájára, és az apropója ennek a jeles nap volt, amit már említettem. Szóval egy kivágott, sötétvörös ruhát választott az alkalomra, és a Page Six szerint egy felkapott New Yorki borbárban ünnepelt a barátaival, akik Irina Shayk Zive, Alex Consani, illetve Ratajkowski új szerelme Romain Gavras. A szerencsés flótás. Na, hát akkor Isten éltesse Emily Ratajkowskit, és még sokszor ennyit, mint a 35, hiszen hát ez egy nagyon szép kor. Nem is tudtam, hogy idősebb vagyok nála. De picivel csak mondjuk. De oké. Okay. A lényeg az, hogy Emily Ratajkowski 35 éves, Isten éltesse. És az a lényeg, hogy nem változnak a slágerek, csak ezekkel folytatjuk itt a Forráson. Dr. Béres és Veréb Tamás, és az Ugye nem bántad megérkezik. Itt

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áruösszekészítő munkakörbe Bicskei Logisztikai Központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
2: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: így a műsor vége felé haladva engedjetek meg nekem még egy kis visszatekintőt a mai Buenos Morgenből, mert hogy sosem elég kicsikét feleleveníteni a reggeli pillanatokat, pláne így késő délután felé haladva. A lényeg, hogy minden reggel 6 és 10 között is érdemes bennünket hallgatni, egyébként máskor is, de 6 és 10 között is. Szóval ez ennek a kis felhívástok, ennek a kis emlékeztetőnek a lényege. Egyébként keressétek bátran a social media felületeinket, legyen az a TikTok, az Instagram, vagy éppen a Facebook oldalunk, vagy éppen a Spotify, ugye ott vannak visszahallgatható tök jó dolgok, meg ugye a SoundCloudon is a mixeket vissza lehet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jó kedvűnek lenni, de nem nálunk. Ittelnek a reggelek a Forrás Rádióban.
0: Úgyis dumálni fogunk a ma reggeli Buenos Morgenből jön.
2: Andi üzemeltet küldött. Talált egy hírt, és én úgy éreztem, hogy erről nekünk beszélnünk kell. Tennünk kell a közösségért, tennünk kell az emberekért, ilyen szintű közszolgálatiságot be kell vállalnunk, mert egy komoly problémáról van szó, mely mindannyiunkat érinthet. Nem vicces téma, komoly.
3: Komoly, igen. Nagyon komoly.
2: Figyelj, már nagyon sokan izgulnak, és lehetséges, hogy pont most is van valaki, akit érint a téma, és amiatt, mert mi most itt másról beszélgetünk, amiatt nem tudja meg az információt, és bajba kerül.
4: Jó, oké, mondom
2: már
4: a
2: nem fog emlékezni.
4: Jó, hát igen.
2: Na mondd.
4: Ahogy ez a nő sem emlékezett a 10 évnyi emlékére, mert hát szegénykémnek székrekedése volt, és ahogy erőlködött a WC-n, állítólag hirtelen amnéziás lett.
2: Ezt nem lehet komolyan venni. 10 évnyi emléket vesztett el egy nyomás során?
4: Hát igen.
3: Azt is elfelejtette, hogy ott miért van?
4: Nem, kijött a mosdóból, és utána, hogy nem ismerte meg a családját.
2: Lehet, hogy kinyomta az emlékeket is.
3: Mert én az Elbándiról, hogy az Elbándi volt az, aki nagyon hosszasan trónolt, én mindig hosszasan volt a WC-n.
4: Hát a férfiak általában szerintem hosszasan trónolnak. Hát rájuk tudományosan
2: nyomom.
3: És várjál azért, tehát nem volt még olyan, hogy itt rádióból kimentél a WC-re, visszaértél, és nézted, hogy szép ez a hely, de mit keresek én itt? És egyébként, és kik ezek, akik itt ül?
2: Kedvesnek tűntök.
4: Mondjuk, hogyha én 10 évi emléket veszítek csak el, akkor igazából még akkor vagyok itt, amikor a még 3 éves. Tehát, hogy igazából még vannak friss emlékeim, legalább rádiózni nem felejtek el.
2: A stáb változott meg körülötted.
4: Igen.
2: Roland, te 10 évi emlékkel már itt vagy?
3: Hát én itt, de például akkor kislányomra nem emlékeznék.
4: Tényleg.
2: Az de durva.
3: Ugye? Fiamra, igen.
2: Az lenne meg, hogy a Dávid
4: nagyon jövőség. Csak nézd, hogy nem tél ekkora írtam.
2: Mennél pelenkázni. Mindenki csodálkozza, de megcsinálnád az a feladat, az a feladat.
3: Ja, igen, tényleg, mert így mennék, hogy hú, gyerek, te.
2: 10 év nekem még nincs felesége, még nem ismerem Petrát.
3: Te kocsályozhatsz.
2: Ez a legjobb, kijövök a WC-ről.
4: Ez lett az első gondolatom.
2: Hello.
3: De várjál, ez mennyire lenne olyan duma, amit a Petra elhívne, hogy ne haragudj, de én nem emlékeztem, hogy te vagy nekem. Elvesztettem az emlékeimet, én utána csak azért ismertem meg Szilvit, Beát, Evelint, mert én nem emlékeztem, hogy te
2: erre
3: vagy
2: csak
3: nekem.
2: Annyi a jó feleségnek a válasz, hogy mondtam én, hogy rostban gazdagon táplálkoz. Nem szabad idáig eljutni. De mi ilyen van, hogy annyira erőlködsz, hogy igen, amnéziába kerülsz?
3: Igen, mert ugye átmeneti oxigén hiány lép fel az agyban, és ez okozhatja, igen, ezt az átmeneti amnéziát, de nálam eddig mennyi ideig tartott? Tehát 8
4: óra, nem, 8 óra.
2: 8 óra? 8 óráig erőlködött a WC-n?
4: Ja, nem. 8 óráig tartott az, hogy visszanyerje az emlékeit. Tehát vissza lehet nyerni az emlékeket, nem örökre vesztette el, csak hogy 8 óra kellett, mire ugye minden visszatért.
2: Ez nagyon érdekeltet, hogy ilyenkor nyilván akkor az erőlködés mértékétől függhet az, hogy hány évesig ki meg hogyan, de az neked ott feltétlen nem kell, hogy meglegyen, hogy kiesett valami, nem? Tehát akkor visszakerül az agyad abba az állapotba, és úgy jössz ki a rötyiről.
3: De várjál, hát akkor egyből fiatalabbnak érzed magad. Hát ez tök jó. Hát gyerekek, kijövök a WC-ről, 30 éves vagyok, erőm teljébe, ugye, hogy... De hát nem, hát
4: de ez csak
3: jó.
4: Egy darabig, amíg
3: hát
4: nem csinálsz olyan tevékenységeket.
2: Amúgy, ami... Milyen ételek kellenek ahhoz, hogy átszart magad az ezred fordulóra? Hát, hogy... Bocsánat, ezt nem lehet máshogy.
1: Buenos Morgan, minden

Drága hallgatók, a lényeg, hogy bizony itt a Forrás Rádióban most hát elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy elköszönjek tőletek. Fájó szívvel búcsúzom, de a lényeg az, hogy holnap is találkozunk, úgyhogy nézzük ebben is a pozitív oldalát a dolgoknak, hiszen a délutáni csúcsot is eme pozitív szemlélettel készítjük nektek, úgyhogy nagyon reméljük, hogy holnap is találkozunk. Viszont addig is Zimmerer Tamás múlatja veletek az időt 18 és 20 óra között a charterben, majd aztán DJ Major G barátom zenél, mert hogy 20-22 óráig a Light Session házigazdája, mivel ma csütörtök van, nem mondunk csütörtököt, ő pedig pláne nem, úgyhogy hozza a jó hangulatunk mixeit, megint csak 2 órán keresztül. Ezt kívánok nektek, jó szórakozást, kellemes időtöltést, és ne felejtjétek, holnap délután 2-kor megint csak itt, Tali. Addig is minden jót, ciao.

0: következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A fogyasztói tudatosság is segíthet a belföldi élelmiszerlánc fennmaradásában. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. 39. a magyar válogatott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség világranglistáján. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Az időjárási kihívások közepette a fogyasztói tudatosság is segíthet abban, hogy a belföldi élelmiszerlánc fennmaradjon, közölte az MTI-vel a Magyar Termék Nonprofit Kft. A közlemény szerint az aszály egyre komolyabban nehezíti a termelést, a következő évek során fontos feladat lesz az alkalmazkodás a szélsőséges időjáráshoz. Az egyre kiszámíthatatlanabb gazdálkodási környezetben különösen fontos, hogy a fogyasztói oldal is erősítse az élelmiszergazdaságot. Az időjárási nehézségeket a vevők természetesen nem oldhatják meg, de a termelői, szakmai és vállalati megoldások mellett a vásárlói döntések is támogathatják a magyar termelőket, feldolgozókat és beszállítókat a piaci pozícióik megőrzésében. A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről, közölte a szlovén belügyi és közigazgatási minisztérium. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, az intézkedést az előző kormány legutóbb további 6 hónappal az év végéig meghosszabbította. Az MVM Égáz Dégáz Földgázhálózati ZRT északi gázüzem tatabányai üzemegységének tájékoztatása szerint a társaság üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren június közepén karbantartási munkákat végeznek. A munkálatok idején június 15-én hétfőn 6 órától június 17-én szerda 6 óráig környe teljes területén szünetel a gázellátás. És végezetül sport, a magyar válogatott 3 helyet javítva a 39. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet a világbajnoki címvédő Argentina vezet. Az argentinok a 3. helyről kerültek az érre, megelőzve az Európa-bajnok spanyolokat és az eddigi éllovas 3. helyre visszacsúszó franciákat. A magyarok április 1-e óta 2 felkészülési mérkőzést játszottak, a finneket 2-1-re, a kazahokat 3-1-re múlták felül a Puskás Arénában, illetve Debrecenben. Marco Rossi tanítványai ősszel a Nemzetek Ligájában szerepelnek, az ottani ellenfelek közül Ukrajna a 32. Észak-Írország a 70. Georgia pedig a 72. a rangsorban.
0: Időjárás.
1: Keleten szakadozik, közben dél-délnyugat felől növekszik a felhőzet, hazánk nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett a hőmérséklet 22 fok körül alakul, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a gomoly és a kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat majd.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Budapestét, a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok! Indítom a Forrás Chartert. Csütörtökön a netes kedvencek érkeznek, a Visszatek Robot, valamint Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight, mert hogy a 20-én Zimmer

20. héten Jennifer Lopez és David Guetta kollabja. Az újdonság a Save Me Tonight szólt. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és ne felejtjetek, ma is jövök visszatekintő rovattal. Itt lesz a Topic és E7S kollab Breaking Me. Találkozhattok DJ Major Gabe-bel, a Light Session 2 órája ma tuti, hogy az övé. Előtte rengélek nagy bogiról, az biztos, találkozol Molnár Attilával, hogy ki ő? Na jó, segítek, Dash! Na meg itt lesz veletek Jennifer Lopez is. Sokat fog sírni, szegény. Jaj, majd megvigasztaljuk. Na ezek a történetek tuti, hogy érkeznek. Na meg legjobbjaink is. Romy Schulz Barbzal. Itt lesz Olivia Dean is. Most itt a Man I Need, mert hogy a 19. És Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

a 18. helyen. Ez volt a Be Mine, te a Forrás Rádió. Benne pedig a Charter hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a netes lista. Most éppen Jennifer Lopez-zel. Nos, új filmje a munkahelyi románc promotálása során mesélt arról, hogy az ő életében is elérkezett az a pillanat, amelyet sok szülő nehezen visel. Kirepülnek a gyerekei a családi fészekből, hogy egyetemre menjenek. Lopez egyébként Jimmy Kimmel műsorában mesélt arról, hogyan éli meg, hogy a 18 éves ikrek Max és M hamarosan elballagnak. Idézem, ne is említsd, mert sírni fogok. Már 2 hónapja sírok. Ne sírj, néha úgyis hazamennek. Louis is hazament, gondolom. Ő jön, mármint, hogy Louis, igen, a Get Lucky-val a netes listán, a

Ed Sheeran, és ha jó, hogy az Azizam volt a tiétek, a charter szó nálatok, ez a netes lista a világháló legjobbjait hozom tehát el. Na ki az a hazai szupersztár, aki az elmúlt években konkrétan átírta a magyar pop történelmet? Hát persze, hogy Dash! Ha valakinek a története egy igazi modern tündérmese, akkor az az övé, és képzeljétek el, a srác nemrég feltette a koronát ez eddigi sikereire. Mert hogy felkerült a tekintélyes Forbes magazin 30 sikeres magyar 30 alatti listájára, de ő virított a magazin márciusi számának exkluzív címlapján is. Na gondoljátok már el, honnan indult, pár éve még egy kukás autó hátulján lógva álmodozott a sikerről, most meg luxus autókkal jár, és a legbefolyásosabb üzleti magazin borítójáról néz vissza ránk. Ez az igazi sikertörténet. Ő jön Young Fry mellette, az Oma már érkezik, a netes

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Évvégéig meghosszabbítják a diák hitel kamat stoppot. 3 perc múlva 7 óra, a mikrofonnál Nemes Kitti. A kormány döntött a diák hitel kamatstopp meghosszabbításáról, évvégéig, közölte Köbel Anita, a kormány szóvivő ma Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köbel Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az évvégéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köbel Anita, kormány szóvivő. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok együttödénél nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitelé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Felidézte a hitelt érintő kritikákat, például azt, hogy mi történik a házastárs egyik tagjának halála, válás és egyéb egyedi élethelyzetek esetén, amikre a keretrendszer eddig nem tért ki. Ezekre is tekintettel lesznek, közölte, és jelezte, a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettség teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A kormány szóvivő elmondta, a Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot, és a fizetési kötelezettséget október 15-éig kell teljesíteni. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének a rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. És végezetül sport, Tataváros önkormányzata idén először szervezi meg a mozgás éjszakáját, mely 2026-ban június 12-én, vagyis a holnapi napon kínál programokat országszerte. Tatán az eseménynek az építők parkja ad majd helyet, a rendezvény ingyenesen látogatható, azonban regisztrálni kell rá. A regisztráció a Coltix mozgás éjszakája Tata oldalon keresztül lehetséges, melynek pontos linkjét megtalálják a tata.hu oldalon. A 2026-os mozgás éjszakája Tata 18 órakor kezdődik, és 23 óra 30 percig tart. Egy nagyszabású flashmob esemény zárja majd az estét.
0: Időjárás.
1: Este nyugat felől újból tisztulni kezd az ég, kelet felé vonul a zárt, a belvétve záport is adó felhőzet. Pénteken tovább hullámzik a térség felett több napja elhelyezkedő hidegfront, marad az erős szél és többségében csapadékmentes idő valószínű. A hőmérséklet holnap reggel 9, délután pedig 23 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Sziasztok, folytatom a forrás chartert, csütörtök lévén persze, hogy a netes kedvencekkel, valamint a visszatek krovattal is rögvest, itt lesz a Topic és E7-es közös Breaking Me, na meg jön DJ Major Gabe is a Light Session 2 órájában 8 és 10 között, előtte viszont még mindenképpen mesélnék Nagy Bogiról, úgyhogy füleljetek. Addig legjobbjaink Diaz és Menta, no meg Lady Gaga, a The Dead Dancer, itt a 9. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

0: nyolcadik díjazás ment a méreggel, a hetedike pedig Alex Warren muzsikát szólt a Fever Dream, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagy, mondom ám a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, ez van ma, péntek Dance Chart. És ha már emlegettem a világhálós listát, na ezen 2020-ig repüljünk, a Topic és E7S kollab volt abban az évben, ezen a héten az első íme, itt a Breaking Me. I'm just right here dancing
1: around. What up guys, I'm Topic.
2: Forrás Rádió, mindig veled.

Sions és Sophie, ez a Never Be Lonely volt a tiétek. Charter, egészen 8 óráig nem mással, mint a netes kedvencekkel. Köszönöm, hogy itt vagytok. A Hurts, valamint Purple Disco Machine közöst hozom. A Wonderful Life nagy kedvencem, most a 6.

Sinkoll a Wonderful Life szólt most éppen a hatodik helyen. Ez a Forrás Charter, nem sokára mesélek Nagy Bogiról, most azonban Rayt hozom. Hey, Where Is My Husband? Az ötödik.

már meséltem, Nagy Bogi terítéken most, ha jól leszek újra egyébként a negyedik a héten. Nos, a hölgy nemrég kénytelen volt kiállni a nyilvánosság elé, ugyanis a rajongók tűkön ülve várták, hogy mi a helyzet a magánéletével. Az énekesnő őszintén elárulta, hogy bár sokat küzdöttek a házasságuk megmentéséért, végül aztán elvártak a férjével. De nyugis kacok, nincs dráma. Bogi elmesélte, hogy a válásuk óta kifejezetten jó, sőt támogató viszonyt tápolnak az exével, és a különválás hozta el számára az igazi karrierbeli kiteljesedést. Olyannyira, hogy a tavaszi klubturnéján, az Aquarium Klub színpadán konkrétan elsírta magát a meghatottságtól, amikor a teltházas közönség egy emberként üvöltötte vele az új dalait. És ha már új dalok, Bogi május elején ledobta a legújabb zenei atombombát, amit a BSV srácaival közösen hoztak össze. Az imént még Dash-sel, a folytatásban pedig BB Rex-szel, Faithless-szel, New Religion, így a dal, a

Fate of Ophelia a második ezen a héten. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, maradj, mert hogy már az első helynél vagyunk. Ezügyben pedig jó, hogy Bruno Mars nevét kell, hogy

0: az első ezen a héten Bruno Mars szólt az I Just Might, én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a forrás chartert, valamint a netes listát pörgettem. Holnap egy újabb adaggal jelentkezem, itt lesznek majd a Dance Chart legjobbjai. Na meg Jessica Simpson exe kiszúrta, hogy az énekesnő Luxi Bosztályon repült, mint a gyerekei. Úristen, ilyenekre figyelünk? Na mindegy, már részletek holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáó-csáó mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session 5 pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A forrás charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Két dolgozója is rangos szakmai elismerésben részesült az IDV ZRT-nek. Városi Pedagógus Napot tartottak Komáromban. Június 12-én először szervezik meg Tatán a mozgás éjszakáját. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. június 11-én, csütörtökön este 8 órakor. Két, az Esztergom Dorog vízmű üzemben dolgozó szakember munkáját is rangos szakmai elismeréssel ismerték el az elmúlt hetekben, számolt be róla az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT. A Magyar Hidrológiai Társaság 2026. évi rendes közgyűlésén Pro Aqua emlékérem kitüntetést vehetett át Dorogi László, az Esztergom Dorog vízmű üzem üzemvezetője. Az elismerést a Magyar Hidrológiai Társaság Komárom-Esztergom vármegyei területi szervezetének vezetőségében végzett aktív munkájáért kapta. Dorogi László 2005 óta dolgozik az IDV ZRT-nél. Pályafutása során több vezetői és műszaki pozíciót töltött be a tatai, tatabányai és budakörnyéki üzemeknél, majd 2023-ban nevezték ki az Esztergom Dorogvízmű üzem vezetőjévé. Gépészmérnöki és építőmérnöki diplomával rendelkezik, szakmai tudását és vezetői munkáját kollégái is nagyra értékelik. Szintén elismerésben részesült Kisabonyi Tiborné, az Esztergom Dorog vízmű üzem gazdasági munkatársa, aki a vízi közművek napja alkalmából a Magyar Vízi Közműszövetség elismerő oklevelét vehette át. Kisabonyi Tiborné 1986-ban csatlakozott a társasághoz, ahol az elmúlt 4 évtized során számos gazdasági és pénzügyi feladatot látott el. Az IDV ZRT közleménye szerint munkáját a pontosság, a megbízhatóság és a lelkiismeretesség jellemzi, amelyet korábban már 2 alkalommal is vízvilágnapi elismeréssel jutalmaztak, számolt be a dorogimedence.hu. Városi Pedagógus Napot tartottak június 4-én Komáromban, a Városháza dísztermében. Az ünnepi eseményen átadták Komárom város pedagógiai díjait. A város pedagógiai díjával ismerik el azok munkáját, akik hosszú éveken át sokat tettek a színvonalas, oktató és nevelő munka, illetve a tehetséggondozás és felzárkóztatás érdekében. A Pedagógus Nap alkalmából rendezett ünnepségen Hajnal Dóra, a Komáromi Kulturális Kft. Ügyvezetője köszöntötte a vendégeket és mondott köszönetet a pedagógusok áldozatos munkájáért. A köszöntő után átadták Komárom város pedagógiai díjait. Az elismeréseket dr. Molnár Attila Komárom polgármestere és dr. Árvai Nikolett államtitkár, a térség országgyűlési képviselője adta át a díjazottaknak. Komárom város önkormányzat képviselőtestülete Komárom város pedagógiai díjat adományozott Bertalánicsné Tar Katalin, a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, Titáné Danisová Alica, a Komáromi Petőfi Sándor Általános

0: Kemper András, a Mobilmánia zenekar alapítója rádiónknak arról beszélt, hogy nagyon örül, hogy ismét Tatán léphetnek fel.
1: Kifejezetten ezért, hogy a rockzene is jelen lehessen, egy új színpadot állítanak, ami óriási költségeket rejt magában, de belevágtak, én meg azt mondtam, hogy mindenféleképpen jövünk. 16 éve voltunk utoljára Tatán, és azóta is vágytam rá, hogy mikor jöhetünk legközelebb, most eljött az ideje. Azt gondolom, hogy a Mobilmániának fönn kell maradnia továbban, diakban is, és igazából 2028-ban lesz a Gyula 80 éves, én 70, a Mobilmánia 20, és azt nagyon meg szeretnénk ünnepelni, éppen ezért folyamatosan készítünk egy dupla nagylemezt, ami vadonatúj dalokkal lesz, Horváth Attila szövegeivel. Ez lesz a záró albumunk, aztán utána még, hogy mi lesz, azt nem tudom, de ideig el szeretnék jutni. Van egy ilyen életben maradás bennünk, nem véletlenül vagyunk és maradunk című dalunk is, meg az ördög itt belebukott, meg ilyen szavakat adott az Attila szánkba. Tehát én azt hiszem, hogy próbálunk mindig alkalmazkodni a hard rock zenén belül ahhoz az új vonalhoz, amit még nekünk tisztességesen játszani.
0: Június 12-én Oktatási tapasztalatok New York City és Washington DC iskoláiból címmel tart Gergely Endre vetített képes előadást Esztergomban. A Szent György mezői olvasókörben 17 órakor kezdődik a program, melyre várják a pedagógusokat és diákokat. A részvétel ingyenes. És végül sport. Tata város önkormányzata idén először szervezi meg a mozgás éjszakáját, amely 2026-ban június 12-én kínál programokat országszerte. Tatán az eseménynek az építők parkja ad majd helyet. A rendezvény kapcsán június 1-én tartott sajtótájékoztatót a Városházán Mihly József polgármester, Antal Ferenc, a Szabadidősport eseményszervezők országos szövetségének elnöke, valamint Tompa Andor, az önkormányzat sportreferense. Antal Ferenc elmondta, hogy a mozgás éjszakáját több mint 10 évvel ezelőtt először Budapesten rendezték meg, és évről évre olyan sikeres volt, hogy felvetődött az ötlete a vidéki városok bevonásának is. Első alkalommal 15, tavaly már 55, idén pedig közel 90 helyen szervezik meg. A nyárindító esemény minden helyszínen 4 kötelező elemet tartalmaz, a futást, a kerékpározást, a gyaloglást és valamilyen zenés, táncos mozgásformát. Ezeken kívül pedig a szervező csapatok döntik el, hogy mivel bővítik még a választékot. Mihly József polgármester a sajtótájékoztatón köszönetet mondott a szervezőknek, a közreműködő sportszervezeteknek, valamint az önkénteseknek. A városvezető kiemelte, a mozgás éjszakája szépen illeszkedik a tatai sportesemények hosszú sorába, melyek megalapozták, hogy a város idén tavasszal hazánkban az elsők között nyerte el az aktív település díjat. Tompa Andor sportreferens kiemelte, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható, azonban regisztrálni kell rá. A regisztráció a Kultix mozgás éjszakája Tata oldalon keresztül lehetséges, melynek pontos linkjét megtalálják a tata.hu oldalon. A 2026-os mozgás éjszakája Tata 18 órakor kezdődik, és 23 óra 30 percig tart, amikor egy nagyszabású flashmob esemény zárja majd az estét. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órát! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Mindig vele. Egy álmom, egy szörnyű látom.

0: hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád. Pedig ez a város nagy.

0: Jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Hétvége megnyomom a

0: ez volt minden.
1: Reggel, délben, este. Mi szólunk, te bulizol. Forrás Rádió. Mindig veled.

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel.

0: Hangolj rá! Forrás Rádió, mindig veled!
1: És látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: nála mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen etvén.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek hívnod, Ross.
2: Ez a Forrás Rádió. Oroszlányban az FM 97.8-on.
3: Én egyedül is lak.

0: Hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel